0: hatását ennek az elbeszélgetésnek, hanem szeretnék egy regényt, ha lehet, egy mondat helyett. Egyik nap, mondja egy másik hölgy, hazajött a férjem, és azt mondja, hogy találkozott egyik barátjával, akinek felesége szült azon napnak reggelén. És azt kérdeztem, és miük van, fiú vagy lány? Milyen súlyos volt a gyerek? Hány órakor született? Ő egyszerűen azt válaszolta, hogy ő nem emlékszik, hogy ezekről az apró adatokról, csak egy dologról, hogy született egy gyerekük. Egy másik hölgy pedig azt mondta, hogy a férfiak hajlamosak távirat stílusban kommunikálni. Miközben a nők szeretnék, hogy olyan legyen a kommunikálás, mint egy finom étel, aminek nagyon örvensz és jól érzed magad utána. Mi a férfiak nem szeretünk beszélni az apró adatokról, de hallgassatok meg minket akkor, amikor egy olyan témáról beszélünk, ami nekünk fontosnak tűnik. Munkahely, hobbi, sport, vagy akármi más ehhez hasonló. A férfiak pontosan olyan szépen és olyan bőven beszélhetnek, mint a nők, hogyha akarják ezt tenni. Apró adatokat, érzéseket fejezhetnek ki. Hallottam olyan elbeszélgetést férfiak között, amelyek mély befolyást gyakoroltak rám, és még könnyeztem is. Olvasok évente olyan könyveket, amelyeket férfiak írtak, és higgyétek el, hogy nagyon szépek és nagyon kellemesek ezek a könyvek, amikor foglalkozol velük. A férfiak képesek kifejezni az ők érzéseiket. A férfi gazdagíthatja az ő szókincsét azért, hogy minél jobban ki tudja fejezni az ő érzéseit, és az ő feleségével el tudja ezeket beszélni, és örömöt szerezzen az ő feleségének. Ő elmondhatja neki: kedvesem, megpróbálom elmondani azt, amit átéltem ma, még ha nem is fogom rendszerezetten elmondani mindazt, amit szeretnék, szeretném mégis elmondani azt, amit éreztem. A feleségnek megvan az alkalma, hogy meghallgassa és megértse mindazt, amit éreztem én. Ami nagyon fontos, nem kellene kritizáljon, nem kellene javítson, nem kellene ítéletekről beszéljen, hanem egyszerűen csak hallgassa.
1: Hogyan tudnánk szemléltetni egy egyszerű érzést? Hogyan kellene egy kicsit bővebben körülírni azért, hogy a másik félben azt az érzést keltse, hogy igen, elmondtuk mindazt, ami fontos nekünk?
0: Ahelyett, hogy azt mondjam a jegyesemnek, vagy a házastársamnak, ma vásároltam egy kocsit, és ezzel befejeztem az információt. Elmondhatom sokkal bővenben ezt. Nem tudod, mit tettem ma. Annyira boldog vagyok. Végre szertettem egy olyan dologra, amit már rég meg akartam valósítani, de nem volt bátorságom erre. Rég érdeklődök egy jó kocsi után. Összehasonlítottam az árakat, és képzeld el, kedvezményben is részesítettek. Annyira boldog vagyok, hogy meg tudtam vásárolni ezt a kocsit. Szeretnéd, hogy sétáljunk egyet vele? Tehát ne feledd el soha se, hogy sokkal többet mondjál a te jegyesednek, vagy a te feleségednek, mint egy egyszerű információ, vásároltam egy kocsit. Azok az emberek, akik szeretnek téged, szeretnék ismerni a te érzéseidet, a te gondolataidat, és hogyha egy döntést hoztál, és ha csak egyszerűen el fogod mondani, hogy mit döntöttél, és nem beszélsz arról a folyamatról, amely ide vezetett ehhez a döntéshez, nagyon szegényes lesz a te kapcsolatod, és ahelyett, hogy fejlődne a te kapcsolatod a szeretett személlyel, nap mint nap, mind szegényebb lesz ez a kapcsolat.
1: Olyan jó lenne megérteni, mit is jelent a család életben az igazi kommunikáció. Nem csak információ közlése, hanem mindenek előtt az érzéseknek a kifejezése, hiszen így tudunk egymáshoz közelebb kerülni. Nagyon jól tudjuk, hogy egy családban a nő nagyon sokat tehet a család boldogságáért. Hogyan segíthet a férjének egy ilyen esetben, amikor nagyon nehezen fejezi ki érzéseit, hogy fejlődjön és esetleg meg is tanulja az érzéseinek a kifejezését.
0: Egy nő több mindent tehet azért, hogy segítsen az ő férjén, hogy könnyebben tudjon kommunikálni. Egy dolgot hiszen el kell fogadjon, hogy a változás ez időben történik, és ezért szükséges az idő. Így a nőnek harcolnia kell, lehet éveken keresztül egy szokással, a férfinek szokásával, és ezért nem kellene igen sokat kérjen tőle egy nagyon rövid idő alatt. Egy hölgy a következőket mondja el. Amikor a férjemmel szóba állok, szeretném, hogy beszéljen az ő érzéseiről, de ő az én kívánságomat kötelezőnek tartja. Egyik nap beszélt nekem erről a dologról, és azóta én figyelmesebb lettem az ő lelki állapotára. Amikor beszélt az ő negatív érzéseiről, én figyelmesen meghallgattam. Nem óhajtott egy párbeszédet, és nem volt szüksége segítségre azért, hogy megoldja az ő problémáit. Csak egy olyan fülre, amely meghallgatja őt, és én kész voltam meghallgatni őt. Mennyire fontos, amikor egy nő így viselkedik az ő férjével, egy különleges segítségé válik számára, és máskülönben az ők életük megváltozik, és nem csak a férje számára segítség, hanem segítséget nyújt önmagának. Már ezután boldogabb lehet.
1: Akkor, amikor egy feleség vagy egy férj netalántán törekszik arra, hogy segítsen az ő házastársának, hogy boldogabbak legyenek együtt, odafigyelhetünk arra, hogyha egy módszer esetleg nem vált be, nem érdemes erőltetni azt a módszert, hanem szeretettel és bölcsességgel kereshetünk egy másikat azért, hogy igazán segíteni tudjunk. Az első lépés, amelyen feleségekként segíthetünk a férjeknek, hogyha igyekszünk tudatosítani bennük, hogy nekik is vannak érzéseik. És ezeket az érzéseket sokkal jobb, hogyha kifejezik, mint hogyha visszatartják. Hogyan tehetnék meg ezt gyakorlatilag?
0: Tény az, hogyha segítőkezet nyújt a feleség az ő férjének, akkor ez egy szorosabb kapcsolathoz vezet. Egy férj a következőket mondta. Néhány hónap után, amiután eljegyeztem a feleségem, a mi kapcsolatunk úgy tűnt, hogy nem fejlődik. És rájöttem, hogy nem a kapcsolatban van a hiba, hanem én vagyok a hibás. Amikor a jegyesem kérdezett, ő szerette volna, hogy egy hosszabb elbeszélgetésre kerüljön sor. Én egyszerűen tényeket mondtam el, cselekedeteket, gondolatokat tártam fel, de soha nem beszéltem érzéseimről. Azt tudhatta meg tőlem, amit egy számítógéptől is megtudhatott. Úgyhogy elhatároztuk, hogy minden nap töltsünk 15 percet, amikor együtt beszélgessünk. Ő egyetértett, hogy le fogja rövidíteni azokat a gazdag leírásokat, és én ugyanakkor egyetértettem, hogy igyekezni fogok, hogy gazdagabban fejezzem ki mindazt, amit érzek, és hogy használjak olyan szavakat, amelyek az érzéseket fejezik ki. Szükséges volt egy idő, amíg megtanultunk így kommunikálni, de az eredmények azok különlegesek voltak. Én beszélek neki az én érzéseimről, ő meghallgatja őket örömmel, és így közelebb érezzük egymáshoz magunkat.
1: Talán az egyik leggyakrabban használt módszer, amit el kell sajátítanunk, az a kérdéseknek a megfogalmazása. Hiszen egy kérdés nagyon sokat segíthet, vagy ronthat, hogy a válaszunk vagy rövid legyen, vagy egy kicsit gazdagabb. Hogyan figyeljünk oda a kérdések megfogalmazására?
0: Példáznám néhány kérdéssel. Szeretném megismerni, hogy melyik volt a legérdekesebb tapasztalatod ma, vagy a héten, vagy a munkahelyen. Egy másik kérdés. Mikor voltál haragos? Vagy mikor voltál boldog a héten? És ha ez megtörtént, melyik volt az ok? Van egy olyan oldalad, amelyet nem ismerek. Hogyha szükséges lenne beszéljek róla, mit mondhatnék erről? Úgy tűnik, hogy te szeretsz a kertben dolgozni. Miért szereted ezt? Melyek voltak a legnagyobb örömök a te gyermeki életedben? Vagy mi volt az, ami félelmet okozott gyermekkorodban? Ezek a kérdések, ezek segítenek, hogy az ember megnyíljon a kommunikálásra. Különösen, amikor a gyermeki életről van szó. Lehet, hogy egyes kérdések nehezünkre jönnek, mások pedig segítenek, hogy beszéljünk az érzésekről. Lehet, hogy némelykor jó, hogy a kérdés a cselekedetekre vonatkozzék. És lehet, hogy csak azután jó feltenni azt a kérdést, ami az érzésekre vonatkozik. Legtöbb férfinek sokkal könnyebb a cselekedetekről beszélni, a tapasztalatokról beszélni, és szükségük van egy időre, amíg kezdenek beszélni az ők örömeikről, vagy bánataikról. Egy jegyes lány megkérdezte az ő jegyesét. Kedvesem, szeretném, hogyha aprólékosabban beszélnél önmagadról. Szeretném megismerni a te érzéseidet. Úgy tűnik, hogy sokszor te kerülöd, és nem szeretnél ezekről beszélni. Miért jön nehezedre, hogy beszélj ezekről? Egy másik pedig sokkal határozottabban tette fel a kérdést. Kedvesem, tudod, hogy szeretnék megtudni sok mindent rólad. Szeretném ismerni érzéseidet, gondolataidat, érzem ezt a szükséget, és azokban az elbeszélgetésekben, amelyekben nyitott voltál irántam, számomra ez örömöt jelentett. Olyan szépen körülírtad a dolgokat. Vajon kényszerítve érzed magad, hogy beszélj a te érzéseidről velem? Nem szeretném, hogy így érezd magad. Mégis értékelem, hogy beszéltél a te érzéseidről.
1: Lehet, hogy nem döbbenünk rá arra, hogy a családban a kommunikációt megalapozzuk már a jegyesség ideje alatt. Milyen mértékben sikerül a mi barátnőnkben, barátunkban azt az érzést kelteni, hogy fontos számunkra, és bennünk pedig megbízhat. Hogyan befolyásolja ez a kezdeti ismerkedési szakasz az ekkor kinyilvánított magatartás, hogy a későbbiek során valaki nyíltan tudjon beszélni, vagy pedig esetleg zárkózott legyen?
0: Ha például a jegyes lány rákérdez az ő lévendő férjére, hogy szereti-e az ő munkahelyét, és ha jön a válasz, és a válasz így szól, utálom azt, amit teszek, szeretném megváltoztatni minél hamarabb a munkahelyet, és te pedig azonnal rávágod, hát hogy tudsz így beszélni? Hát ez biztonságot jelent számunkra, és képzeld el, hogyha te nem kapsz más munkahelyet, mi lesz velünk? A mi jövőnk ettől függ. Az eredmény nem lesz más, mint az, hogy a te férjed nem lesz nyitott irántad, mindazt, amit érez, magába fogja zárni, és az a híd, amit megépíthettél volna, a kommunikálásnak hídja, és ami az intimitáshoz vezetett volna, ez nem valósult meg, és lehet, hogy valahol a távolban, hogyha meg fog-e valósulni.
1: Úgy, ahogy minden területen, ezen is nagyon fontos, hogy akkor, amikor valaki törekszik, akkor ezt ki is fejezzük, és megköszönjük. Miért hat ez pozitívan például a család életében, ami máskor olyan természetesnek tűnhet, hogy boldogok legyünk, hogy közel kerüljünk egymáshoz, elmondjuk érzéseinket. De ha segítségről van szó, amikor a feleség szeretne segíteni, miért olyan fontos ez a lépés, hogy megköszönjem akkor, amikor ezt megteszi?
0: Akkor, amikor akarok valamit tenni az én férjemért, először is fejezd ki azt, hogy mit jelentett számodra, amikor megtudtál valamit a te férjednek érzéseiről, és kérdezd meg tőle, hogy mit tehetnél azért, hogy nyitottabb légy iránta, és hogy ez segítség legyen az ő számára. Kérdezd meg azt is, hogy miért kellene imádkozzál? Te szeretnél imádkozni, te imádkozol érette. De hogyha tudnád, hogy miért is imádkozzál, ez örömöt jelentene számodra is, és Isten számára is. Amikor megnyílik és beszél az ő érzéseiről, ne késedezz, hogy elmondd neki, hogy értékeled, és hogy hálát mondjál. Köszönd meg neki azt, hogy nyitott volt irántad. Ezek az alkalmak közelebb vonnak egymáshoz titeket, és végképp a ti házassági életetek változni fog, mivel a kommunikálás meghatározza, hogy milyen lesz a házastársi élet. Én kérem Istent, hogy segítsen meg minden családot, minden jegyes párt, hogy javíthassanak az életükön, különösen amikor a kommunikálásról van szó, és adja Isten, hogy az élet mind boldogabb és boldogabb legyen.
1: Köszönöm szépen ezt a bátorító felhívást, köszönjük az értékes gondolatokat, hallgatóknak a figyelmet, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Ötvös Márton előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a második fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény ma a Juhász Gyula írta az Utolsó Vacsora című vers, amelyet Nyári István fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Máté evangéliuma.
1: Második fejezet. Amikor pedig megszületett vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincséiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát.
0: És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba. És maradj ott, ameddig én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozik.
2: És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölette Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban. Mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig fölkelvén magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archeleus uralkodik, Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték Galilea vidékére tére. És oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.

Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János, a mester nagy szívén pihen. E tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felül a fuvalom hűsen, szomorúan a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra. Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében, mély tengerek derűs békéje élben. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A szívem minden terhét az Úr elé viszem, hisz bánatom és gondom megosztja velem. Lényegében a Zsoltáros is ugyanezt mondja. A 32. Zsoltárban azt olvassuk az első versben. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztel. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. A legkönnyebben megtapasztalható csoda az ember életében. Amikor arról gondolkodunk, hogy mi is az élet legnagyobb terhe, és persze sok minden eszünkbe jut, hiszen mindannyian különböző feladatokra készülünk, találkozásokra, nehéz beszélgetésekre, kihívásokra. Mégis azt mondhatjuk, hogy az életben nincsen nagyobb teher az értelmetlenségnél. Mert arra gondolni, hogy annak, amit tettem, az égvilágon semmi értelme nincs. Vagy ezt nagyban még kellemetlenebb végig gondolni, hogy az életem, ami most van, de egyszer majd nyugovóra térek, vagy a Biblia mondja, elalszom, meghalok. És utána, hogyha emberileg nézzük az életet, hogy ennyi volt, és nincsen egy reménység. Szóval az életnek ez az értelmetlensége. Azzal együtt, hogy mennyi szép dolog van. Az elmúlás a szépséghez, az értelmességhez képest, hogy itt van egy gondolkodó lény, amelyik felfogja önmagát, felfogja az értékeket. Tudja mi az, hogy szeretet. Tudja mi az, hogy jóság. Tudja mi az, hogy összetartás. Szóval, hogy lát igaz és jó dolgokat és gyönyörű dolgokat, hogy tud nevetni, hogy tud, és aztán az egész semmivé válik, szóval ez az értelmetlenség, ez az egyik legborzasztóbb dolog az életben. Ahogyan már mondtam is, a pszichológia tulajdonképpen az ember minden félelmét és bizonytalanságát ebből a végső értelmetlenségből eredezteti, az ettől való félelemtől. Nagyon sok iskola, amelyik ezt taglalja. De hogy az ember életében az értelmetlenség napi szinten is ott legyen, hogy mondunk és teszünk dolgokat, amik értelmetlenek, mert a Biblia szerint a legnagyobb értelmetlenség a bűn egyébként. A bűnnek egy nagyon egyszerű definíciója van a Bibliában, a bűn az a törvénytelenség. Tehát amikor kilépek a világegyetem rendjéből, kilépek a szeretet rendjéből, félreteszem a törvényeket, és azt mondom, hogy már pedig én forgalommal szemben akarok autózni. És ebben az állapotában az ember megél egy pillanatnyi szabadságot, egy rendkívül rövid távú, rendkívül intenzív élményt, mert azért valljuk bennek, van egy adrenalin növelő hatása ennek a fajta közlekedésnek, a bűn közlekedésének, a kressz teljes félretételének. Azonban tulajdonképpen az értelmetlensége abban mutatkozik meg, ahogy végül a csattanás pillanatában, akár életekben teszek kárt, a magam életét is beleértve, akár életeket oltok ki a magam életét is beleértve. Szóval amikor az ember ezen gondolkodik, és ehhez képest olvassa ezt a gondolatot, hogy milyen fantasztikus érzés volt, mondja Dávid, amikor én inkább leálltam a leállósába, abba hagytam ezt a butaságot, ezt az értelmetlenséget, és oda mentem a törvényadóhoz, a teremtőmhöz, és bevallottam neki. És kértem, hogy bocsássa meg, hogy vegye el ezt a terhet. Boldog mondás, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, aki azt mondja, a vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Eldöntöttem magamban, hogy most már abba hagyom, most már bevallom ezt, mert az abba hagyás ott kezdődik, hogy bevallom. Bevallom ezt, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Nem azt mondja, hogy ilyen vagy olyan módon kellett ezt nekem emberi közvetítőkön keresztül elrendeznem, közvetlenül az Istenhez kapcsolódtam, és abban a pillanatban, amikor én ezt megtettem, elvetted rólam bűneimnek terhét. Mondd ki, és te leszel a boldog ember. Mondd ki, és leteszed a terhet. Mondd ki, és megtapasztalod, hogy milyen az, hogy elveszi a hátizsákodat, ami tele van kemény kövekkel, amiktől izzadsz, amik lassítanak, amik persze hú de bátor vagyok, hú de erős vagyok, majd én megmutatom. Van egy szabadság élménye a szeretetlenségnek, van egy szabadság élménye a bűnnek, akár a 10 parancsolat bármelyik törvényéről legyen szó,
hogy de én most kipróbáltam, de végre terhek nélkül vagyok, és tulajdonképpen csak az emberi frusztrációimat akarom lerázni azzal, hogy belekóstolok olyan dolgokba, amik nem jók, amik értelmetlenek, mert életellenesek, mert a másik élete ellen vannak, mert a másik boldogsága ellen vannak, mert engem is csak égetnek, mint a gyertyát a két végén. Szóval mekkora ajándék ez? Mondd ki, és nem kell félned attól, ha neki mondod ki, hogy majd mit fog erre szólni. Ugyanis az Isten nem úgy van vele, hogy na, ez a bűnös, megnézd, arról beszél, hogy ő sajnálja. Hanem úgy van vele, hogy végre egy bűnös, aki sajnálja. Az Isten nem úgy van vele, hogy már megint ezt kell hallgatnom, hanem úgy van vele, hogy de jó, hogy vannak emberek, akik ezt akarják rendezni. Szóval, hogy az már az Isten szövetségese, még nem vált szenté, sőt, egész életében fognak bizonyos küzdelmek zajlani az életében, de az Isten felé nincs gond azzal, hogy elmondod, hogy mit gondolsz, mit mondtál, mit tettél, hanem ő pont ezt várja. Nála ez jelenti a szövetségesi, a baráti viszony kezdetét. Hogy elmondod, hogy mit tettél. Sokszor ugye töprengek a statisztikánkon, hogy vajon, hát hányszor teszünk le ilyen terheket. Mert hogyha olyan ritkán követünk el hibákat, bűnöket, törvénytelenségeket itt erkölcsi értelemben, emberi kapcsolatainkban, beszédünkben, amilyen gyakran kérünk bocsánatot, hát akkor ez a világ nem így kéne, hogy kinézzen, nem? Mert hogy a probléma pont ez azzal a világgal, hogy sokkal több rösztér történik, mint amennyit belát az ember. És ez gyűlik. És az emberi szívvel is itt van a probléma, amikor sokkal több rossz történik, mint amennyit belát az ember. És a belátás ott kezdődik. Mondd ki, menj Istenhez, és tedd le a terhedet. És azonnali megkönnyebbülés, azonnali gyógyulás várható. Nem úgy van, hogy az ember belát valamit, és akkor az Isten azt mondja, hogy na jó, mit csináljunk ezzel a taggal? Hát akkor most küldjük el négy kézláb térdelve, csinálja ezt, csinálja ezt. Az Isten nem így van vele. Végre van itt egy jégkézláb teremtmény, mert bűnözni mindegyik bűnözik, de hogy ez azt mondja, hogy bocsáss meg Istenem. Hát na most az ilyen teremtménnyel azonnal akar valamit kezdeni az Isten, és egy dolgot azonnal kezd, és azt mondja, hogy örülök, hogy szövetségesek vagyunk, nekem ilyenekre van szükségem. Ilyenekre van szükségem. Isten felé nincs gond abban, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt gondoltam, ezt tettem, erre vágyok, ez van a szívemben. Nála ezzel nincs gond tőle, előtte nincs mit szégyelni, mert ha nem mondod egyébként, akkor is tudja. Tehát ilyen értelemben most nem leleplezted magad, hanem azt mondja, hogy vannak bátor teremtmények is, vannak őszinte teremtmények is, és persze ő azon dolgozik, hogy lehetőleg minél több, vagy mindegyik az legyen, hogyha rajta múlna. De ez a gyógyulás titka, hogy egy régi, én csak azt találtam, hogy talán ázsiai közmondás mondja, hogy ruha sara kimosása, lélek sara kimondással tisztul. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással. Hogy mondta a Zsoltáros? Vétkemet bevallottam, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam magamban, most már bevallom a hamisságomat, és te elvetted rólam. Bevallom, elvetted. Mennyi a különbség a kettő között? Ugyanaz a szempillantás szó jut eszembe, mint ami arról szól, akkor szólal meg Pálnál, Pál apostol írásában, amikor azt mondja, hogy Jézus visszatér az ég felhőiben, és feltámadnak az igazak, és egy szempillantás alatt elváltoznak. Nekem ugyanez a szempillantás szó jut az eszembe. Mert az őszintén Istenhez forduló ember az Isten első számú szövetségese és barátja. A többit is szereti. A többiért is fáradozik. De az ilyen ember az Isten oldalára állt. És még hátra vannak neki küzdelmek, persze, hogy lesz még mit tanulni. De megtanulta a legfontosabbat, az első lépést a hazafelé vezető úton. Az első lépést, ha már egyébként hosszabb ideje megy hazafelé, sőt már haza is ért, már van kapcsolata az Istennel, de ne felejtsük el, ez a rutin, ez a mindennapi életünk része és lehetősége a boldog ember megvalósulásához. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Hát éljünk a lehetőséggel. Szeretnék erről majd több dolgot, több gondolatot is elővenni. Szeretném, ha gondolkodnánk, ahogy a kötődésen is gondolkodtunk. Szeretném az önismeretnek ezt a területét is, hogyha végig gondolnánk, mi akadályoz bennünket ebben, milyen csapdák vannak a belátás útján,
az önigazolással miért kell annyira komoly küzdelmet folytatnunk. De most ez a lényeg. Ruhasara kimosással, léleksara kimondással tisztul. Mondd ki, és meg fogod tapasztalni azt, mivel a kimondás előtt tudod, hogy a szeretet Istenéhez jövök. Bízhatok benne. Nem félnem kell tőle. Várja az ilyen teremtményeket. Mondd ki, és legyél biztos benne, hogy amit kimondtál, azt ő, hogy mondja a Zsoltáros, bevallottam hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kérjük az ő segítségét ma reggel is ehhez. Köszönjük, jó atyánk, hogy velünk vagy. Hát köszönjük, hogy egy ilyen furcsa szövetséget kell még megtanulnunk, mert a világban, ha barátokat akarunk szerezni, nem így kezdjük, hogy elmondjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Köszönjük, hogy a te világod fordítva működik, és az értelmetlenséget, a céltalanságot akarod először is elvenni az életünkből. És arra bátorítasz, hogy ezt hozzuk hozzád, és hogyha előbb beszóltunk valakinek, vagy furcsa indulatok, vagy gondolatok, vágyak vannak a szívünkben, vagy hamis indítékok, de jó arcot vágtunk hozzá. Szóval ha bármilyen módon a bűn, a szeretetlenség, a képmutatás elejtett minket, jöhetünk hozzád, és te szövetségessé választasz minket az őszintességért. Legyél velünk, és taníts minket erre, hogy így legyünk erősek, így legyünk bátrak a hitben, a bizalomban, az egyenességben. Olyan sokszor elvárnánk emberektől, hogy egyenesek legyenek, pedig bizony mi magunknak is milyen nehezen megy ezt tanulni. Maradj velünk, és tarts meg minket ezen az úton, a te nagy-nagy szeretetettel köszönjük, hogy megteszed. Amen.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ezzel az alkalommal egy újabb beszélgetésre kerül sor a szombatiskolai tanulmány keretében. Ebben a negyedévben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatunkat egyre inkább a jó Istennel. És a mai beszélgetésünk központi gondolata az, hogy mit jelent hitben járni. Az alapigét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verséből, a hit pedig a remélet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Isten hozottal és szeretettel köszöntöm Pálffy Miklós lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bödör Márton testvért, gyülekezetvezetőt a Széki gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ezzel az alkalommal velünk vagy.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jóisten áldja meg a hallgatóságot is.
0: Az első kérdés mindig ebben a tanulmányban az a meghívottakkal megbeszélve, hogy hogyan is tudjuk mélyíteni a kapcsolatunkat a Jóistennel. Igaz, mindenki erre vágyik, mindannyian ezt szeretnénk, hogy a Jóisten az életünkben egy valóságos Isten legyen, és ez pedig egy folyamatot jelent. Mit jelent ez az életünkben?
1: Az emberi tapasztalat úgy tud gyarapodni az élet bármilyen területén, hogyha arra időt szánunk, ez az első. Hogyha valaki valamilyen szakterületen szeretne a tapasztalatát, vagy az ismereteit gyarapítani, elsősorban időt kell szánni rá. És természetesen nem csak időt, de ha ideje nincs, akkor semmi egyéb nincs azon a szakterületen. Én úgy gondolkodom, hogyha a mi atyánkban, amikor imádkozzuk, hogy add meg nékünk ma, ami mindennapi kenyerünket, ez nem csak a fizikai kenyérre vonatkozik, hanem a lelki kenyérre, aki Jézus Krisztus elsősorban. Tehát, hogyha én fizikailag táplálkoztam ma, és gyarapodtam, akkor lelki értelemben az Istennel való kapcsolatomban csak akkor gyarapodtam, ha én ma táplálkoztam Krisztussal. Ha nincs ez az idő erre számva, akkor az ember lelki élete elpusztul, az Istennel való kapcsolata lehet, hogy formailag megmarad, igen, mert ő tudja magáról, hogy ő Isten gyermeke, és hogy ő szövetségre lépett az Istennel, de ez csak egy régi emlék, és nem él ott semmi, nem gyarapszik semmi. Tehát elsősorban idő kell, és persze sok más.
2: Én úgy gondolom, és úgy vélem, hogy a hitbejárás nem csak egy érzés, hanem egy életforma. Az ember, aki keres az Isten akaratát, és keres kapcsolatot a jó Istennel, Isten megnyilatkozik, és először is az Isten keresi az embert. Az ember kell az, aki válaszol az isteni hívásra, és a hitbe való járás sokszor nem csak az, hogy mindent látok előre, hanem Isten lépésről lépésre vedett. Ha megnézzük a 119. Zsoltár 105. vers azt mondja, hogy egy mécses a te ígéd. Tehát, hogyha én reflektorfélbe tudnék járni, és mindent meglások, akkor nem kéne a segítség. Viszont figyeljék meg, hogy milyen szép, amikor az ember rábízza magát valakire, és bízik benne. Mind a szülő-gyerek kapcsolata, olyan kell az ember kapcsolata az ő teremtőjével.
0: És ebben a témakörben rögtön az elején szerintem fontos különbséget tenni a hit dolgában, a hit kérdésében, mert erről fogunk beszélgetni. Hogy különbség van-e a között, hogy hisszük-e az Isten létezését, és Istenbe hiszünk? Miért fontos a kettő között különbséget tenni? Vagy a kettőt miért kell aztán társítani?
1: Jakab apostol említi azt, hogy az ördögök is hisznek és megfélemlenek, és hát elsősorban a démonok számára az Isten létezése nem kérdéses, mert ők már látták őt, ismerik őt, közelségében éltek, viszont ők is hisznek, hiszik azt, hogy Isten képes dolgokat megvalósítani, és hogy Isten képes alkotni, stb. Stb. Tehát ők is hisznek. De mi a különbség az ördögök hite és a keresztény ember hite között? Elsősorban én úgy fejezném ki ezt a különbséget, hogy ameddig az ördögök elvesztették a bizalmukat Istenbe, teremtőjükbe. Ők hiszik, hogy van, mert látták is, és azt is hiszik, hogy az Isten dolgokat fog megvalósítani, de elvesztették bizalmukat benne. Ez nem most kezdődött. Itt kezdődött a bűn igazából, amikor Sátán megvádolta az Istent, hogy ő önkény uralkodó, és ezért megpróbált elszakadni tőle, és egy sajátos életformát létrehozni, vagy életvitelt létrehozni, mert bizalmatlanná vált az Istennel szemben, hogy az Isten a javát akarja. Pál apostol ellenben, amikor a bibliai hitről beszél, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. versében azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, ezen a ponton nincs különbség, mert a démonok is hiszik, hogy létezik, de még mond valamit, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát bizalommal fordul az ember az Istenhez, tudja, hogy az Isten jót akar neki, és jót fog cselekedni vele, és ez a bizalom az Istenbe a démonok esetében nincs meg. És egyes emberek esetében sincs meg, akik nem tudnak bízni benne. Lehet, hogy hiszik, hogy létezik egy Isten valahol, egy ilyen deista, szemléletmódú Isten hit, de ez az Isten nem avatkozik be az életbe, és ő ott van valahol távol, nem tudunk róla, ő se tud nagyon rólunk. A bibliai hit pedig az, amik lépten nyomon rá tudja bízni magát az Istenre, a teremtőjére, hogy jót akar tenni neki, és jót is tesz.
2: Igen, a hívő ember először is ott kérdődik, hogy hisz Isten létezésében. És nem elégséges, ez az első lépés, igyekszik Isten akarata szerint járni. Tehát, hogyha én nem ismerem az isteni akaratot, csak úgy gondolom, hogy az én elképzelésem körülbelül ez az Istenről, lehet, hogy téved az ember, és biztos, hogy téved. Viszont a hívő ember nem csak beszédben kell, nem nyilatkozzon, hogy hiszed Istenben, hanem tettekben is. Nagyon fontos ez.
0: Talán ez megint úgy kapcsolódik össze, mint az, hogy hiszük az Isten létezését, de hiszünk benne is. És ez pedig a hit pedig a tettekkel is kapcsolódik.
2: Így van. Például Ábrahám, tudjuk azt, hogy hit Ábrahám. Tehát nem elég hinni, mert azt mondja, mondta a Pálfi testvér, hogy az ördögök is hisznek, de rettegnek. Nem elég hinni, viszont eszembe jut egy eset, hogy sokszor eset jönnek hozzám a fegyörök a börtöntől, és meg szoktam kérdeni, hogy miért zárják be az embert a hitiért? Nem zárják be, de igen. Mert olyan dolgot hiszel, ami ő végbe akar vinni. De nem azt jelenti azt, hogy én hitem, hanem Istenbe bízik, nem Istentől van, hogy az jó is. Az Isten való bízalomad mindig nyugodt, az Isten hagyatkozik az ember, és tudja az, hogy mondja Pál apostol, tudom, kibe hittem. Ez az isteni bízalom.
0: Kérdés az, hogy miért is van szükségünk a hitre. Az ember miért kell hitből éljen?
1: Mert nincsen más módja arra az embernek itt, akik itt élünk a térbe és az időbe, hogy az Istent megismerjük. Az Isten nem vethető alá a tér és az idő törvényeinek. Van, amikor Isten megjelenik a térbe és az időbe, de az csupán csak akkor van, amikor ő kinyilatkoztatja magát a tér és az idő koordinátáin, vagyis tehát felfoghatóvá teszi magát, észlelhetővé teszi magát számunkra, akik itt élünk a térben és az időben. Ahhoz, hogy az Istent megismerjük, én úgy gondolom, hogy akár a mennyben is, hogyha ez történne, ugyancsak a hitre kell támaszkodni, még ha látnánk is őt, azért, mert ő nem a teremtett világ valóságába szorítható be, mint mi. Ugye mi megismertük egymást, mert ugyanolyan koordináták között pereg a mi életünk a térben és az időben. Nem tudunk elrejtőzni, nem tudunk kiszállni a tér és az időből. Az Isten, mivel ő nem teremtmény, ő bármikor láthatatlanná tehetné magát, mondjam, elvonhatná magát a teremtett lények elől, nem teszi ezt, úgy gondolom, a mennyei világ elől, nem rejtőzik el, de ha akarná, elrejthetni magát, és magát másnak adhatná ki a teremtett világ előtt, még azok előtt is, akik nem buktak el, mert ő Isten. És ez egy olyan, tehát benne van az Isten természetében ez, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak itt a Földön, hanem akkor is, amikor látni fogjuk őt, nekünk hinnünk kell, hogy ő tényleg a javunkat akarja, és ahogy megalkotott minket, az ő törvény, az igazsága, a szeretete, azok tényleg olyanok, amilyennek tűnnek. Ezt el kell, hogy higgyük. Na most itt a Földön annál inkább szükségünk van arra, hogy higgyünk abban, hogy ő tényleg ilyen. Persze azt is megtehetjük, hogy nem hisszük, hogy ilyen. Vagy ferde képünk van az Istenről, és vannak ilyen emberek. Nagyon szomorú, hogy van ilyen. De nincs más út arra, hogy az Istent megközelítsük másként, mint hitáltal.
0: Bontsuk ezt ki akkor, ezt a gondolatot, hogy mit jelent hívőnek lenni és hitetlennek. Ugye Jézus azt mondja János Evangélium a 20. fejezet 27. versében, ne légy hitetlen, hanem hívő, mondja ezt Tamásnak. Hogyan tudjuk véghez vinni a hitet az életünkbe, hogyan valósul meg, mit jelent a hitetlen, és mit jelent a hívő?
2: Attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük. Tehát, hogyha én keresem az Istent, akkor biztos, hogy az Isten úgy kinyilatkozhatja magát, hogy nekem a legfontosabb. A tanulmányunk beszél arról, hogy Jézus látja mi hitünket. Látja azt, hogy mire vágyunk. Nagyon fontos ez, hogy mire vágyunk. Az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a jóra vágyjon. Viszont a bűn megrontotta ezt a vágyat. Vágyunk a jelenre. Vágyunk azt, hogy minden most legyen meg. És ne felejtsük el, hogy a hit, amit Isten a szívünkbe ültetett, ez hajlamos arra, hogy meggyengüljön. Tehát neki nagyon fontos, hogy az Istennel párbeszédet folytassunk. És a leckénk beszél, hogy Ábrahám, Mózes és Jobbal Isten párbeszédet folytatott. Isten megérdi azt, hogy a mi hitünk megerősödjen benne azáltal, hogy konkrét tapasztalatunk legyen vele, hogy megerősödjünk. Na most feltevődik a másik kérdés, hogy kinek könnyebb hinni, nekünk, vagy az Ószövetség népének? És azt mondja a zsidókhoz itt levélben, hogy minket a bizonságunknak nagy fellege vesz körül. Azt, hogy tegyünk félre minden akadályt, és megkönnyítjük a bűnt. Tehát ez a mi dolgunk, félretenni minden akadályt. Viszont amennyi bizonság van nekünk, sokkal nagyobb előnyben vagyunk, mint az Ószövetség népe.
1: A szószoros értelmében minden ember hisz valamit. A hitetlen ember is, hogyha így fogalmazzuk meg ezt a kérdést, a hitetlen ember azt hiszi, hogy nincs Isten. Ő ezt nem tudja bizonyítani, nem tudja kivizsgálni, és utána lekövetkeztetni, hogy tudományosan bebizonyítottam, hogy nincs Isten. Hanem a kérdés az, hogy a hitetlen mit hisz, és a hívő mit hisz. Mindenki hisz valamit. Amikor felszállok a repülőgépre, én hiszem, hogy a repülőgép társaság átvizsgálja a pilotákat, és nem kerülnek oda olyan emberek, akik öngyilkosok akarnak lenni a gép rakományával, vagy a gép, hát azokkal, akiket a gép szállít, azokkal együtt. Tehát a bizalom kérdése, hogy mit hiszünk, stb., ez minden ember életében jelen van. Az igazi hit, az egy döntés, hogy én mit hiszek, annak alapján, amit ismerek. Nekem céltudatosan, vagy az ismeretem függvényében kell hinnem. A Szentírás beszél róla, hogy például olyan emberekről, akik nem ismerték meg az Istent így, mint mi keresztények a Bibliából, mert nem rendelkeztek Bibliával. A római levél első fejezetének 19. verséből azt mondja itt a Szentírás, hogy mert ami az Isten felől tudható, itt ismeretekről van szó, nyilván van ő bennük, tehát a teremtett világ kap ismeretet az Istentől, a lelkiismerete által, a természet megfigyelése által sejtheti azt, hogy van egy teremtő, és nem a véletlennek a szüleménye az, ami van. Na most a kérdés az, hogy az illető ember mit csinál evel a sejtelemmel? Mit csinál az ismerettel, amit szerzett, akár ismeri a Bibliát, akár nem, és miután az ember átgondolja, hogy na most hogyan is állnak a dolgok az életben, ezután én hozok egy döntést. Elhiszem ezt a fajta gondolkodást, hogy van valahol egy teremtő, kell lennie valahol valakinek, aki ezt létrehozta, vagy hogyha a Bibliát olvasom, akkor megtehetem, hogy hitelt adok neki, és elhiszem, hogy mi van benne, az valós, vagy úgy döntök, hogy nem ezt hiszem el, hanem talán a Koránt fogom elhinni, mert az nekem valószínűbbnek tűnik, vagy egyszerűen a tudományban hiszek, hogy ugye a materialista életfelfogás, hogy akkor nincsen Isten, de az is hit kérdése, tehát egy döntés a hit végeredményben.
0: Vannak, akik a hit dolgát jelként irányítják, és hogyha jelet kapnak a jó Istentől, hisznek beavatkozásába, mondjuk azt, hogy létezésében is, és akkor elköteleződnek. A Biblia történelme beszámol ilyen helyzetekről, igaz, a jó Isten nem egyszer jelet küldött az ő népének, Mózes által, Gedeon életében is ezt látjuk, és sorolhatnánk, a bírák korában sokszor a jelek által a jó Isten megszólított valakit. Mehetünk-e a jelek után? Jók-e a jelek, a kevésbé jók, bizonytalanságra vezetnek, bízhatunk-e abban? Mi az, ami a hitünket meg kell, hogy határozza? Látva azt, hogy a múltban a jó Isten adott jelet az ő jelenlétére és munkásságára egy csoport, egy közösség vagy egy ember életében.
2: Úgy gondolom, hogy nekünk, akik Biblia ismerő emberek vagyunk, nekünk Isten sokféleképpen megnyilatkozott, és ezt meg tudtuk tapasztalni. Minden dolog, amit történik velünk, de az isteni gondviselés kell lássuk benne. Viszont persze, hogy a Leszkénk arról beszél, hogy a farizeusok az úrítósat jöttek, de milyen szándéka akarták ők a jelet látni? Az, hogy megkísértsék őt, valamint szaván fogják. Na most már az Isten nem ilyen. Azt mondja egyik énekünk, hogy aki kétkedő boncolja őt, annak választ nem ad, de hívő előtt az Úr megfejti magát. Tehát a legelső lépés, amikor mi Istentől jelet akarunk kapni, az alázatos szív. És eszembe jut egy eset, jön hozzám egy más egyházba való barátom, lelkesen. Na, mit mutatott meg nekem még az Úr? Valamit jelet kaptál álomba, vagy valahogy tudsz még valami újat? Mondtam neki, én úgy gondolom, hogy amely kinyilkodott Isten az igényén keresztül, amennyit találtam, én azokat akarom beteljesíteni, mikor azokat beteljesítettem, akkor kérek, Uram, adjál még valami újat. De mi azt szerettem, mindig az újat szeretjük, különösen a fiatalok, új legyen, valami rövid legyen, de új. Viszont bármikor reformációra volt szó a történelemben, mindig a nép vissza kell menjen az eredetihez. Visszatérve a jelre, amikor kérik a fariteusok a jelet, azt mondja itt a leckénben, hogy lelke mélyéből felsóhajt Jézus. Azt mondja, hogy milyen jelet még akartok? Mi az, ami titeket hívőbbé tesz? Viszont én úgy gondolom, hogy a jel sokszor nem lehet jó ami számunkra, mert Isten nem úgy látja, ahogy mi látjuk. A gyerek is sok mindent kér, a szülő pedig azt mondja, hogy nem, ez elég. Vigyázni kell a jellel, viszont nagyon fontos az Istennek a megismerése. Ha megismertem az Istent, bízok benne, ha bármi történik, az a javon szolgál, és a többit bízzam rá.
1: A valóság az, hogy nem csak, hogy voltak, vannak talán még jelek, hanem Isten jeleket használt azért, hogy hitet ébresszen az emberekbe, és a bibliai időkben, Ótestamentumban, Újtestamentumban több olyan bibliai epizód van, amikor Isten csak úgy tudja megszólítani az embert, hogyha csodát művel. És Isten nem is várta el például Gedeontól, vagy Mózestől és a zsidóktól, a fáraótól, nem is várta el, hogy higgyenek neki, anélkül, hogy az ő hatalmát ne bizonyítsa olyan jelek által, amelyeket más nem tudott volna elvégezni. Jézus Krisztus esetében is sokszor hasonló a helyzet, habár ugye Jézus Tamásnak mondja azt, hogy ne légy hívő és ne hitetlen, ugye, és megadja neki a jelet. Szóval, gyere, bocsánat, a te újadat az én tenyeremben, és a többi. De Jézus azt mondja, hogy boldog azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, adtam jeleket az én gyermekeimnek, mert ők nem tudtak hinni másként. De nem ez az ideál. Az ideál az, hogy valakinek olyan hite legyen, hogyha nem is látja ezeket a jeleket, ő akkor is tud hinni. De akkor vajon az lenne a helyes hit, amelyik vakon hisz? Egyáltalán nem. Na most én két dolgot mondanék a jelekkel és a csodákkal kapcsolatban. Az első dolog, hogy az az idő, amikor Isten a jelek és a csodák alapján adta a hitet, elmúlt. Volt egy ilyen idő a Bibliában. Mi egy más időt élünk. Amikor a hitünk a Szentírásra kell, hogy épüljön, és nem a csodákra. Miért? Mert mi egy olyan időt élünk, ahogy olvasunk róla, Jézus megjövendőlte ezt az időt, Máté 24-24-ben könyvészbe tartani, hogy hamis proféták és hamis Krisztusok támadnak. Tehát az utolsó időben is mi éljük ezt a világot, amikor a keresztény gúnyába bújt démonok, emberek megkísérelik Isten munkáját lemásolni, és már vannak ilyenek, hogy jeleket és csodákat látnak emberek különböző felekezetekbe, de ezek majd megsokasodnak, ahogy közeledünk Jézus Krisztus második eljövetele fele, és Isten megengedi, hogy az utolsó időben a jelek már ne képezzék az egyedüli, világos egyértelmű kritériumot valakinek a hitére, ellenkezőleg. Az emberek teljesen zűrzavarban lesznek a jelek és csodák miatt. A második dolog, amely a jeleket és a csodákat illeti, én nem vetném meg a jeleket és a csodákat. Miért nem? Mert olvassuk például amikor az apostolok prédikáltak, ott nem csak megtérés volt, hanem például a Cselekedetek könyvének második fejezetének 43. versében, 15. fejezet 12. versében, ahol Péteren és Jánoson keresztül, miközben prédikáltak, Isten jeleket és csodákat is művelt, mert amikor az Isten szent lelke kitöltetik, és az Isten munkája hatalmasan halad előre, természetes velejárója az, hogy megnyilatkozik az Istennek természet feletti hatalma, és hogyha ez nincs, akkor szerintem ott van egy probléma. Hogyha én bevetem a szántóföldemet búzával, és egy szem búza nem kell ki, van egy probléma.
0: Most már itt a kérdés az is, hogy mi számít jelnek a mai világban. Igaz, hogyha jelekről beszélünk, és az életünkben, hogyha látjuk a Jóistennek jelenlétét, mert ez is egy jel.
1: Igen, és ez az isteni jelenlét a Bibliában nem csak, hogy meg van említve, hanem Jézus több helyen kihangsúlyozza ezt a dolgot. Nem azt mondja Jézus, hogy csak akkor higgyetek, hogyha így látjátok, de azt mondja például Márk 16-16-ban is itt a hit kapcsán mondja, azt mondja, aki hiszen és megkeresztelik, ugye üdvözül, aki pedig nem hiszen elkárhozik, és így folytatja, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezüket, és meggyógyulnak. Ezek a jelek követik, ott vannak a hívő ember életében, ha pedig nincsenek ott, van egy probléma. De nem képezhetik a mai világban a hitnek az alapját, ami a Biblia.
0: Ez a gondolatsor, amit megosztottál az előbbiekben, hogy a hívők elővigyázatosak kell legyünk a jelekkel kapcsolatosan, ugyanakkor nem is hiányozhat a hit, a jel felismerése az életünkbe. Ugye Ellen White az utolsó napok eseményei című könyvben ezt nagyon jól megfogalmazza, pontosan így, ahogy hallhattuk, hogy az utolsó napokban, időkben annyira sok csoda és jel lesz, ami nem az Istentől származik, Isten népének nem ad bizonyosságot a csodákban való megerősödés arra vonatkozólag, hogy létezik Isten és közbelép, hanem a Szentírás az igaz, egyedüli mérce. Ugye ez annyira meghatározza az adventizmusnak is a működését és az elképzelését az Isten munkájáról és dolgáról. De az is igaz, hogy a Jóisten mai napig jelek által közbeavatkozik az életünkbe, csodákat tesz, ezt fel kell, hogy ismerjük, de marad az, hogy mindent az igének az alapján, ami az igét felülírja, vagy ami az igétől elkülönülve másképpen történik, akkor ott el kell gondolkodni.
1: És csoda, de nem fér bele az igei keretbe, akkor tényleg csoda, de nem az Istentől van, és el kell vetni.
0: A hit kérdésénél maradva, azt mondja Jézus Márk evangélium a 4. fejezet 40. versében, és mondta nekik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincs hitetek? Hát minden bizonnyal azt gondolták magukról, hogy van hitük, és Jézus azt mondja, hogy nincsen. Hogy van az, hogy néha mi magunkról azt gondoljuk, hogy hitben erősek vagyunk, és a Jóisten lehet mást lát, a valóságban nincs ott a hit az életünkben. Hogy tudjuk leellenőrizni azt, hogy hívők vagyunk nem az Isten létezése felől, hanem az Istenben, az ő munkálkodásába, közbeavatkozása felől?
1: Nos, én úgy gondolkodom, hogy a hitnek van egy objektuma, az, hogy mit hiszek. Amikor valaki azt mondja, hogy ő Istenben hisz, vagy Krisztusban hisz, főleg az utolsó időben, az nem azt jelenti, hogy ő tényleg az igazi Krisztusban hisz, mert a Biblia megjövendőlte, és ezt már említettük, nem fogom újra említeni, hogy Sátán utolsó munkája Krisztus nevében fog történni a kereszténység leple alatt. Na most én keresztényként lehet, hogy hiszek. De a között, amit én hiszek, vagyis a hitem között és az objektum között, hogyha nincs egy, ha az objektum téves, akkor a hitem is téves. Mert az Isten és a hívő között, vagy a hit és az Isten között van egy összeölelkezés, amely csak akkor jön létre, hogyha a hitem objektuma helyes. Mondok egy példát. A zsidók, akik Jézus Krisztust elítélték, hittek Istenbe. Ezek nem ateista emberek voltak, nem pogány emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik ismerték a Szentírást, de téves felfogásuk volt a messiásról. Ebben az egy pontban, tehát hitték, amit Mózes törvénye parancsolt, és olyan pontosan igyekeztek betartani a mózesi törvényt, hogy nem mentek be a törvényházba, mondja János evangéliumának a 19. fejezetében, hogy ne feltétessék meg magukat, hogy a húsvéton részt tudjanak venni, tehát egy pogány épületben nem mehettek be. Tehát ezek hívő emberek voltak. De egyetlen egy pontban a hitük téves volt, téves felfogásuk volt a messiásról. És ezért ő közöttük és az Istenük között nem történt meg ez az összefonódás. Isten nem válaszolt a hitükre. A hitüknek nem volt semmilyen következménye. Meddő maradt a hitük. És hasonló a helyzet szerintem a mai kereszténységben is, hogy a mai keresztény és az Isten között nincsen egy kölcsönhatás. A hit és az objektívum között nincsen egy kölcsönhatás, mert téves, ferde gondolataik vannak arról, hogy ki is ez az Isten. És mivel ezek a gondolatok tévesek is ferdék, nincs egy összeülelkezés. Isten, ez a hit nem ragadja meg az Istent, és az Isten sem tudja megragadni ezt az embert, mert ez az ember teljesen ferdén gondolkodik az Istenről. És ezért ez a hit nem vezet sehova, amikor jön a megpróbáltatás és a nyomorúság. Persze, hogy ott van a félelem, mert ahhoz, hogy ne legyen ott a félelem, szükségem van arra, hogy Isten az ő szent lelke által egy munkát végezzen bennem. Ha pedig nincs ez az összeülelkezés, amiről beszéltem, akkor nem végzi el ezt a munkát.
0: A tanulmányunk erről úgy beszél, hogy egy érzés csupán a hit, mondhatjuk azt, hogy egy olyan érzelem, ami nem jut kifejeződésre. Tehát gyakorlatilag egy megfoghatatlan olyan valami, ami nem valóság a mi életünkben.
1: Csak egy ábránd.
0: Egy képzelet. Egy ábránd. Egy déli báb, ha egy ezt a hasonlatot használjuk.
1: Igen, tehát gondoljunk bele, hogy az utolsó zsidók, akik meghaltak Jeruzsálem ostromában, a leghívőbb zsidók voltak, mert ők voltak azok, akik a templomba menekültek. Tehát ott akarták a hitüket kifejezni, hogy itt, ha minden elpusztul, ez nem pusztulhat el, mert az az isteni. De egy ábránd volt. És mivel nincsen olyan válság ma a világban, hogy az emberek ilyen drámai, tragikus szituációra jussanak, mert az emberek békésen leélik a 80-90 éves életüket, és nem jönnek rá, nem bizonyosodik be, hogy igazából ők egy ábrándot követtek, és nem volt igazi hitük.
2: Ne felejtkezzünk meg, hogy a hit útján megjelennek a kételyek is. És ez nem a hit ellentéte, hanem ez része az útnak. A hit útján vannak olyan dolgok, amik, ha nehézségben van részünk, a mi hitünk meginokat. Viszont az igazi hit akkor mélyül el, amikor próbák vannak. Mindig felkészülni erre, hogy a hitünk egyszer próbál lesz téve. Nagy segítséget nyújtott nekünk a megpróbáltatásokba és a nehézségekben a közösség. Amire nagyon fel szeretném hívni a nézők figyelmét is. Mennyire szükséges az, hogy egy közösségben éljünk. És Jézus alapította meg, hogy legyen az emberek, mint közös lény, legyen egy olyan hely, ahol bátorítást kap, ahol más megvilágításban tudják meglátni az ő problémáját, bizony személy problémáját. És Isten tud nekünk sok erőt adni, hogyha van közösségünk egymással, így lehet közösségünk Istennel is. Mi a mennyországban nem fogunk bemenni, besétálni, úgy, mint egyének, hanem mint közösség, mint egyház, mint gyülekezet, mint választott nép, mint maradék. Nagyon fontos ezt az oldalat is megvilágítani, hogy tartozunk egy közösséghez, hogy amikor úgy érezzük, hogy a hitünk gyengül, sajnos, sokszor megtapasztaljuk ezt, hogy meg vagyunk nagyon támadva, akkor Isten rendelt egy gyülekezet, egy közösséget, aki által minket meg tud segíteni, ad bátorítást, és haladunk előre a nehézségek között is, mert van nekünk egy hitünk, van egy reményünk, ott van az Úr Jézus Krisztus.
0: Akkor most a zárószakaszban erről a hitről mélyebben hadd beszéljünk, és elolvasnám az ige részt Róma 3.23-tól 26-ig, mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hát órákat lehetne és sorozatokat lehetne erről a pár ígéről tartani. Tömören mit tudnánk elmondani erről az igei szakaszról? Ebben a kontextusban mit jelent a Jézus hitéből való hitünk?
1: Vagyis a megigazulás.
0: Most már igen, mély teológiai kérdésekhez érkeztünk el. Nem, minthogyha az eddig elmondottak nem lettek volna fontosak, de egy olyan összetett lényegi kérdéshez érkeztünk, ami gyakorlatilag a hitéletünknek központi kérdése.
1: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy az üdvösségre való jutás az egy könnyű dolog, mert hinni kell, és üdvözültem, és akkor milyen nagyszerű, hogy ilyen, Isten ilyen könnyűvé tette ezt a dolgot számomra,
2: Jézus mindent elvégzett.
1: Akkor a szívében számára a hit csak egy ilyen elméleti dolog, egy ilyen hideg, gépies dolog, hogy hát igen, én tudom, és elhittem, hogy így van. Ennek az embernek az életébe nem lesz nagy változás. Ennek az embernek az életébe nem, az ilyen ember életére nincsen nagy hatás az Istennek. Csupán csak, hogy ő most levetette a kék zubbonyt, vagy a kék zakot, és fölvette a, nem tudom, más színű zakot. Viszont akkor, amikor valaki megérti az evangéliumot, hogy igen, Isten könnyűvé tette az üdvösség útját gyermekei számára. De számára ez nem volt könnyű. Ha valaki megérti, hogy mit jelentett Krisztusnak 4000 éves bukott ember bőrébe bújni, és mit jelentett Krisztusnak a második halál borzalmas sötétségébe belépni, hogy az Isten fia felvállalta az atyától való örökre való elválasztást és elszakadást, akkor az történik, amit Pál apostol mond a Galatákhoz írtlevő 5. fejezetének 6. versében, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Na, ez a hit, hogy én el tudom hinni, hogy Krisztus ilyen messze képes volt elmenni, hogy a második halál torkába lépett bele, sötétségébe lépett bele. Ha én ezt el tudom hinni, akkor az én szívem szeretettel fog megtelni. Egy ilyen keresztény többet fog munkálkodni, mint bárki, aki folyton csak arra támaszkodik, hogy mit mond neki az Istentől, hogy ezt is csinált, azt is csinált. Mert megértette az evangéliumot. És az evangélium az, hogy mit tett Krisztus értünk. Ez az, ami mozgásba lendít minket. Megmozdít minket. De ezt el kell hinni. Meg kell ismerni, és el kell hinni. Különben nem sokat ír a hit.
2: Én arról a kapcsolatot szeretném még említést tenni. Milyen kapcsolat volt Jézus Krisztusnak az atyával? Ez a bizalom, ez a hit. Ha ilyen kapcsolatunk alakul ki, alakulna ki Jézus Krisztussal, mi megmentőnkkel, akkor valóban a Jézus hite élne bennünk. De sokszor úgy érezzük magunkat, hogy a kapcsolatunk nem jó az Istennel. Mi cselekedetünk, nincsenek összhangban, és a kapcsolat úgy érezzük, hogy távolodik, viszont ezért szükséges Jézus hite, hogy meglássuk a kapcsolatot, hogy volt az atyával. És ez nagyon fontos, hogy megérezzük azt, hogyha jó a kapcsolatunk, akkor bízhatunk, hogy az üdvösség számunkra biztos.
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát még szerettünk volna mondani, lenne is, amit ebben a témában. A Jóisten pótolja ki a gondolatokat, és adja az ő áldását a megértéshez. Amen.
1: Amen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Talán még egy igeverset hadd olvassunk el, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai alkalommal a hitben járni tanulmány gondolatait beszéltük át. Kérem, maradjanak velünk, mert következik egy énekszám, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdésekre Jankó Kristóf lelkipásztor adja meg a válaszokat. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak.

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkéti tanulmányozási résznél tartunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől 28. fejezetig tanulmányoztunk, és az Étrendés táplálkozás című könyvből a 14. fejezetet vettük át. Az első kérdésünk így hangzik. Miért állítottak ajtónállókat az Úr házán a kapuihoz? A Krónikák második könyve 23. fejezet 19. részében találjuk a választ, amely így hangzik. És állítta ajtónállókat az Úr házának kapuihoz, hogy be nem ehessen, aki tisztáltalan bármely dolog által. Azt látjuk, hogy tisztáltalan emberek ellen állítottak kapunállókat, ajtónállókat az akkori az Úr háza előtt. Ez az a tanulságot adja nekünk az életünkbe, hogy nem fér bele minden. Oda kell figyeljünk, hogy a mi kapuinkat hogyan őrizzük. Csak kapunk lehet a szemünk, a fülünk, mindaz az információ, amit nézünk, amit hallgatunk, amit beviszünk. Figyeljünk, hogy mit engedünk be a szívünkön. Akkor is figyeltek, hogy az Úrházába kit is mit engednek be. Mi is a Szentlélek templomába figyeljünk, hogy mit engedünk be. A második kérdésünk, miért mondta Joás Amásiának, hogy kérlek, maradj otthon? A 25. fejezet 19. verse így szól. Te magadban így gondolkodtál, megveréd az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedjél. Kérlek, maradj otthon, miért szerezni magadnak a veszedelmet, hogy te is Júda elveszél általam? Azért, mert Amásiás felfuvalkodt a sikere után, és fölöslegesen akart háborút indítani, Joás figyelmeztetését, és azt mondja, maradj otthon, miért keresnél bajt magadnak? Ha ezt mai üzenetnek vennénk, azt mondaná, nem minden harc a mi harcunk. Sok konfliktus büszkeségből, vagy bizonyítási vágyból, vagy a belső egóból születik. Isten nekünk néha azt mondja, maradj nyugton, maradj otthon, mert ez nem a te harcod. Sőt, a bosszúállásban is lehet, hogy hagyjuk a bosszúállást Istenre. A harmadik kérdésünk így hangzik, mit haigáltak a tornyok tetején, a kőfal szegletein felállított gépezetek? A 26. fejezet 15. versében találjuk a választ, amely így hangzik. Készítette annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására, és ez a híre messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegítették Miglen megerősödik. Tehát ezek kemény gépek voltak, amelyek köveket és nyilakat haigáltak, ezzel védték a várat, ugye. Ez nagy, hogy Isten adott bölcsességet, kreativitás, fejlődést, akár a harcterén is, de a történet mégis figyelmeztet, amikor Uziá megerősödött, ő is felfuvalkodott. Tehát a siker lehet áldás, de csapda is, ha nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk. A negyedik kérdésünk, miért alázta meg az Úr Júdát? A Krónikák második könyvéből a 28. fejezet 19. verse így hangzik. Itt találjuk a választ. Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izrael királyáért, mert arra indítta Júdát, hogy vétkezik az Úr ellen. Tehát Júda vétkezik az Úr ellen, és ezért, mivel hűtlen volt az Úrhoz, elbújtotta Akház király Júdát. Ez az alázás nem bosszú volt, hanem figyelmeztetés. Isten néha megengedi az összeomlást, hogy visszataláljunk, felismerjük az álláspontokat, és újra keressük őt. Ez kegyelem számunkra, de sokszor fáj. Ezért a fájdalom is tanít valamire bennünket. Az ötödik, egy utolsó kérdésünk, mely hivatás értékesebb minden más tudománynál? A 14. fejezet szerint és Ellen White gondolatai szerint az Isten szolgálata és az embermentés munkája az, ami értékesebb minden más tudománynál. És ez nem csak a lelkészekre igaz, vagy az előjárókra. Lehetsz tanár, szülő, barát, bárki, aki az Urat szolgálod, és ezzel Istenhez vezeted az embereket. Ez a legnemesebb munka. Most gondolkodj el, kire van neked nagy befolyásod, hatásod, akit az Úrhoz vezethetnél. Kedves tévénézők, eddig tartott a naponkénti tanulmányozás kérdései. A következő alkalommal átvesszük a Krónikák másik könyvébe 29. fejezettől a 35. fejezetig, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv 15. fejezetét. Addig is, a viszontlátásra!

Köszönöm Önöknek, hogy velünk voltak. Ezzel az alkalommal a Hitben járni beszélgetést követhették végig. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a következő beszélgetésnek a címe a bűn, az evangélium és a törvény. A viszontlátásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művel.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban. Ezúttal is itt van velünk stúdió vendégünk, sőt stúdió vendégeink, hiszen ma hárman fogunk beszélgetni. Köszöntöm mindenek előtt a mi különleges vendégünket, dr. Szigeti Jenő lelkészt, Isten hozott a stúdióban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: És köszöntöm ugyanakkor a mi állandó kedves vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt is, Isten hozta Önt is a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel teszek eleget, úgy, mint eddig is, valahányszor erre alkalom nyílik.
1: Amint említettem, mai adásunk különleges, nem csak azért, mert hárman beszélgetünk, hanem sokkal inkább azért, mert az eddigi visszaemlékezések sorában egy újabb életrajzi állomáshoz érkeztünk el. Mindenki életében vannak olyan személyek, akik nyomot hagynak ő bennük, és egy életre emlékeznek az ő példájukra, munkásságukra. Személyesen számomra ilyen volt Moldován Vilmos lelkész, akinek az idén emlékezünk az ő halála 25. évfordulójára. Ebből az alkalomból vagyunk itten, hogy megemlékezzünk az ő életéről, munkásságáról, és tesszük mindezt azért, hogy a benne felelhető értékeket újra felelevenítsük, és bátorítást, lendületet kapjunk az igazság útján megtett lépéseinkhez. A következőkben Moldován Vilmos talán egyik legismertebb könyvéből, könyvének hátoldaláról szeretnék egy rövid szöveget idézni. A könyv címe Bibliai Tantételek kézikönyve, amely legelső kiadásában megjelent 1980-ban. A könyv hátoldalán találjuk a következőket. Moldován Vilmos, adventista lelkész, Marosvásárhelyen született 1927-ben, tanulmányait is ott végezte. A csillogó tehetségű és sokoldalú képességekkel megáldott ifjút az adventista egyház azonnal alkalmazta, mint igehirdetőt, először Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen. Irodalmi és szónoki adottságai felkeltették a közösség figyelmét, s a Brassó-Mékerti Lelkészképző Intézetben töltött tanulmányi évei után Kolozsváron, Nagyváradon, Tordán, Vajdakamaráson szolgálta az ige ügyét. Lelki ajándékainak szélesebb körű és egyre kiteljesedő gyümölcsöztetése céljából az Észak-Erdélyi Egyházterület vezető és irányító szervében kapott minden tekintetben őt illető megbízatást. Ez idő alatt teljességgel kibontakozott irodalmi, igehirdetői, zenei és kiemelendő, költői tehetsége, munkássága. Egész életében barátja volt az ifjúságnak, s ahogy megjegyezték, örökre fiatal maradt. Kioldhatatlan tanulási szomját bizonyítja, hogy nem épp fiatalon, 1976 és 1980 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatójaként szerzett oklevelet, majd 1981-től 85-ig, mint az Adventista Lelkészképző Intézet tanára gyümölcsöztethette enciklopédikusnak minősíthető felkészültségét. Kiadott művei, s köztük a kezünkben tartott Bibliai Tantételek kézikönyve is, élő szóban elhangzott felejthetetlen prédikációival együtt igazolják e nagyra hivatott Istennek szentelt élet rendkívül becsülendő értékét. Írja mindezt egykori szolgatársa és évtizedeken át jó barátja Timis Balázsi Sándor lelkipásztor. Hogy emlékszik így az évek távlatából, mint szolgatárs és jó barát Moldován Vilmos lelkészre?
3: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, ha minden előadási alkalmat ezzel az igei áldással kezdtünk, akkor úgy vélem, hogy e kiemelkedő alkalommal elmaradhatatlan ez a jó kívánság, ez az áldás kívánság. minden hallgatónk felé. Ami pedig a kérdésekre adandó feleletemet illeti, idéznék a 25 évvel ezelőtt megtartott gyászbeszédből egy textust. Amikor 25 évvel ezelőtt, azon a szomorú február 22-i napon el kellett mondanom a hatalmas tömeg előtt, amelyről meg vagyok győződve, hogy Házsongárd temetője még eddig a történelemben ekkora tömeget nem látott egyben. És mikor megbízatást kaptam, hogy szóljam az ígét, legszívesebben így válaszoltam volna megbízóim felé, és mindenek előtt Isten felé. Ímé én Parányi vagyok. Mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem. Ez volt az egyik megnyilatkozás akkor Moldován Vilmos temetése napján. És most ebből a távlatból negyed évszázad után nem tudok mást mondani, mint hogy akkor, amikor elterveztük, hogy a zsidó 13 hét alapján megemlékszünk elődeinkről, nagyjainkról, akik szólották nékünk az Isten beszédét, hogy figyelmezünk az ő életük végére, és követjük hitüket, akkor midőn Moldován Vilmos életképének bemutatására kerülne sor, óhatatlanul ugyanez a jóbi szöveg jutott eszembe. Igen, Parányinak érzem magam, hogy Isten eme nagy szolgáját méltassam, még ha egy negyed évszázad távlatából is. Legszívesebben most is azt tenném, hogy kezemet a szájamra tegyem. Beszéljenek a tények, beszéljen a történelem, mert sokkal meggyőzőbben és sokkal ékes szólóan tudnak ezek a tanúk Moldován Vilmosról tanúskodni. De hát, mint minden megemlékezés alkalmával, ez alkalommal is el kell soroljuk a hideg számadatokat. El kell mondjuk azt, hogy Moldován Vilmos 1927. január 26-án született Marosvásárhelyen, a Kenyér utca 27 szám alatt, ahol mind az öt testvér született. Ez volt a Moldován Vilmos kúriának a székhelye, mert édesapját is így hívták. Édesanyja pedig mezőfelei származású Pál Ida. Így lett Moldován Vilmos felesége. Házasságukból öt gyermek született. János 1924-ben, Irénke 25-ben, Moldován Vilmos 1927-ben, Emil 1936-ban, és az egyetlen élő gyermek, Moldován Vilmos testvéröccse, Gabi, Moldován Gábor, született 1939-ben. Moldován Vilmos elemi és középiskoláit Marosvásárhelyen végezte. Ott tanulta ki a kereskedelmi liceum keretében a közgazdaságnak rejtélyeit. Mert édesapja különösképpen kereskedőt, vagy pedig kereskedelmi szakértőt akart volna nevelni fiából. Mert tudni kell azt is itt, hogy édesanyja, hitbuzgó, Krisztust váró advent keresztjén asszony volt, de nem úgy az édesapa. Nem azért, mert nagyon nagy ortodox lett volna, nem, hanem mert nem szívelte a hívőket. Moldován Vilmos saját bevallása szerint 13 éves volt alig, amikor a Marosvásárhely központi gyülekezetében először prédikált. Nem is a szószék katedrájáról, mert onnan nem igen látszott volna ki, hanem a katedra mellől. Ez volt a szószékkel való találkozásának első ünnepi alkalma. 15 évesen keresztelkedett meg a Marosban. Barta Balázs, áldott emlékű lelkipásztor által. Vele együtt keresztelkedtek meg kollégái, későbbi kollégái, barátai, Pap Sándor, Szász Albert, Kiorján Dániel. 1944-ben alkalmazást kapott az evangéliumi munkában, mint evangélista. Barta bácsi nagyon nagy szakértelemmel tudta mozgosítani az ifjúságot. Meggyőződésem, hogy majd később a veje, Gálfi Lajos testvér, őtőle tanult nagyon sokat azon a területen, ahogy ő tudta folytatni az ifjú evangélisták mozgosítását. Bárhol, bármelyik egyházkerületben szolgálta Isten ügyét. 1947 és 49 között a Mékert, Brassó melletti Mékerti misszióiskolának volt a hallgatója. Azért nem tudták tovább folytatni teológiai tanulmányukat, mert 1949-ben a hírhedt tanügyi reform alkalmával államosították a misszióiskolánkat. És mi több, hogy a keserűség még nagyobb legyen, a Securitate, a belügyminisztérium Securitate és tiszti kiképző iskolává alakították át a mékerti misszióiskolánkat. Így 1949-ben, mikor úgymond kényszerületten meg kellett szakítsa a tanulmányait, a kolozsvári egyházterület ifjúsági titkárává hívta el, bízta meg Moldován Vilmost. 1950 és 52 között Nagyváradon találjuk Kelemen István lelkipásztor mellett segéd lelkészként. Itt többször is letartóztatják, kínozzák, próbálják beszervezni, próbálják üldözni, ő pedig, mint Krisztusnak elkötelezett katonája, állta a támadások sortüzét. 1953 életének egy napfényes esztendeje volt, amikor az akkori egyházterületi elnök Bauer János leányát, Bauer Adelheidot nőül veszi. Boldog házasságukból 3 gyermekük született. Robert, Erhard és Edith. 1954 és 1988 között lelkes, nagy képességű, kitűnő szervező, lelki pásztora volt a kolozsvári, a tordai, a vajdakamarási egyházkerületeknek. Ez idő alatt, 1976 és 1980 között a kolozsvári protestáns teológia hallgatója volt, ahol oklevelet is szerzett adventista pásztorációs teológiából. Ezt követően 1981 és 85 között a Bukarestben működő lelkészképző intézetnek volt tanára. Ezután visszatért Kolozsvárra, ahol nyugdíjazásáig 1988-ig fáradhatatlan égehirdető, gyülekezet szervező, ifjúságbarát, tanulmányi kirándulásokat szervező lelkipásztor volt egy olyan időben, amikor ezeket a tevékenységeket a belügy sortüze alatt kellett megszervezni, és vállalta. Nyugdíjazása egyáltalán nem hozott számára nyugállományt. Nem. Még többet utazott, még több sorozatot tartott, amelyről úgy tudom, hogy majd önéletrajzi beszámolójában fog említést tenni. Tevékeny, nagyra becsült, köztiszteletnek örvendő lelki tevékenységét 1989. február 16-án egy tragikus baleset következtében fejezte be. Ez lenne a szürke számadat Moldován Vilmos, különben nagyon gazdag élettörténetének. És úgy gondolom, hogy majd a beszélgetésünk során ezeket a száraz adatsorokat kitöltjük lélekkel. Moldován Vilmos emlékével.
1: Emlékeket ébresztenek az emberben még ezek a száraz számadatok is, hiszen akik valamennyire is ismertük őt, a számokhoz emlékek, tapasztalatok, tanítások kötődnek. Emlékszem arra is, hogy Moldován Vilmos nem egyszer, amikor egy-egy különlegesebb alkalommal igehirdetést tartott, lett légyen az esküvő, evangelizációs igehirdetés, vagy akár egy évzáró istentisztelet, gyakran papírokkal a kezében jött föl a szószékre, de nem csak a diszpozíció, az igehirdetés volt rajta, hanem egy-egy vers is. Sőt, visszaemlékszem, pontosan már nem tudom, melyik verséről mondta ezt, de egy újév istentisztelet alkalmával, ezekkel a szavakkal állt föl testvérek, hoztam egy újévi üdvözletet, jóformán a tinta sem száradt meg rajta, és elolvasta a verset, amelyet a gyülekezetnek írt. Ezeket a verseket összegyűjtötték, később aztán postmortem könyvkiadásban is megjelentek, és kisebb-nagyobb kereséssel ez a könyv ma is elérhető. A könyv hátoldaláról szeretnék egy rövidebb ismertetőt elolvasni, és ezzel bevezetni dr. Szigeti Jenő kedves stúdióvendégünk szavait. A verses kötetről a következőket olvassuk. Ez a kötet a prédikátor költő verseit rejti. Az ige által termékenyített versek ezek, ezért mondani valójuk üzenet. Moldován Vilmos tragikus sorsának beteljesedéséig prédikátor, lelkipásztor volt. Hivatásához élete fogytáig hűséges volt. Tudott hűséges lenni a kevesen éppen úgy, mint a sokon is. Szolgált kisfalusi gyülekezetekben és Kolozsvárott. Volt, amikor leparancsolta a szószékről a hatalom. Ekkor teológiai főiskolát szervezett a Hargitán, melynek órái szénagyűjtés közben hangzottak el, az embert nevelő kollégium pedig a sátor volt. A tudás és hitembere volt, de soha nem volt csak elméletekkel foglalkozó szobatudós. Használni, építeni akart panaszkodás, lázongás nélkül, hűségesen Istenhez és a nyájhoz, ahogy lehet. Verseit ez a hűség melegíti át. Az igényesen, szépen kimondott szavak megfegyelmezett rendje a vers Moldován Vilmos számára. Prédikáció, amit csak hittel, csak Isten népe iránt elkötelezve, a mondott szó szépségének tiszteletével lehet elmondani. A stílus az ember. Ezek a versek vallanak Moldován Vilmosról, a prédikátorról, hivatásáról, hitéről, de arról is, ami számára a legfontosabb volt, az ígéről, Isten szaváról, ami neki is és nekünk is mindig cselekvést jelentő szó. Ez a könyv akkor éri el célját, és itt beilleszteném, az ő versei, az ő élete akkor éri el célját, ha nekünk is prédikál, ha jobbít, épít minket, hogy mi is cselekedni tanuljuk a jót úgy, ahogy lehet. Írta ezt dr. Szigeti Jenő, mint a verses kötet ajánló szövegét. Ezúttal pedig az írott szövegen túl szeretném megkérdezni itt most életnagyságban, milyen emlékek ébrednek egy ilyen visszaemlékezés kapcsán, éppen csak az elején, az egykori barátban, szolgatásban?
2: Én nem tudtam, ugye kezdettől fogva nyomon kísérni Moldován Vilmos kedves Vili barátomnak az életét. Az első találkozásunk után, amikor Magyarországra jött, rögtön 10 perc alatt jó barátok lettünk. Moldován Vilmos nagyon sokszor elmondta ezt a mondatot, ez szinte szállóige-szerű volt, hogy ő a prédikáció szerelmese. Ő minden dolgában prédikátor volt. Ez a szó ma megkopott nagyon a közhasználatban. 16. századtól kezdve a prédikátor ez egy nagy rang volt. Az, aki az Isten ígért felelős, aki Isten igének a hirdetője. Számos lehetőség nyílt előtte, ezekről mindig beszélt, és mindig jókedven beszéltünk, hogy ilyen, olyan, amolyan eltérítő, nagyszerű ajánlatok jönnek, hogy hagyja ott a szószéket. A szószék neki mindig fontosabb volt mindennél. A másik jellemzője az volt, hogy pásztor volt. Ez azt jelentette, hogy nem csak a kiváló értelmiségi emberekkel volt hajlandó foglalkozni, azokkal is nagyon jó barátságot épített, hanem az egyszerű öreg nénik pásztora volt. Tudom, egyszer sikerült a Székelyföldön végigmenni egy kirándulás alkalmából, és természetesen betértünk minden olyan kis hajlékba, ahol egy szál adventista is volt, és tudom azt, és megdöbbentő élmény mai napig is, ha behunyolom a szemem, látom, legegyszerűbb parasztnén is úgy fogadta, mint az édes, messze szakadt fiát, megölelte, megcsókolta a mamákat, és tényleg úgy volt, hogy látszott, hogy ő ennek a családnak a tagja. Elmondta azt, hogy 9 éves korában lépett be először a gyülekezetbe, és azt mondja, utána már akkor érezte, hogy innen nem lehet elszabadulni. És ő tényleg nem is szabadult el életében a gyülekezettől. Nagyon érdekes, hogy az életrajzában elhangzott, hogy sok-sok szenvedésen átment, hát a kommunista időben ez természetes volt, sok-sok beszervezést utasított vissza, ezekről nagyon sokat beszélgettünk, de az érdekesség az, hogy sohasem volt benne egy olyan attitűd, hogy na én most mártír vagyok, én most szenvedek, most én sóhajtozok. Ezt mindig nagyon jókedvűen mondta, úgy, mint egy kedvenc sportja volt a tenisz, úgy, mint egy teniszpartit. Úgy vette ez egészet, hogy az Úr ezt megengedte azért, mert valamiért jó lesz ez még nekem. Ezt mindig elmondta. Ezt még nem tudom, de valamiért jó lesz nekem. Nagyon sokszor úgy volt, hogy egy-egy vidámabb történetet, amit elmondtam, gyorsan előkapta a ceruzát és feljegyezte. Ebből vagy vers lesz, vagy pedig a prédikációmban egy példa. Ezért a prédikációi hallatlanul élőek voltak. Nagyon sok prédikációt készítettünk együtt, ami úgy volt, hogyha sikerült eljönni Magyarországra, édesanyámnál lakott, 3 házzal odébb lakott, És akkor már reggel korán mondta, hogy na már én fent vagyok, én nem sokat alvó ember vagyok, gyere gyorsan, mert csináljuk együtt. Dániel könyvét így, vagy így tanulmányoztuk végig együtt, és ebből ő könyvet is írt, és megvan ez a könyv, illetve a prédikáció sorozatból lett később könyv. És én azt hiszem, hogy ha őt jellemezni akarnám, akkor a verseiről is kell néhány szót mondani. Ezek a versek nem úgy készültek, hogy valami esztétikai igény alapján írok egy verset, hogy én híres ember legyek. Ezeket a verseket úgy terjesztette, hogy na, itt van egy vers, gyerekem, szavad. Jön egy esküvő, majd írok egy verset az esküvődre. Ha jön egy gyülekezeti alkalom ünnepi, akkor írok egy verset a gyülekezeti alkalomra. Sokszor a térdén, vonaton, sokszor a szószéken, egyszer volt egy olyan eset, hogy együtt voltunk valahol, ketten prédikáltunk, és még én prédikáltam, addig írt egy verset a térdén. Szóval ez így van, így kiszakadt belőle a vers szinte. Ha szabad, akkor egy verset elolvasnék, ami egy egész korai, ez a Váradi idején készült, amikor ifjúsági titkárból lett Kelemen testvérnek a segédlelkésze Váradon 1950. október 7-én kelt ez a vers. Kelemen István bácsiról pedig el kell mondani, ez volt az első magyar nyelvű felszentelt prédikátor, 1910-ben szentelték fel, tehát egy ilyen öreg-öreg bútordarab volt, és Vilmos az úgy szerette, mint az apját, és állandóan beszélt róla, még akkor is, hogyha néha az öreges gondolkodás és a fiatalos gondolkodás csatáiról számolt be, akkor is sok-sok kedves történetet mondott el. Ez a címe ennek a versnek az, hogy Jó pásztor. Ez körülbelül kifejezi azt, ami Moldován Vilmost egész életében jellemezte. Így szól ez a vers. Füves mezőkön, zöldelő dombon terelgeti nyáját a jó pásztor. Kell vigyázzon, és kell szorongjon, mert vagdak támadják meg százszor. Kaján pihen a fáradt bárány, simogatja, óvja, eteti, s ki elveszti, azt vére árán az ort hegyekben megkeresi. Nevén szólítja báránykáit, elől megy, és azok követik. S ha nyáj simább útra vágyik, összetöri az útköveit. Ében és viharban ő vigyáz, akolba terelgeti a nyájat. Nincs egy zokszava, ha gyötri láz, ő nem alszik, és nem fárad. Pedig ő is sír, ő is könnyez, ha elesik egy-egy gyenge bárány, ha elfárad a füves szőnyeg, s gondok súlyát érzi vállán. De bátor, ha jön az ellenség, Sátán az ordító oroszlán, tudja, hogy csak kevés idő még, s elpusztul végleg a gonoszság. Gondoljuk el, ez 1950. 1949-ben megszűnik a szeminárium. Jön a kommunizmusnak az első sötét korszaka. Ez a vers, ami akkor elhangzott Váradon, aztán nagyon sokszor, én nagyon sokszor hallottam Magyarországra, és átkerült, mert voltak ilyen titkos csatornák. Emlékszem erre a versre először, hogy Miskolcon, amikor 1953-ban ugye sok embert elbocsájtottak a szombatér, és ha nem dolgozott valaki, akkor közveszélyes munkakerülésért internálták. Ezért az egyház szervezett a Bükkbe egy olyan brigádot, amelyik erdei munkás brigád volt, és tudom, hogy mi is ott dolgoztunk nyáron, hogy meglegyen a ruhára való, megkeressük, mert szegény idő volt az a Magyarország életében. Emlékszem, hogy ott hallottam először valakitől felolvasni ezt a verset, és tudom azt, hogy a gyengébb szívű testvérnök azok zokogva hallgatták ezt végig, mert annyira prófétai volt ez a vers. Akkor még én őt személyesen nem ismertem, csak később, de amikor először találkoztam, akkor rögtön eszembe jutott ez a vers. És valóban úgy van, hogy ez a vers összefoglalja mindazt, ami a prédikátort jelenti. Nem lelkipásztor úr, nem professzor, mindegyik lehetett volna. Hadd említsem meg például azt, csak egy apróság. A Kolozsvári Református Teológiai Egyetemen a diploma dolgozata Johann Sebastian Bach muzsikájának teológiai összefüggéséről szólt. Lehotka Gábor, aki világhíres orgonaművész volt, és az első igazi orgonáról szóló könyvet írt a magyar nyelven, amikor adventista lett és megkeresztelkedett, akkor megmutattam neki ezt a dolgozatot, aminek egy példánya, sokszorosított példánya nálam megvan. Lehotka egy éjszaka végigolvasta, és azt mondta, ez a legzseniálisabb könyv, amit Bachról valaha is írtak, azt mondja, pedig én Bachról legalább 500 könyvet olvastam, mi különböző nyelveken. Tehát nagyszerű tudós is lett volna, de minden tudása, minden művészi tehetsége, remek képeket festett, remek képzőművészeti adottsága volt, 1000 talentummal megáldott ember volt, szolga volt, mindent alárendelt annak, hogy lelkipásztor legyen. És én azt hiszem, hogy az ő öröksége az az, hogy a tudás az nem hatalom, hanem felhatalmazás a szolgálatra. És a szolgálat az a szószéken kezdődik, és ott is fejeződik be. Ha rágondolok, mindig ettől melegedik a szívem.
1: Miután röviden megismerkedtünk az életrajzzal, néhány személyes élménnyel, szeretném megkérdezni most Timis Balázsi Sándor lelkészt, aki évtizedeken át szolgatás és jó barát volt. Próbáljon meg visszaemlékezni az ő ismerettségüket, barátságukat, mondjam úgy, indító legkorábbi élményekre, tapasztalatokra.
3: Mielőtt még erre válaszolnék, ismételten visszatérek, mint az előbbi felszólalásomban is, visszatérnék a temetési napra. A gyászbeszédbe belefoglaltuk egy nagyon kifejező és nagyon rászabott énekünknek az idézetét. Emlékszem, hogy milyen hatással volt a gyász gyülekezetre, mikor megszólaltottam, mint a szép csillagok, mind-mind elmúlnak, ha a napsugara a földre ér. Fűszálként az emberek is elhullnak, egy megmarad, mit Jézusért tettél. És most jön, kimondottan Moldován Vilmosra vonatkoztatva. Hű szolga, te, ki vitézül harcoltál, buzgó munkádban majd összeestél. Te megnyugszol, de az új földön marad gyümölcsként, amit Jézusért tettél. Azt hiszem, hogy akkor is, és a mai visszaemlékezésünkben is összefoglalja azt a jó kívánságunkat, amit Moldován Vilmos emléke előtt róvunk le. Mert ennek az énekünknek minden szava, minden bekezdése, minden hangfoszlánya őróla beszél, és ő hozzá van intézve. Ami pedig az emlékeket illeti. Hát visszatérnék, kedves szolgatársam, dr. Szigeti Jenő felszólalásához, amikor megemlítette, hogy Nagyváradon Kelemen István idős prédikátor mellett segédlelkészkedett. Ő maga mondotta el, úgy, ahogy említetted, hogy még az árnyékolt eseményekről is olyan vidáman számolt be. És elmondta, hogy Nagyváradon egy péntek este otthon maradt, oda volt beosztva a főnökétől, aki kiment vidékre. Nem tudom, Fugyivásárára, vagy Diószegre, mindegy. Igen ám, de Kelemen néni otthon maradt. Moldován testvér péntek esti előadásában beszélt, jól felkészülve, a 2300 éves proféciai időszakról. Mikor hazajött Kelemen bácsi, mondja Moldován Vilmos, a néni beszámolt. Képzeld el, ez a kölyök mihez fogott hozzá? Amire a legelső alkalomkor a gyülekezetben a lelkész főnök így szólt a testvérekhez. Hallom, hogy itt nektek a 2300 éves proféciáról prédikáltak. Hát ide figyeljetek. Ha ti akartok a 2300 éves proféciáról előadást hallgatni, akkor most hallgassatok meg engem, mert amikor már én rég erről prédikáltam, az, aki nektek az este prédikált, ő még hátul gombolós nadrágban járt. Ezt olyan humorosan, olyan jókedvűen mesélte el nekünk, jól lehet, hogy nem úgy volt az éppen a címére címezve szánva, hogy ezzel megdicsérje az alantasát. De ő, mint József egykor, bármi is történt, Isten azt jóra fordította, és ez történt Boldován Vilmos segédlelkész korában Nagyváradon. Ami pedig a mi barátságunkat illeti, munkatársi viszonyunkat. Ó, még olyan messze volt, még joghallgató voltam, de Moldován Vilmos már maga mellé vett segédlelkészként. Ezt teszem idézőjelben. De azt ő komolyan vette, hogy mit láthatott bennem, nem tudom. De tudom, hogy nem tudom, a szabályok mellőzésével vagy megmagyarázásával, de bevont a gyülekezeti bizottsággyűlésekre. Mint konzultáns.
1: Mint tanítvány.
3: Mint tanítvány. És innen maradt többek között sok-sok áldott és drága emlék mellett egy különleges emlék, ami Moldován Vilmos pedagógiai készségét illeti. Felvetődött egy kérdés, amit végül is szavazattal kellett lezárni. A felszentelt gyülekezeti vén Dengel Károly testvér a barikád másik oldalán bizonygatott, érvelt végig a bizottságülésen, de a szavazatnál alul maradt. Befejeződött a bizottságülés, imádkoztunk, és azután, na testvéreim, akkor most befejeztük a gyűlést, én szombaton Patában leszek. És megkérlek szépen, Dengel testvér, vezesd le a testvéri gyűlést. Azt a testvéri gyűlést, amelynek a témáját állandóan megvétózta a presbiter. Alig vártam azt a szombatot. Most hogy lesz? Emberileg gondolkodva, azt mondtam, nagyon nehéz dolga lesz Dengel bácsinak. De nem az volt. A gyülekezetben sok felszólalás volt, ami egy az egyben hasonlított a Dengel testvér bizottsági felszólalásához. Ő pedig egy az egyben azokkal az érvekkel, amelyekkel őt háttérbe szorították a bizottságülésen, szorított a háttérbe a felszólalókat. És úgy vezette a testvéri gyűlést, mintha legalábbis ez a bizottsági ajánlás őtől leszármazott volna. Így tanította munkatársait becsületre Moldován Vilmos. Egy másik áldott emlék, tudni kell azt is, hogy az 50-es években Moldován Vilmos nagyon komoly problémával küzdött a térdével. Mind a két térde megtelt vízzel. Nagyon nehezen járt. És hol történt ez az úgynevezett baleset? Szováton. A kis szováti gyülekezetben tél végén, látogatás tévén beesett, mert ugye nem az úton ment, keresztül vette a mezőt, beesett egy jégtábla alá, majdnem derékig, a hideg, jéghideg vízbe. Ennek következőben történt aztán a megbetegedés. De az úr átsegítette ezen a próbatételen is. Elég az hozzá, hogy engem, mint segédlelkészét, de még nem voltam még szemináriumi hallgató sem, felhasznált, és azt mondta, légy szíves, szombatra menj ki szobátra. Azt is el kell mondanom, hogy akkor nem úgy látogattuk a gyülekezeteket, mint most. Hogy egy szombaton 6 gyülekezetet végig látogattunk. Mert nem is volt módunk arra. Hát alig mentünk ki azzal a ratával, széteső autóbusszal, végre megérkeztünk Szovát központjába. Onnan fel kellett menni a Kolozsi útra, térdigérő sárban. És mindez péntek délután, naplemente előtt le kellett bonyolítani. Megérkezem Szovátra, felmegyek a Kolozsi úton, életemben először ott Szováton. És a megadott címre bemegyek. Kikötöm a kender csepivel megkötött kaput, de ilyen volt akkor a kerítés, és belépek az udvarra. A nyári konyha lépcsője alatt egy borjú nagyságú fehér kutya. Felemeli a fejét, és visszateszi. És akkor én folytattam az utamat. De abban a pillanatban megjelent Kovács néni, a háziasszony, az ajtóban. És ijedtem ugyan, de ő köszönt. Békesség, atyafi! Békesség. És bementem a konyhába. Mondom, ismersz engem valahonnan? Nem. Hanem ez a kutya olyan hamis. Itt körben már összeharapta a szomszédokat. De szombaton, amikor jönnek a hívők, olyan szelid, senkit nem ugat, senkit nem bánt. És ezért, mikor láttam, hogy ő nem ripakodott rád, hanem visszatette a fejét, tudtam, hogy te atyafi vagy. Ez volt az első delegációm Moldován Vilmos megbízásából. A szováti gyülekezetben. Ami pedig a továbbiakat illeti, mi nagyon jó baráti viszonyba kerültünk már a 60-as évek elején. És ez abban csúcsosodott ki, ezt aztán szent emlékként tartom emlékezetbe, hogy egy szombat délután Bauer bácsi, Moldován Vilmosnak apósa, nyugalmazott egyházterületi elnök megszólított az udvaron. Sanyi, eljönnél holnap reggel velünk egy kirándulásra? Az öreg úr meghív kirándulásra. Hogyne, Barbács, én nagyon szívesen, ez nekem nagy megtiszteltetés. Na, akkor reggel innen indulunk, és reggel el is indultunk két motorkerékpárról. Moldován Vilmos vitte a 250-es MZ-jén Bauer testvért, engem pedig vitt szintén a 250-es MZ-jén Nagy Mihály, lelkész. Felmentünk a felekre, nem mondott semmit, hogy mi történik. Leereszkedtünk Bányabükre, Bányabük kijáratánál félrehúztunk egy mezei útra, és motorhibát mímeltünk. Ott mondta meg Bauer bácsi. Gyerekek, itt fognak átmenni egy fekete kocsival Figör testvér, a generálkonferencia elnöke, és Fridlin testvér a divízió elnöke. Mennek Bulgáriába. De Romániában nem kaptak semmihez jogot, hogy valakivel felvegyék a kapcsolatot. Mai napig nem tudom, nem érdeklődtem, hogy akkor Bauer bácsi honnan tudta meg. Az úr elrendezte. Valóban egy idő után megjelenik a kocsi, Bauer bácsi int az útszélén. Hát akkor nem volt akkora forgalom, mint ma. Ugye minden szökőben volt egy autó, ugye. Azok is félrehúznak, felnyitják a motorháztetőt, kinyitják a csomagtartó fedelét, kiteszik a pótkereket, mintha hibát javítanánk. És az autó belső részénél leültünk a fűre, imádkoztunk, és megkezdődött a kölcsönös tájékoztatás, a generálkonferencia, divízió és Románia között. Hát elképzelitek, hogy mekkora megtiszteltetés volt számomra, hogy engem kiválasztott úgymond negyedik delegátusnak, hogy találkozzam a generálkonferencia vezetőjével, illetve a divíziónk elnökével. Ezt a találkozást nem tudom elfelejteni. Jól lehet, hogy a beszélgetésből akkor nagyon keveset értettem, mert német nyelven folyt a beszélgetés, de aztán Bauer testvér elmondta, hogy tájékoztatta testvéreinket helyzetünkről, és imával befejeztük a találkozót, ők továbbmentek, mi pedig hazatértünk.
1: Kedves szigeti testvér, melyek az első emlékek, amelyek barátságotokhoz fűződnek?
4: Az első emlék az az, hogy egyszer véletlenül, nincsenek véletlenek, nem hiszek a véletlenbe.
1: Talán ez inkább mondjuk úgy váratlanul, vagy?
4: Váratlanul. Megjelent Moldován testvérkinek, a versét ismertem, meg hallottam róla, meg tudtam róla, és 10 perc alatt jó barátok lettünk. Néhány udvariassági szó, bemutatkoztunk egymásnak után, rögtön arra tért, hogy te, hallottam azt, hogy akkor járt ő, ez akkor volt, amikor ő a református teológiára járt, és rögtön elkezdtünk szakmáról beszélni, hogy így mondjam, milyen csúnyán, tehát bibliai dolgokról beszélni. És az volt a szín érzésem, hogy még ki nem mondtam a szót, ugyanazt ő elmondta. Tehát tökéletesen egy hullámhosszon voltunk. Ez egy nagyon érdekes jelenség, amikor az ember együtt tud gondolkodni valakivel. És ez így volt, hogy tényleg együtt gondolkodtunk sok mindenről. Sok minden nehézségről is beszéltünk, sok minden örömről is beszéltünk. Ami bennem megmaradt, az a következő. Ezek a beszélgetések aztán folytatódtak többször, amikor lehetett, én is jöttem, stb. Sok-sok ilyen találkozó volt, akkor Timis testvérrel is akkor ismerkedtem, akkor Timis testvér a dél-erdélyi, észak-erdélyi konferenciának volt az elnöke, és sokszor falazott nekünk, mert elmentünk ide-oda, amoda, mert nem volt engedély, ugye akkor ezt nem tudják a mai fiatalok, hogy nem úgy volt, hogy átjöttem, és akkor felálltam a szószékre, és prédikáltam, nálunk is, náluk is úgy volt, hogy engedélyhez volt ez kötve. Ezerféleképpen kitaláltuk ezeket az alkalmakat, és tudom azt, hogy egyszer volt olyan, hogy egy szombaton 6 helyre szerzett engedélyt Timis testvér, valami csoda folytán sikerült, és hát amilyen gyorsan mentünk, az nem igaz, ott tényleg imádkozni meg lehetett tanulni. Emlékszem, hogy Szikre egy nagyon rossz út vezetett. Rendkívül rossz volt. Akkor a gödrök voltak, egy Trabant befért a gödörbe. És azon 80-100 kilométeres sebességgel vezetett a testvér, és mindig elkísért a Moldován testvér, és ezek a beszélgetések nagyon-nagyon élénkek és testvériek voltak. Az volt az érdekes, hogy ezeken a beszélgetéseken az ember többet tanult, mint sokszor egy szemináriumi év alatt, sok-sok gyakorlati dolgot. Ami a gyakorlatot illette, Moldován testvérnek valóban, erre Timis testvér is utalt az előbb, valóban óriási érzéke volt ahhoz, hogy az embereket ne győzködje, hanem olyan helyzeteket teremtsen, amikben az emberek meggyőződtek. Ahogyan ez a bizonyos Dengel testvérféle dolog is volt a testvéri óra, ilyen többször is csinált. Sokszor nagyon nehéz helyzetekben tanácsolt így. És tudom azt, mindig mondta, hogy minél hamarabb vegyél tehetséges fiatalokat magad mellé, és minél hamarabb ültess be őket a bizottságba, mert én is így voltam, azt mondja, és én is így csinálom otthon, és szerezzenek ezek tapasztalatot. És ő valóban a gyakorlat teológusa volt. Az érdekesség az, hogy tudom azt, hogy volt egy nagyon feszült időszak itt a gyülekezetekben ez a kis pohár kérdése. Azt hiszem, még most se ült el sehol ez a vihar.
1: Visszhangja még itt-ott hallatszik.
4: Itt-ott hallatszik. És őnek egy nagyon egyéni véleménye volt. Egyrészt leírta, és az Magyarországon meg is jelent a kis pohár, nagy pohár úrvacsorának az egész kérdéséről egy remek tanulmányt írt, ami tudományosan is nagyszerű. Éppen most doktorál egy hölgy, aki az úrvacsoráról írja, egy református hölgy a disszertációját, és náluk is probléma kis pohár, nagy pohár kérdése most Magyarországon, és megismertettem ezzel a tanulmánnyal, azt mondja, hát ilyen remek tanulmányt még nem is olvasott, hát ki ez a Moldován Vilmos? Hát mondom, sajnos nincs közöttünk, de a tanulmány itt van, úgyhogy a disszertációjában használni fogja ezt a tanulmányt, egyik fő forrásmunkája lesz. Itt is az volt a véleménye, hogy nem harci kérdést kell ebből csinálni, hanem egyszerűen az emberek józan eszére kell hatni az igével. Tehát el kell mondani, ez az igei háttér, és drágám, ez az igei háttér, te úgy dönsz, ahogy akarsz. Én alkalmazkodom hozzád, mert az úrvacsora az nem azon fordul meg, hogy milyen pohárból veszel, mert nem a pohár veszi az úrvacsorát, hanem te vagy az, aki az úrvacsorát veszed. Benned mi van? Legfeljebb a kis pohár vagy a nagy pohár megmutatja, hogy benned mi van. És arra figyelj, hogy benned mi van. Ezt rendezd el az úrral. Ez csak egyetlen egy példa volt. Én nagyon sokszor voltam az ő lakásában, ami ugye természetesnek tűnik ma, de ez abban az időben volt, amikor idegeneket fogadni nem lehetett, nem aludhattam nála, ha el kellett menni szállodába aludni, mert nem lehetett
1: külföldieket fogadni.
4: Én sose fogom elfelejteni, hogy ő mennyire felett állt mindenféle nemzetiségi érzésem, vagy nacionalizmuson, hogy volt a szelőszobában három ilyen tábla, fából készült tábla. Az egyikre rá volt írva gyerekek szempontjából, ma ezen a héten románul beszélünk, ezen a héten magyarul beszélünk, ezen a héten németül beszélünk. A gyerekeket mind a három nyelvet tökéletesen megtanította. Ma is az egyik fiával Németországban van, tartom a kapcsolatot, és azt mondja, hogy ez áldott jó emlék, mert azt mondja, nekem sokkal könnyebb volt itt beilleszkedni, bár a nagyapám német volt, anyám is német volt, Bauer lány, és Bauer bácsi egy nagyon kiváló, nagyon melegszívű ember volt, és hát németül egy kicsit kotyogtunk természetesen, de ez, hogy a moldován papa megkövetelte azt, hogy a fiai ekkor használják azt, amit elsajátítottak, ez is az ő pedagógiai érzékére vallott. Azt lehet mondani, hogy rengeteg ilyen történetet, apró kicsi kis mozzanatot tanultam tőle, hogy kell nem rábeszélve, nem utasítva, nem parancsolva, hanem nagyon ügyesen, nagyon, nagyon gyakorlatian nevelni az embereket.
1: Ösztönözve.
4: Ő sokszor erre az ösztönözésre elmondta, hogy ez ugyanezt kicsit kell csinálni, mint a gyerekekkel. A gyereknek azt mondott, hogy valamit ne csinálj, akkor ezt meg fogja csinálni. Mert a gyerek nem arra hallgat, amit mondsz neki, hanem amit lát tőled. Adj példát. És hogyha példát adsz, akkor a gyerek is téged fog utánozni. Mert látja, hogy az jó. Ő ilyen ember volt. És egy vers megint, ami eszembe jut, az egy vers, amit még korán Váradon írt, szintén a Váradi évei alatt, ott elég sok verset írt, nagyon kérték a fiatalok a verseket, jó alkalmas verseket, összesen csak két verszak, 1951. január 10-én írta, és ennek a mottója egy E.G. White idézet. Az idézet az így szól, aszerint ítéltetünk meg, amivé válhattunk volna, de nem lettünk azzá. Ez egy nagyon sokat mondó idézet, és ő az volt, aki ezt állandóan szem előtt tartotta. Mindig úgy ítélte meg az embereket, hogy mivé lehetett volna ez az ember, milyen lehetőség van egy emberbe. És a prédikátornak az a feladata, hogy az emberből ezt a lehetőséget kibányászni. Ne ahhoz mérd magad, ez a címe a versnek. Ó, ne hozd mérd magad, mi nagy utat tettél, s mögötted elmaradt a múlt, a hamvas dér, ó, nem érd az utat. Most jövőbe hagyd,

0: Kedves hallgatóink, eddig sikerült eljutnunk mai beszélgetésünk folyamán, azonban mindenkit bátorítok, hogy hallgassanak bennünket a jövő héten is, hiszen emlékek felelevenítése, tanúságok levonása következik beszélgetésünk második részében, amikor két mai kedves stúdió vendégünk remélhetőleg velünk lesz, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Ezen a ponton szeretném megköszönni dr. Szigeti Jenő és Timis Balázsi Sándor lelkésztestvéreimnek az kedvességüket, az áldozatkészségüket és a visszaemlékezéseket a hallgatók nevében is.
1: Mi sok szeretettel köszönjük a lehetőséget.
0: És természetesen, ahogy ezt a kedves hallgatóknak jeleztem, várunk a jövő héten is, hogy folytassuk további megemlékezések sorával azt, amit most elkezdtünk.
2: Ha Isten velünk lesz, és az ő akaratával megegyezik ez, találkozunk a jövő héten is Moldován Vilmos megemlékezésével.
0: Mindezen megemlékezéseknek, hogy mondjam el, két alappillére van. Az egyik, megemlékezünk, mint évfordulóról, az ő halálának 25 éves évfordulójáról, és azon keresztül még inkább róla magáról. Másrészt pedig egy igei szakasz is bátorít bennünket ilyen formán, amit már olvastunk adásunkban. Zsidó 13.7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. És mielőtt elköszönnék már a kedves hallgatóktól, szeretnék még annyit elmondani, érdeklődésüket felkeltendő, hogy a következő adásunkban meghallgatunk egy rövid felvételt, amelyen Moldován Vilmos saját maga beszél az életrajzáról. Várunk tehát mindenkit nagyon sok szeretettel mához egy hétre beszélgetésünk második részében. A viszonthallásra!

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben folytatni fogjuk elmúlt műsoraink témáját, a családi élet alapját képező kommunikációval kapcsolatban, amikor szeretnénk újból és újból kihangsúlyozni, mennyire fontos odafigyelni a két házastárs között fent lévő kapcsolatra, akkor, amikor érzéseinket, gondolatainkat okvetlenül ki kell fejeznünk. Ezzel kapcsolatban egyre gyakrabban találkozunk azzal a felvetett problémával, hogy egyre kevesebb szóval tudjuk kifejezni érzéseinket és gondolatainkat. És ezt már nem csak az iskolában a gyermekeknél vesszük észre, hogy az olvasásnak a hiánya nyomot hagy a mi életünkben, hanem a felnövekvő generáció a családi életben fogja igazán megsínleni ennek a hiányát. Tehát mai műsorunk témája, hogyan tudjuk a kommunikációt fejleszteni, és ezen belül különösen a szókincsünket. Miért lenne olyan fontos ez?
2: Nagyon fontos, mert különleges beállítottsággal rendelkezünk, úgy a férfiak, mind a nők. És hogyha különösen nem tudjuk kifejezni a mi érzéseinket, szegényen maradunk, és különösen élettársunk érzi meg ezt legjobban. Ha pedig nem tudod kifejezni érzéseidet, érzelmeidet, nagyon egyszerű, használj egy szinonima szótárt, és gazdagítsd a te szókincsedet. Amikor szóba jön az, hogy beszélj a te érzéseidről, próbáld meg ezeket több mondatban kifejezni, nem csak egy egyedüli mondatban. Próbáld meg, hogy használj olyan szavakat, amelyek kifejezik a te érzéseidet, és persze ezeknek kifejezését nagyon jó, hogyha kibővítjük, és szépen elmagyaráznunk, mintha egy történetet mondanunk a mi életünkről. Nagyon sokszor azt mondják a nők, és legtöbbször jogosan mondják ezt. Például azt mondja egy nő, az én férjem 20 percig beszél a telefonon egyik barátjával, és amikor megkérdem, mit beszéltél, az egész

0: 20 perces beszélgetést elmondja egy mondatban. Én nem szeretném a lerövidített variánsát ennek az elbeszélgetésnek, hanem szeretnék egy regényt, ha lehet, egy mondat helyett. Egyik nap, mondja egy másik hölgy, hazajött a férjem, és azt mondja, hogy találkozott egyik barátjával, akinek felesége szült azon napnak reggelén. És azt kérdeztem, és miük van, fiú vagy lány? Milyen súlyos volt a gyerek? Hány órakor született? Ő egyszerűen azt válaszolta, hogy ő nem emlékszik, hogy ezekről az apró adatokról, csak egy dologról, hogy született egy gyerekük. Egy másik hölgy pedig azt mondta, hogy a férfiak hajlamosak távirat stílusban kommunikálni. Miközben a nők szeretnék, hogy olyan legyen a kommunikálás, mint egy finom étel, aminek nagyon örvensz és jól érzed magad utána. Mi a férfiak nem szeretünk beszélni az apró adatokról, de hallgassatok meg minket akkor, amikor egy olyan témáról beszélünk, ami nekünk fontosnak tűnik. Munkahely, hobbi, sport, vagy akármi más ehhez hasonló. A férfiak pontosan olyan szépen és olyan bőven beszélhetnek, mint a nők, hogyha akarják ezt tenni. Apró adatokat, érzéseket fejezhetnek ki. Hallottam olyan elbeszélgetést férfiak között, amelyek mély befolyást gyakoroltak rám, és még könnyeztem is. Olvasok évente olyan könyveket, amelyeket férfiak írtak, és higgyétek el, hogy nagyon szépek és nagyon kellemesek ezek a könyvek, amikor foglalkozol velük. A férfiak képesek kifejezni az ő érzéseiket. A férfi gazdagíthatja az ő szókincsét azért, hogy minél jobban ki tudja fejezni az ő érzéseit, és az ő feleségével el tudja ezeket beszélni, és örömöt szerezzen az ő feleségének. Ő elmondhatja neki: kedvesem, megpróbálom elmondani azt, amit átéltem ma, még ha nem is fogom rendszerezetten elmondani mindazt, amit szeretnék, szeretném mégis elmondani azt, amit éreztem. A feleségnek megvan az alkalma, hogy meghallgassa és megértse mindazt, amit éreztem én. Ami nagyon fontos, nem kellene kritizáljon, nem kellene javítson, nem kellene ítéletekről beszéljen, hanem egyszerűen csak hallgassa.
1: Hogyan tudnánk szemléltetni egy egyszerű érzést? Hogyan kellene egy kicsit bővebben körülírni azért, hogy a másik félben azt az érzést keltse, hogy igen, elmondtuk mindazt, ami fontos nekünk?
0: Ahelyett, hogy azt mondjam a jegyesemnek, vagy a házastársamnak, ma vásároltam egy kocsit, és ezzel befejeztem az információt. Elmondhatom sokkal bővenben ezt. Nem tudod, mit tettem ma. Annyira boldog vagyok. Végre szertettem egy olyan dologra, amit már rég meg akartam valósítani, de nem volt bátorságom erre. Rég érdeklődök egy jó kocsi után. Összehasonlítottam az árakat, és képzeld el, kedvezményben is részesítettek. Annyira boldog vagyok, hogy meg tudtam vásárolni ezt a kocsit. Szeretnéd, hogy sétáljunk egyet vele? Tehát ne feledd el soha se, hogy sokkal többet mondjál a te jegyesednek, vagy a te feleségednek, mint egy egyszerű információ, vásároltam egy kocsit. Azok az emberek, akik szeretnek téged, szeretnék ismerni a te érzéseidet, a te gondolataidat, és hogyha egy döntést hoztál, és ha csak egyszerűen el fogod mondani, hogy mit döntöttél, és nem beszélsz arról a folyamatról, amely ide vezetett ehhez a döntéshez, nagyon szegényes lesz a te kapcsolatod, és ahelyett, hogy fejlődne a te kapcsolatod a szeretett személlyel, nap mint nap, mind szegényebb lesz ez a kapcsolat.
1: Olyan jó lenne megérteni, mit is jelent a családi életben az igazi kommunikáció. Nem csak információ közlése, hanem mindenek előtt az érzéseknek a kifejezése, hiszen így tudunk egymáshoz közelebb kerülni. Nagyon jól tudjuk, hogy egy családban a nő nagyon sokat tehet a család boldogságáért. Hogyan segíthet a férjének egy ilyen esetben, amikor nagyon nehezen fejezi ki érzéseit, hogy fejlődjön és esetleg meg is tanulja az érzéseinek a kifejezését?
0: Egy nő több minden tehet azért, hogy segítsen az ő férjén, hogy könnyebben tudjon kommunikálni. Egy dolgot hiszen el kell fogadjon, hogy a változás ez időben történik, és ezért szükséges az idő. Így a nőnek harcolnia kell, lehet éveken keresztül egy szokással, a férfinek szokásával, és ezért nem kellene igen sokat kérjen tőle egy nagyon rövid idő alatt. Egy hölgy a következőket mondja el. Amikor a férjemmel szóba állok, szeretném, hogy beszéljen az ő érzéseiről, de ő az én kívánságomat kötelezőnek tartja. Egyik nap beszélt nekem erről a dologról, és azóta én figyelmesebb lettem az ő lelki állapotára. Amikor beszélt az ő negatív érzéseiről, én figyelmesen meghallgattam. Nem óhajtott egy párbeszédet, és nem volt szüksége segítségre azért, hogy megoldja az ő problémáit. Csak egy olyan fülre, amely meghallgatja őt, és én kész voltam meghallgatni őt. Mennyire fontos, amikor egy nő így viselkedik az ő férjével, egy különleges segítségé válik számára, és máskülönben az ők életük megváltozik, és nem csak a férje számára segítség, hanem segítséget nyújt önmagának. Már ezután boldogabb lehet.
1: Akkor, amikor egy feleség vagy egy férj netalántán törekszik arra, hogy segítsen az ő házastársának, hogy boldogabbak legyenek együtt, odafigyelhetünk arra, hogyha egy módszer esetleg nem vált be, nem érdemes erőltetni azt a módszert, hanem szeretettel és bölcsességgel kereshetünk egy másikat azért, hogy igazán segíteni tudjunk. Az első lépés, amelyen feleségekként segíthetünk a férjeknek, hogyha igyekszünk tudatosítani bennük, hogy nekik is vannak érzéseik. És ezeket az érzéseket sokkal jobb, hogyha kifejezik, mint hogyha visszatartják. Hogyan tehetnék meg ezt gyakorlatilag?
0: Tény az, hogyha segítőkezet nyújt a feleség az ő férjének, akkor ez egy szorosabb kapcsolathoz vezet. Egy férj a következőket mondta. Néhány hónap után, amiután eljegyeztem a feleségem, a mi kapcsolatunk úgy tűnt, hogy nem fejlődik. És rájöttem, hogy nem a kapcsolatban van a hiba, hanem én vagyok a hibás. Amikor a jegyesem kérdezett, ő szerette volna, hogy egy hosszabb elbeszélgetésre kerüljön sor. Én egyszerűen tényeket mondtam el, cselekedeteket, gondolatokat tártam fel, de soha nem beszéltem érzéseimről. Azt tudhatta meg tőlem, amit egy számítógéptől is megtudhatott. Úgyhogy elhatároztuk, hogy minden nap töltsünk 15 percet, amikor együtt beszélgessünk. Ő egyetértett, hogy le fogja rövidíteni azokat a gazdag leírásokat, és én ugyanakkor egyetértettem, hogy igyekezni fogok, hogy gazdagabban fejezzem ki mindazt, amit érzek, és hogy használjak olyan szavakat, amelyek az érzéseket fejezik ki. Szükséges volt egy idő, amíg megtanultunk így kommunikálni, de az eredmények azok különlegesek voltak. Én beszélek neki az én érzéseimről, ő meghallgatja őket örömmel, és így közelebb érezzük egymáshoz magunkat.
1: Talán az egyik leggyakrabban használt módszer, amit el kell sajátítanunk, az a kérdéseknek a megfogalmazása. Hiszen egy kérdés nagyon sokat segíthet, vagy ronthat, hogy a válaszunk vagy rövid legyen, vagy egy kicsit gazdagabb. Hogyan figyeljünk oda a kérdések megfogalmazására?
0: Példáznám néhány kérdéssel. Szeretném megismerni, hogy melyik volt a legérdekesebb tapasztalatod ma, vagy a héten, vagy a munkahelyen. Egy másik kérdés. Mi mikor voltál haragos, vagy mikor voltál boldog a héten, és ha ez megtörtént, melyik volt az ok? Van egy olyan oldalad, amelyet nem ismerek. Hogyha szükséges lenne beszéljek róla, mit mondhatnék erről? Úgy tűnik, hogy te szeretsz a kertben dolgozni. Miért szereted ezt? Melyek voltak a legnagyobb örömök a te gyermeki életedben? Vagy mi volt az, ami félelmet okozott gyermekkorodban? Ezek a kérdések, ezek segítenek, hogy az ember megnyíljon a kommunikálásra. Különösen, amikor a gyermeki életről van szó. Lehet, hogy egyes kérdések nehezünkre jönnek, mások pedig segítenek, hogy beszéljünk az érzésekről. Lehet, hogy némelykor jó, hogy a kérdés a cselekedetekre vonatkozzék. És lehet, hogy csak azután jó feltenni azt a kérdést, ami az érzésekre vonatkozik. Legtöbb férfinek sokkal könnyebb a cselekedetekről beszélni, a tapasztalatokról beszélni, és szükségük van egy időre, amíg kezdenek beszélni az ők örömeikről, vagy bánataikról. Egy jegyes lány megkérdezte az ő jegyesét. Kedvesem, szeretném, hogyha aprólékosabban beszélnél önmagadról. Szeretném megismerni a te érzéseidet. Úgy tűnik, hogy sokszor te kerülöd, és nem szeretnél ezekről beszélni. Miért jön nehezedre, hogy beszélj ezekről? Egy másik pedig sokkal határozottabban tette fel a kérdést. Kedvesem, tudod, hogy szeretnék megtudni sok mindent rólad. Szeretném ismerni érzéseidet, gondolataidat. Érzem ezt a szükséget, és azokban az elbeszélgetésekben, amelyekben nyitott voltál irántam, számomra ez örömöt jelentett. Olyan szépen körülírtad a dolgokat. Vajon kényszerítve érzed magad, hogy beszélj a te érzéseidről velem? Nem szeretném, hogy így érezd magad. Mégis értékelem, hogy beszéltél a te érzéseidről.
1: Lehet, hogy nem döbbenünk rá arra, hogy a családban a kommunikációt megalapozzuk már a jegyesség ideje alatt. Milyen mértékben sikerül a mi barátnőnkben, barátunkban azt az érzést kelteni, hogy fontos számunkra, és bennünk pedig megbízhat. Hogyan befolyásolja ez a kezdeti ismerkedési szakasz az ekkor kinyilvánított magatartás, hogy a későbbiek során valaki nyíltan tudjon beszélni, vagy pedig esetleg zárkózott legyen?
0: Ha például a jegyes lány rákérdez az ő lévendő férjére, hogy szereti-e az ő munkahelyét, és ha jön a válasz, és a válasz így szól, utálom azt, amit teszek, szeretném megváltoztatni minél hamarabb a munkahelyet, és te pedig azonnal rávágod, hát hogy tudsz így beszélni? Hát ez biztonságot jelent számunkra, és képzeld el, hogyha te nem kapsz más munkahelyet, mi lesz velünk? A mi jövőnk ettől függ. Az eredmény nem lesz más, mint az, hogy a te férjed nem lesz nyitott irántad, mindazt, amit érez, magába fogja zárni, és az a híd, amit megépíthettél volna, a kommunikálásnak hídja, és ami az intimitáshoz vezetett volna, ez nem valósult meg, és lehet, hogy valahol a távolban, hogyha meg fog-e valósulni.
1: Úgy, ahogy minden területen, ezen is nagyon fontos, hogy akkor, amikor valaki törekszik, akkor ezt ki is fejezzük, és megköszönjük. Miért hat ez pozitívan például a család életében, ami máskor olyan természetesnek tűnhet, hogy boldogok legyünk, hogy közel kerüljünk egymáshoz, elmondjuk érzéseinket. De ha segítségről van szó, amikor a feleség szeretne segíteni, miért olyan fontos ez a lépés, hogy megköszönjem akkor, amikor ezt megteszi?
0: Akkor, amikor akarok valamit tenni az én férjemért, először is fejezd ki azt, hogy mit jelentett számodra, amikor megtudtál valamit a te férjednek érzéseiről, és kérdezd meg tőle, hogy mit tehetnél azért, hogy nyitottabb légy iránta, és hogy ez segítség legyen az ő számára. Kérdezd meg azt is, hogy miért kellene imádkozzá? Te szeretnél imádkozni, te imádkozol érette. De hogyha tudnád, hogy miért is imádkozzál, ez örömöt jelentene számodra is, és Isten számára is. Amikor megnyílik és beszél az ő érzéseiről, ne késedezz, hogy elmondd neki, hogy értékeled, és hogy hálát mondjál. Köszönd meg neki azt, hogy nyitott volt irántad. Ezek az alkalmak közelebb vonnak egymáshoz titeket, és végképp a ti házassági életetek változni fog, mivel a kommunikálás meghatározza, hogy milyen lesz a házastársi élet. Én kérem Istent, hogy segítsen meg minden családot, minden jegyes párt, hogy javíthassanak az életükön, különösen amikor a kommunikálásról van szó, és adja Isten, hogy az élet mind boldogabb és boldogabb legyen.
1: Köszönöm szépen ezt a bátorító felhívást, köszönjük az értékes gondolatokat, hallgatóknak a figyelmet, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára. Fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim! Sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Ötvös Márton előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a második fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény ma a Juhász Gyula írta az Utolsó Vacsora című vers, amelyet Nyári István fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma.
2: Második fejezet. Amikor pedig megszületett vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki: a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik: elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki. És kincseiket kitárván ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.
1: És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, ameddig én mondom néked.
2: Megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölette Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt: szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael.

földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig fölkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archeleus uralkodik, Heródesnek, az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték Galilea vidékére tére. És odajutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.

Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János, a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felül a fuvalom hűsen, szomorúan a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra. Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében, mély tengerek derűs békéje élben. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A szívem minden terhét az Úr elé viszem, hisz bánatom és gondom megosztja velem. Lényegében a Zsoltáros is ugyanezt mondja. A 32. Zsoltárban azt olvassuk az első versben. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztel. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. A legkönnyebben megtapasztalható csoda az ember életében. Amikor arról gondolkodunk, hogy mi is az élet legnagyobb terhe, és persze sok minden eszünkbe jut, hiszen mindannyian különböző feladatokra készülünk, találkozásokra, nehéz beszélgetésekre, kihívásokra. Mégis azt mondhatjuk, hogy az életben nincsen nagyobb teher az értelmetlenségnél. Mert arra gondolni, hogy annak, amit tettem, az égvilágon semmi értelme nincs. Vagy ezt nagyban még kellemetlenebb végig gondolni, hogy az életem, ami most van, de egyszer majd nyugovóra térek, vagy a Biblia mondja, elalszom, meghalok. És utána, hogyha emberileg nézzük az életet, hogy ennyi volt, és nincsen egy reménység. Szóval az életnek ez az értelmetlensége. Azzal együtt, hogy mennyi szép dolog van. Az elmúlás a szépséghez, az értelmességhez képest, hogy itt van egy gondolkodó lény, amelyik felfogja önmagát, felfogja az értékeket. Tudja, mi az, hogy szeretet. Tudja, mi az, hogy jóság. Tudja, mi az, hogy összetartás. Szóval, hogy lát igaz és jó dolgokat, és gyönyörű dolgokat, hogy tud nevetni, hogy tud, és aztán az egész semmivé válik. Szóval ez az értelmetlenség, ez az egyik legborzasztóbb dolog az életben. Ahogyan már mondtam is, a pszichológia tulajdonképpen az ember minden félelmét és bizonytalanságát ebből a végső értelmetlenségből eredezteti, az ettől való félelemtől. Nagyon sok iskola, amelyik ezt taglalja. De hogy az ember életében az értelmetlenség napi szinten is ott legyen, hogy mondunk és teszünk dolgokat, amik értelmetlenek, mert a Biblia szerint a legnagyobb értelmetlenség a bűn egyébként. A bűnnek egy nagyon egyszerű definíciója van a Bibliában, a bűn az a törvénytelenség. Tehát amikor kilépek a világegyetem rendjéből, kilépek a szeretet rendjéből, félreteszem a törvényeket, és azt mondom, hogy már pedig én forgalommal szemben akarok autózni. És ebben az állapotában az ember megél egy pillanatnyi szabadságot, egy rendkívül rövid távú, rendkívül intenzív élményt, mert azért valljuk bennek, van egy adrenalin növelő hatása ennek a fajta közlekedésnek, a bűn közlekedésének, a kressz teljes félretételének. Azonban tulajdonképpen az értelmetlensége abban mutatkozik meg, ahogy végül a csattanás pillanatában, akár életekben teszek kárt, a magam életét is beleértve, akár életeket oltok ki a magam életét is beleértve. Szóval amikor az ember ezen gondolkodik, és ehhez képest olvassa ezt a gondolatot, hogy milyen fantasztikus érzés volt, mondja Dávid, amikor én inkább leálltam a leállóságba, abba hagytam ezt a butaságot, ezt az értelmetlenséget, és oda mentem a törvényadóhoz, a teremtőmhöz, és bevallottam neki. És kértem, hogy bocsássa meg, hogy vegye el ezt a terhet. Boldog mondás, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, aki azt mondja, a vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Eldöntöttem magamban, hogy most már abba hagyom, most már bevallom ezt, mert az abbahagyás ott kezdődik, hogy bevallom. Bevallom ezt, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Nem azt mondja, hogy ilyen vagy olyan módon kellett ezt nekem emberi közvetítőkön keresztül elrendeznem, közvetlenül az Istenhez kapcsolódtam, és abban a pillanatban, amikor én ezt megtettem, elvetted rólam bűneimnek terhét. Mondd ki, és te leszel a boldog ember. Mondd ki, és leteszed a terhet. Mondd ki, és megtapasztalod, hogy milyen az, hogy elveszi a hátizsákodat, ami tele van kemény kövekkel, amiktől izzadsz, amik lassítanak, amik... Persze, hú de bátor vagyok, hú de erős vagyok, majd én megmutatom. Van egy szabadság élménye a szeretetlenségnek, van egy szabadság élménye a bűnnek, akár a 10 parancsolat bármelyik törvényéről legyen szó,
hogy de én most kipróbáltam, de végre terhek nélkül vagyok, és tulajdonképpen csak az emberi frusztrációimat akarom lerázni azzal, hogy belekóstolok olyan dolgokba, amik nem jók, amik értelmetlenek, mert életellenesek, mert a másik élete ellen vannak, mert a másik boldogsága ellen vannak, mert engem is csak égetnek, mint a gyertyát a két végén. Szóval mekkora ajándék ez? Mondd ki, és nem kell félned attól, ha neki mondod ki, hogy majd mit fog erre szólni. Ugyanis az Isten nem úgy van vele, hogy na, ez a bűnös, megnézd, arról beszél, hogy ő sajnálja. Hanem úgy van vele, hogy végre egy bűnös, aki sajnálja. Az Isten nem úgy van vele, hogy már megint ezt kell hallgatnom, hanem úgy van vele, hogy de jó, hogy vannak emberek, akik ezt akarják rendezni. Szóval, hogy az már az Isten szövetségese, még nem vált szenté, sőt, egész életében fognak bizonyos küzdelmek zajlani az életében, de az Isten felé nincs gond azzal, hogy elmondod, hogy mit gondolsz, mit mondtál, mit tettél, hanem ő pont ezt várja. Nála ez jelenti a szövetségesi, a baráti viszony kezdetét. Hogy elmondod, hogy mit tettél. Sokszor ugye töprengek a statisztikánkon, hogy vajon hát hányszor teszünk le ilyen terheket. Mert hogyha olyan ritkán követünk el hibákat, bűnöket, törvénytelenségeket itt erkölcsi értelemben, emberi kapcsolatainkban, beszédünkben, amilyen gyakran kérünk bocsánatot, hát akkor ez a világ nem így kéne, hogy kinézzen, nem? Mert hogy a probléma pont ez azzal a világgal, hogy sokkal több rösztér történik, mint amennyit belát az ember. És ez gyűlik. És az emberi szívvel is itt van a probléma, amikor sokkal több rossz történik, mint amennyit belát az ember. És a belátás ott kezdődik. Mondd ki, menj Istenhez, és tedd le a terhedet. És azonnali megkönnyebbülés, azonnali gyógyulás várható. Nem úgy van, hogy az ember belát valamit, és akkor az Isten azt mondja, hogy na jó, mit csináljunk ezzel a taggal? Hát akkor most küldjük el négy kézláb térdelve, csinálja ezt. Az Isten nem így van vele. Végre van itt egy jégkézláb teremtmény, mert bűnözni mindegyik bűnözik, de hogy ez azt mondja, hogy bocsáss meg Istenem. Hát na most az ilyen teremtménnyel azonnal akar valamit kezdeni az Isten, és egy dolgot azonnal kezd, és azt mondja, hogy örülök, hogy szövetségesek vagyunk, nekem ilyenekre van szükségem. Ilyenekre van szükségem. Isten felé nincs gond abban, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt gondoltam, ezt tettem, erre vágyok, ez van a szívemben. Nála ezzel nincs gond tőle, előtte nincs mit szégyelni, mert ha nem mondod egyébként, akkor is tudja. Tehát ilyen értelemben most nem leleplezted magad, hanem azt mondja, hogy vannak bátor teremtmények is, vannak őszinte teremtmények is, és persze ő azon dolgozik, hogy lehetőleg minél több, vagy mindegyik az legyen, hogyha rajta múlna. De ez a gyógyulás titka, hogy egy régi, én csak azt találtam, hogy talán ázsiai közmondás mondja, hogy ruha sara kimosása, lélek sara kimondással tisztul. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással. Hogy mondta a zsoltáros? Vétkemet bevallottam, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam magamban, most már bevallom a hamisságomat, és te elvetted rólam. Bevallom, elvetted. Mennyi a különbség a kettő között? Ugyanaz a szempillantás szó jut eszembe, mint ami arról szól, akkor szólal meg Pálnál, Pál apostol írásában, amikor azt mondja, hogy Jézus visszatér az ég felhőiben, és feltámadnak az igazak, és egy szempillantás alatt elváltoznak. Nekem ugyanez a szempillantás szó jut az eszembe. Mert az őszintén Istenhez forduló ember az Isten első számú szövetségese és barátja. A többit is szereti. A többiért is fáradozik. De az ilyen ember az Isten oldalára állt. És még hátra vannak neki küzdelmek, persze, hogy lesz még mit tanulni. De megtanulta a legfontosabbat, az első lépést a hazafelé vezető úton. Az első lépést, ha már egyébként hosszabb ideje megy hazafelé, sőt már haza is ért, már van kapcsolata az Istennel, de ne felejtsük el, ez a rutin, ez a mindennapi életünk része és lehetőség a boldog ember megvalósulásához. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Hát éljünk a lehetőséggel. Szeretnék erről majd több dolgot, több gondolatot is elővenni. Szeretném, ha gondolkodnánk, ahogy a kötődésen is gondolkodtunk. Szeretném az önismeretnek ezt a területét is, hogyha végig gondolnánk, mi akadályoz bennünket ebben, milyen csapdák vannak a belátás útján,
az önigazolással miért kell annyira komoly küzdelmet folytatnunk. De most ez a lényeg. Ruhasara kimosással, léleksara kimondással tisztul. Mondd ki, és meg fogod tapasztalni azt, mivel a kimondás előtt tudod, hogy a szeretet Istenéhez jövök. Bízhatok benne. Nem félnem kell tőle. Várja az ilyen teremtményeket. Mondd ki, és legyél biztos benne, hogy amit kimondtál, azt ő, hogy mondja a Zsoltáros? Bevallottam hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kérjük az ő segítségét ma reggel is ehhez. Köszönjük, jó atyánk, hogy velünk vagy. Hát köszönjük, hogy egy ilyen furcsa szövetséget kell még megtanulnunk, mert a világban, ha barátokat akarunk szerezni, nem így kezdjük, hogy elmondjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Köszönjük, hogy a te világod fordítva működik, és az értelmetlenséget, a céltalanságot akarod először is elvenni az életünkből. És arra bátorítasz, hogy ezt hozzuk hozzád, és hogyha előbb beszóltunk valakinek, vagy furcsa indulatok, vagy gondolatok, vágyak vannak a szívünkben, vagy hamis indítékok, de jó arcot vágtunk hozzá. Szóval, ha bármilyen módon a bűn, a szeretetlenség, a képmutatás elejtett minket, jöhetünk hozzád, és te szövetségessé választasz minket az őszintességért. Legyél velünk, és taníts minket erre, hogy így legyünk erősek, így legyünk bátrak a hitben, a bizalomban, az egyenességben. Olyan sokszor elvárnánk emberektől, hogy egyenesek legyenek, pedig bizony mi magunknak is milyen nehezen megy ezt tanulni. Maradj velünk, és tarts meg minket ezen az úton, a te nagy-nagy szeretetettel köszönjük, hogy megteszed. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ezzel az alkalommal egy újabb beszélgetésre kerül sor a szombatiskolai tanulmány keretében. Ebben a negyedévben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatunkat egyre inkább a jó Istennel. És a mai beszélgetésünk központi gondolata az, hogy mit jelent hitben járni. Az alapigét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verséből, a hit pedig a remélet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Isten hozottal és szeretettel köszöntöm Pálffy Miklós lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bödör Márton testvért, gyülekezetvezetőt a Széki gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ezzel az alkalommal velünk vagy.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jóisten áldja meg a hallgatóságot is.
0: Az első kérdés mindig ebben a tanulmányban az a meghívottakkal megbeszélve, hogy hogyan is tudjuk mélyíteni a kapcsolatunkat a Jóistennel. Igaz, mindenki erre vágyik, mindannyian ezt szeretnénk, hogy a Jóisten az életünkben egy valóságos Isten legyen, és ez pedig egy folyamatot jelent. Mit jelent ez az életünkben?
1: Az emberi tapasztalat úgy tud gyarapodni az élet bármilyen területén, hogyha arra időt szánunk, ez az első. Hogyha valaki valamilyen szakterületen szeretne egy a tapasztalatát, vagy az ismereteit gyarapítani, elsősorban időt kell szánni rá. És természetesen nem csak időt, de ha időn ideje nincs, akkor semmi egyéb nincs azon a szakterületen. Én úgy gondolkodom, hogyha a mi atyánkban, amikor imádkozzuk, hogy add meg nékünk ma, ami mindennapi kenyerünket, ez nem csak a fizikai kenyérre vonatkozik, hanem a lelki kenyérre, aki Jézus Krisztus elsősorban. Tehát, hogyha én fizikailag táplálkoztam ma, és gyarapodtam, akkor lelki értelemben az Istennel való kapcsolatomban csak akkor gyarapodtam, ha én ma táplálkoztam Krisztussal. Ha nincs ez az idő erre számva, akkor az ember lelki élete elpusztul, az Istennel való kapcsolata lehet, hogy formailag megmarad, igen, mert ő tudja magáról, hogy ő Isten gyermeke, és hogy ő szövetségre lépett az Istennel, de ez csak egy régi emlék. És nem él ott semmi, nem gyarapszik semmi. Tehát elsősorban idő kell, és persze sok más.
2: Én úgy gondolom, és úgy vélem, hogy a hitben járás nem csak egy érzés, hanem egy életforma. Az ember, aki keresi az Isten akaratát, és keres kapcsolatot a jó Istennel, Isten megnyilatkozik, és először is az Isten keresi az embert. Az ember kell az, aki válaszol az isteni hívásra, és a hitben való járás sokszor nem csak az, hogy

0: én mindent látok előre, hanem Isten lépésről lépésre vedett. Ha megnézzük a 119. Zsoltár 105. vers azt mondja, hogy egy mécses a te ígéd. Tehát, hogyha én reflektor félbe tudnék járni, és mindent meglások, akkor nem kéne a segítség. Viszont figyeljük meg, hogy milyen szép, amikor az ember rábízza magát valakire, és bízik benne. Mint a szülő-gyerek kapcsolata, olyan kell az ember kapcsolata az ő teremtőjével.
1: És ebben a témakörben rögtön az elején szerintem fontos különbséget tenni a hit dolgában, a hit kérdésében, mert erről fogunk beszélgetni. Hogy különbség van-e a között, hogy hisszük-e az Isten létezését, és Istenbe hiszünk? Miért fontos a kettő között különbséget tenni? Vagy a kettőt miért kell aztán társítani?
2: Jakab apostol említi azt, hogy az ördögök is hisznek és megfélemlenek, és hát elsősorban a démonok számára az Isten létezése nem kérdéses, mert ők már látták őt, ismerik őt, közelségében éltek, viszont ők is hisznek, hiszik azt, hogy Isten képes dolgokat megvalósítani, és hogy Isten képes alkotni, stb. Stb. Tehát ők is hisznek. De mi a különbség az ördögök hite és a keresztény ember hite között? Elsősorban én úgy fejezném ki ezt a különbséget, hogy ameddig az ördögök elvesztették a bizalmukat Istenbe, teremtőjükbe. Ők hiszik, hogy van, mert látták is, és azt is hiszik, hogy az Isten dolgokat fog megvalósítani, de elvesztették bizalmukat benne. Ez nem most kezdődött. Itt kezdődött a bűn igazából, amikor Sátán megvádolta az Istent, hogy ő önkény uralkodó, és ezért megpróbált elszakadni tőle, és egy sajátos életformát létrehozni, vagy életvitelt létrehozni, mert bizalmatlanná vált az Istennel szemben, hogy az Isten a javát akarja. Pál apostol ellenben, amikor a bibliai hitről beszél, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. versében azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, ezen a ponton nincs különbség, mert a démonok is hiszik, hogy létezik, de még mond valamit, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát bizalommal fordul az ember az Istenhez, tudja, hogy az Isten jót akar neki, és jót fog cselekedni vele, és ez a bizalom az Istenbe a démonok esetében nincs meg. És egyes emberek esetében sincs meg, akik nem tudnak bízni benne. Lehet, hogy hiszik, hogy létezik egy Isten valahol, egy ilyen deista, szemléletmódú Isten hit, de ez az Isten nem avatkozik be az életbe, és ő ott van valahol távol, nem tudunk róla, ő se tud nagyon rólunk. A bibliai hit pedig az, amik lépten nyomon rá tudja bízni magát az Istenre, a teremtőjére, hogy jót akar tenni neki, és jót is tesz.
0: Igen, a hívő ember először is ott kezdődik, hogy hisz Isten létezésében. És nem elégséges, ez az első lépés, igyekszik Isten akarata szerint járni. Tehát, hogyha én nem ismerem az isteni akaratot, csak úgy gondolom, hogy az én elképzelésem körülbelül ez az Istenről, lehet, hogy téved az ember, és biztos, hogy téved. Viszont a hívő ember nem csak beszédben kell nyilatkozzon, hogy hiszed Istenben, hanem tettekben is. Nagyon fontos ez.
1: Talán ez megint úgy kapcsolódik össze, mint az, hogy hiszük az Isten létezését, de hiszünk benne is. És ez pedig a hit pedig a tettekkel is kapcsolódik.
0: Így van. Például Ábrahám, tudjuk azt, hogy hit Ábrahám. Tehát nem elég hinni, mert azt mondja, mondta Pál Péter testvér, hogy az ördögök is hisznek, de rettegnek. Nem elég hinni, viszont eszembe jut egy eset, hogy sokszor eset jönnek hozzám a fegyörök a börtöntől, és meg szoktam kérdeni, hogy miért zárják be az embert a hitiért? Nem zárják be, de igen. Mert olyan dolgot hiszel, ami ő végbe akar vinni. De nem azt jelenti azt, hogy én hitem, hanem Istenbe bízik, nem Istentől van, hogy az jó is. Az Istenben a bízalomad mindig nyugodt, az Isten hagyatkozik az ember, és tudja az, hogy mondja Pál apostol, tudom, kibe hittem. Ez az isteni bízalom.
1: Kérdés az, hogy miért is van szükségünk a hitre? Az ember miért kell hitből éljen?
2: Mert nincsen más módja arra az embernek itt, akik itt élünk a térbe és az időbe, hogy az Istent megismerjük. Az Isten nem vethető alá a tér és az idő törvényeinek. Van, amikor Isten megjelenik a térbe és az időbe, de az csupán csak akkor van, amikor ő kinyilatkoztatja magát a tér és az idő koordinátáin, vagyis tehát felfoghatóvá teszi magát, észlelhetővé teszi magát számunkra, akik itt élünk a térben és az időben. Ahhoz, hogy az Istent megismerjük, én úgy gondolom, hogy akár a mennyben is, hogyha ez történne, ugyancsak a hitre kell támaszkodni, még ha látnánk is őt, azért, mert ő nem a teremtett világ valóságába szorítható be, mint mi. Ugye mi megismertük egymást, mert ugyanolyan koordináták között pereg a mi életünk itt a térben és az időben. Nem tudunk elrejtőzni, nem tudunk kiszállni a tér és az időből. Az Isten, mivel ő nem teremtmény, ő bármikor láthatatlanná tehetné magát, mondjam, elvonhatná magát a teremtett lények elől, nem teszi ezt, úgy gondolom, a mennyei világ elől, nem rejtőzik el, de ha akarná, elrejthetni magát, és magát másnak adhatná ki a teremtett világ előtt, még azok előtt is, akik nem buktak el, mert ő Isten. És ez egy olyan, tehát benne van az Isten természetében ez, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak itt a Földön, hanem akkor is, amikor látni fogjuk őt, nekünk hinnünk kell, hogy ő tényleg a javunkat akarja, és ahogy megalkotott minket, az ő törvény, az igazsága, a szeretete, azok tényleg olyanok, amilyennek tűnnek. Ezt el kell, hogy higgyük. Na most itt a Földön annál inkább szükségünk van arra, hogy higgyünk abban, hogy ő tényleg ilyen. Persze azt is megtehetjük, hogy nem hisszük, hogy ilyen. Vagy ferde képünk van az Istenről, és vannak ilyen emberek, nagyon szomorú, hogy van ilyen. De nincs más út arra, hogy az Istent megközelítsük másként, mint hitáltal.
1: Bontsuk ezt ki akkor ezt a gondolatot, hogy mit jelent hívőnek lenni és hitetlennek. Ugye Jézus azt mondja, János Evangélium a 20. fejezet 27. versében, ne légy hitetlen, hanem hívő, mondja ezt Tamásnak. Hogyan tudjuk véghez vinni a hitet az életünkbe, hogyan valósul meg, mit jelent a hitetlen, és mit jelent a hívő?
0: Attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük. Tehát, hogyha én keresem az Istent, akkor biztos, hogy az Isten úgy kinyilatkozhatja magát, hogy nekem a legfontosabb. A tanulmányunk beszél arról, hogy Jézus látja mi hitünket. Látja azt, hogy mire vágyunk. Nagyon fontos ez, hogy mire vágyunk. Az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a jóra vágyjon. Viszont a bűn megrontotta ezt a vágyat. Vágyunk a jelenre. Vágyunk azt, hogy minden most legyen meg. És ne felejtsük el, hogy a hit, amit Isten a szívünkbe ültetett, ez hajlamos arra, hogy meggyengüljön. Tehát nekem nagyon fontos, hogy az Istennel párbeszédet folytassunk. És a leckénk beszél, hogy Ábrahám, Mózes és Jobbal Isten párbeszédet folytatott. Isten megérdi azt, hogy a mi hitünk megerősödjen benne azáltal, hogy konkrét tapasztalatunk legyen vele, hogy megerősödjünk. Na most feltevődik a másik kérdés, hogy kinek könnyebb hinni, nekünk, vagy az Ószövetség népének? Azt mondja a zsidókhoz itt levélbe, hogy minket a bizonságunknak nagy fellege vesz körül. Azt, hogy tegyünk félre minden akadályt, és megkönnyítjük ez a bűnt. Tehát ez a mi dolgunk félretenni minden akadályt. Viszont amennyi bizonság van nekünk, sokkal nagyobb előnyben vagyunk, mint az Ószövetség népe.
2: a szószoros értelmében minden ember hisz valamit. A hitetlen ember is, hogyha így fogalmazzuk meg ezt a kérdést, a hitetlen ember azt hiszi, hogy nincs Isten. Ő ezt nem tudja bizonyítani, nem tudja kivizsgálni, és utána lekövetkeztetni, hogy tudományosan bebizonyítottam, hogy nincs Isten. Hanem a kérdés az, hogy a hitetlen mit hisz, és a hívő mit hisz. Mindenki hisz valamit. Amikor felszállok a repülőgépre, én hiszem, hogy a repülőgép társaság átvizsgálja a pilotákat, és nem kerülnek oda olyan emberek, akik öngyilkosok akarnak lenni a gép rakományával, vagy a gép, hát azokkal, akiket a gép szállít, azokkal együtt. Tehát a bizalom kérdése, hogy mit hiszünk, stb., ez minden ember életében jelen van. Az igazi hit, az egy döntés, hogy én mit hiszek. Annak alapján, amit ismerek. Nekem céltudatosan, vagy az ismeretem függvényében kell hinnem. A Szentírás beszél róla, hogy például olyan emberekről, akik nem ismerték meg az Istent így, mint mi keresztények a Bibliából, mert nem rendelkeztek Bibliával. A Római Levél első fejezetének 19. verséből azt mondja itt a Szentírás, hogy mert ami az Isten felől tudható, itt ismeretekről van szó. Nyilván van ő bennük, tehát a teremtett világ kap ismeretet az Istentől, a lelkiismerete által, a természet megfigyelése által, sejtheti azt, hogy van egy teremtő, és nem a véletlennek a szüleménye az, ami van. Na most a kérdés az, hogy az illető ember mit csinál evel a sejtelemmel? Mit csinál az ismerettel, amit szerzett, akár ismeri a Bibliát, akár nem, és miután az ember átgondolja, hogy na most hogyan is állnak a dolgok az életben, ezután én hozok egy döntést. Elhiszem ezt a fajta gondolkodást, hogy van valahol egy teremtő, kell lennie valahol valakinek, aki ezt létrehozta, vagy hogyha a Bibliát olvasom, akkor megtehetem, hogy hitelt adok neki, és elhiszem, hogy mi van benne, az valós, vagy úgy döntök, hogy nem ezt hiszem el, hanem talán a Koránt fogom elhinni, mert az nekem valószínűbbnek tűnik, vagy egyszerűen a tudományban hiszek, hogy ugye a materialista életfelfogás, hogy akkor nincsen Isten, de az is hit kérdése. Tehát egy döntés a hit végeredményben.
1: Vannak, akik a hit dolgát jelként irányítják, és hogyha a jelet kapnak a Jóistentől, hisznek beavatkozásába, mondjuk azt, hogy létezésében is, és akkor elköteleződnek. A Biblia történelme beszámol ilyen helyzetekről, igaz, a Jóisten nem egyszer jelet küldött az ő népének, Mózes által, Gedeon életében is ezt látjuk, és sorolhatnánk, a bírák korában sokszor a jelek által a Jóisten megszólított valakit. Mehetünk-e a jelek után? Jók-e a jelek, a kevésbé jók, bizonytalanságra vezetnek, bízhatunk-e abban? Mi az, ami a hitünket meg kell, hogy határozza? Látva azt, hogy a múltban a Jóisten adott jelet az ő jelenlétére és munkásságára egy csoport, egy közösség vagy egy ember életében.
0: Úgy gondolom, hogy nekünk, akik bibliaismerő emberek vagyunk, nekünk Isten sokféleképpen megnyilatkozott, és ezt meg tudtuk tapasztalni. Minden dolog, amit történik velünk, mert isteni gondviselés kell lássuk benne. Viszont persze, hogy a leckénk arról beszél, hogy a farizeusok az úrítósal jöttek, de milyen szándéka akarták ők a jelet látni? Azzal, hogy megkísértsék őt, valamint szaván fogják. Na most már az Isten nem ilyen. Azt mondja egyik énekünk, hogy aki kétkedő boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Tehát a legelső lépés, amikor mi Istentől jelet akarunk kapni, az alázatos szív. És eszembe jut egy eset. Jön hozzám egy más egyházba való barátom, lelkesen. Na, mit mutatott meg nekem még az Úr? Valamit jelet kaptál álomba, vagy valahogy tudsz még valami újat? Mondtam neki. Én úgy gondolom, hogy amely kinyilkodott Isten az igéjén keresztül, amennyit találtam, én azokat akarom beteljesíteni, mikor azokat beteljesítettem, akkor kérek, Uram, adjál még valami újat. De mi azt szerettem, mindig az újat szeretjük, különösen a fiatalok, új legyen, valami rövid legyen, de új. Viszont bármikor reformációra volt szó történelemben, mindig a nép visszakezd menjen az eredetihez. Visszatérve a jelre, amikor kérik a fariteusok a jelet, azt mondja itt a leckénben, hogy lelke mélyébű felsóhajt Jézus. Azt mondja, hogy milyen jelet még akartok? Mi az, ami titeket hívőbbé tesz? Viszont én úgy gondolom, hogy a jel sokszor nem lehet jó, ami számunkra, mert Isten nem úgy látja, ahogy mi látjuk. A gyerek is sok mindent kér, a szülő pedig azt mondja, hogy nem, ez elég. Vigyázni kell a jellel, viszont nagyon fontos az Istennek a megismerése. Ha megismertem az Istent, bízok benne, ha bármi történik, az a javon szolgál, és a többit bízom rá.
2: A valóság az, hogy nem csak, hogy voltak, vannak talán még jelek, hanem Isten jeleket használt azért, hogy hitet ébresszen az emberekbe, és a bibliai időkben, Ótestamentumban, Új Testamentumban több olyan bibliai epizód van, amikor Isten csak úgy tudja megszólítani az embert, hogyha csodát művel. És Isten nem is várta el például Gedeontól, vagy Mózestől és a zsidóktól, a fáraótól, nem is várta el, hogy higgyenek neki, anélkül, hogy az ő hatalmát ne bizonyítsa olyan jelek által, amelyeket más nem tudott volna elvégezni. Jézus Krisztus esetében is sokszor hasonló a helyzet, habár ugye Jézus Tamásnak mondja azt, hogy ne légy hívő és ne hitetlen, ugye, és megadja neki a jelet. Szóval, gyere, bocsánat, a te újadat az én tenyeremben, és a többi. De Jézus azt mondja, hogy boldog azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, adtam jeleket az én gyermekeimnek, mert ők nem tudtak hinni másként. De nem ez az ideál. Az ideál az, hogy valakinek olyan hite legyen, hogyha nem is látja ezeket a jeleket, ő akkor is tud hinni. De akkor vajon az lenne a helyes hit, amelyik vakon hisz? Egyáltalán nem. Na most én két dolgot mondanék a jelekkel és a csodákkal kapcsolatban. Az első dolog, hogy az az idő, amikor Isten a jelek és a csodák alapján adta a hitet, elmúlt. Volt egy ilyen idő a Bibliában. Mi egy más időt élünk. Amikor a hitünk a Szentírásra kell, hogy épüljön, és nem a csodákra. Miért? Mert mi egy olyan időt élünk, ahogy olvasunk róla, Jézus megjövendőlt ezt az időt, Máté 24-24-ben könyvében tartani, hogy hamis proféták és hamis Krisztusok támadnak. Tehát az utolsó időben is mi éljük ezt a világot, amikor a keresztény gúnyába bújt démonok, emberek megkísérelik Isten munkáját lemásolni, és már vannak ilyenek, hogy jeleket és csodákat látnak emberek különböző felekezetekbe, de ezek majd megsokasodnak, ahogy közeledünk Jézus Krisztus második eljövetele fele. És Isten megengedi, hogy az utolsó időben a jelek már ne képezzék az egyedüli, világos, egyértelmű kritériumot valakinek a hitére, ellenkezőleg. Az emberek teljesen zűrzavarban lesznek a jelek és csodák miatt. A második dolog, amely a jeleket és a csodákat illeti, én nem vetném meg a jeleket és a csodákat. Miért nem? Mert olvassuk például amikor az apostolok prédikáltak, ott nem csak megtérés volt, hanem például a Cselekedetek könyvének második fejezetének 43. versében, 15. fejezet 12. versében, ahol Péteren és Jánoson keresztül miközben prédikáltak, Isten jeleket és csodákat is művelt, mert amikor az Isten szent lelke kitöltetik, és az Isten munkája hatalmasan halad előre, természetes velejárója az, hogy megnyilatkozik az Istennek természet feletti hatalma, és hogyha ez nincs, akkor szerintem ott van egy probléma. Hogyha én bevetem a szántóföldemet búzával, és egy szem búza nem kell ki, van egy probléma.
1: most már itt a kérdés az is, hogy mi számít jelnek a mai világban. Igaz, hogyha jelekről beszélünk, és az életünkben, hogyha látjuk a Jóistennek jelenlétét, mert ez is egy jel.
2: Igen, és ez az isteni jelenlét a Bibliában nem csak, hogy meg van említve, hanem Jézus több helyen kihangsúlyozza ezt a dolgot. Nem azt mondja Jézus, hogy csak akkor higgyetek, hogyha így látjátok, de azt mondja például Márk 16:16-ban is itt a hit kapcsán mondja, azt mondja, aki hiszen és megkereszteli, ugye üdvözül, aki pedig nem hiszen elkárhozik, és így folytatja, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezüket és meggyógyulnak. Ezek a jelek követik. Ott vannak a hívő ember életében, ha pedig nincsenek ott, van egy probléma. De nem képezhetik a mai világban a hitnek az alapját, ami a Biblia.
1: Ez a gondolatsor, amit megosztottál az előbbiekben, hogy a hívők elővigyázatosak kell legyünk a jelekkel kapcsolatosan, ugyanakkor nem is hiányozhat a hit, a jel felismerése az életünkbe. Ugye Ellen White az Utolsó napok eseményei című könyvben ezt nagyon jól megfogalmazza, pontosan így, ahogy hallhattuk, hogy az utolsó napokban, időkben annyira sok csoda és jel lesz, ami nem az Istentől származik, Isten népének nem ad bizonyosságot a csodákban való megerősödés arra vonatkozólag, hogy létezik Isten és közbelép, hanem a Szentírás az igaz, egyedüli mérce. Ugye ez annyira meghatározza az adventizmusnak is a működését és az elképzelését az Isten munkáról és dolgáról. De az is igaz, hogy a Jóisten mai napig jelek által közbeavatkozik az életünkbe, csodákat tesz, ezt fel kell, hogy ismerjük, de marad az, hogy mindent az igének az alapján, ami az igét felülírja, vagy ami az igétől elkülönülve másképpen történik, akkor ott el kell gondolkozni.
2: És csoda, de nem fér bele az igei keretbe, akkor tényleg csoda, de nem az Istentől van, és el kell vetni.
1: A hit kérdésénél maradva, azt mondja Jézus Márk evangélium a 4. fejezet 40. versében, és mondta nekik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincs hitetek? Hát minden bizonnyal azt gondolták magukról, hogy van hitük, és Jézus azt mondja, hogy nincsen. Hogy van az, hogy néha mi magunkról azt gondoljuk, hogy hitben erősek vagyunk, és a Jóisten lehet mást lát, a valóságban nincs ott a hit az életünkben. Hogy tudjuk leellenőrizni azt, hogy hívők vagyunk nem az Isten létezése felől, hanem az Istenben, az ő munkálkodásában, közbeavatkozása felől?
2: Nos, én úgy gondolkodom, hogy a hitnek van egy objektuma, az, hogy mit hiszek. Amikor valaki azt mondja, hogy ő Istenben hisz, vagy Krisztusban hisz, főleg az utolsó időben, az nem azt jelenti, hogy ő tényleg az igazi Krisztusban hisz, mert a Biblia megjövendőlte, és ezt már említettük, nem fogom újra említeni, hogy Sátán utolsó munkája Krisztus nevében fog történni a kereszténység leple alatt. Na most én keresztényként lehet, hogy hiszek. De a között, amit én hiszek, vagyis a hitem között és az objektum között, hogyha nincs egy, ha az objektum téves, akkor a hitem is téves. Mert az Isten és a hívő között, vagy a hit és az Isten között van egy összeölelkezés, amely csak akkor jön létre, hogyha a hitem objektuma helyes. Mondok egy példát. A zsidók, akik Jézus Krisztust elítélték, hittek Istenbe. Ezek nem ateista emberek voltak, nem pogány emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik ismerték a Szentírást, de téves felfogásuk volt a messiásról. Ebben az egy pontban, tehát hitték, amit Mózes törvénye parancsolt, és olyan pontosan igyekeztek betartani a mózesi törvényt, hogy nem mentek be a törvényházba, mondja János evangéliumának a 19. fejezetében, hogy ne feltétessék meg magukat, hogy a húsvéton részt tudjanak venni, tehát egy pogány épületben nem mehettek be. Tehát ezek hívő emberek voltak. De egyetlen egy pontba a hitük téves volt, téves felfogásuk volt a messiásról. És ezért ő közöttük és az Istenük között nem történt meg ez az összefonódás. Isten nem válaszolt a hitükre. A hitüknek nem volt semmilyen következménye. Meddő maradt a hitük. És hasonló a helyzet szerintem a mai kereszténységben is, hogy a mai keresztény és az Isten között nincsen egy kölcsönhatás. A hit és az objektívum között nincsen egy kölcsönhatás, mert téves, ferde gondolataik vannak arról, hogy ki is ez az Isten. És mivel ezek a gondolatok tévesek is ferdék, nincs egy összeülelkezés. Isten, ez a hit nem ragadja meg az Istent. És az Isten sem tudja megragadni ezt az embert, mert ez az ember teljesen ferdén gondolkodik az Istenről. És ezért ez a hit nem vezet sehova, amikor jön a megpróbáltatás és a nyomorúság. Persze, hogy ott van a félelem, mert ahhoz, hogy ne legyen ott a félelem, szükségem van arra, hogy Isten az ő szent lelke által egy munkát végezzen bennem. Ha pedig nincs ez az összeülelkezés, amiről beszéltem, akkor nem végzi el ezt a munkát.
1: Tanulmányunk erről úgy beszél, hogy egy érzés csupán a hit. Mondhatjuk azt, hogy egy olyan érzelem, ami nem jut kifejeződésre. Tehát gyakorlatilag egy megfoghatatlan olyan valami, ami nem valóság a mi életünkben.
2: Csak egy ábránd.
1: Egy képzelet. Egy ábránd. Egy déli báb, ha egy ezt a hasonlatot használjuk.
2: Igen, tehát gondoljunk bele, hogy az utolsó zsidók, akik meghaltak Jeruzsálem ostromában, a leghívőbb zsidók voltak, mert ők voltak azok, akik a templomba menekültek. Tehát ott akarták a hitüket kifejezni, hogy itt, ha minden elpusztul, ez nem pusztulhat el, mert az az Istené. De egy ábránd volt. És mivel nincsen olyan válság ma a világban, hogy az emberek ilyen drámai, tragikus szituációra jussanak, mert az emberek békésen leélik a 80-90 éves életüket, és nem jönnek rá, nem bizonyosodik be, hogy igazából ők egy ábrándot követtek, és nem volt igazi hitük.
0: Ne felejtkezzünk meg, hogy a hit útján megjelennek a kételyek is. És ez nem a hit ellentéte, hanem ez része az útnak. A hit útján vannak olyan dolgok, amik, ha nehézségben van részünk, a mi hitünk meginokat. Viszont az igazi hit akkor mélyül el, amikor próbák vannak. Mindig felkészülni erre, hogy a hitünk egyszer próbál lesz téve. Nagy segítséget nyújthat nekünk a megpróbáltatásokba és a nehézségekben a közösség. Amire nagyon fel szeretném hívni a nézők figyelmét is. Mennyire szükséges az, hogy egy közösségben éljünk. És Jézus alapította meg, hogy legyen az ember egy közös lény, legyen egy olyan hely, ahol bátorítást kap, ahol más megvilágításban tudják meglátni az ő problémáját, bizony személy problémáját. És Isten tud nekünk sok erőt adni, hogyha van közösségünk egymással, így lehet közösségünk Istennel is. Mi a mennyországban nem fogunk bemenni, besétálni, úgy, mint egyének, hanem mint közösség, mint egyház, mint gyülekezet, mint választott nép, mint maradék. Nagyon fontos ezt az oldalát is megvilágítani, hogy tartozunk egy közösséghez, hogy amikor úgy érezzük, hogy a hitünk gyengül, sajnos, sokszor megtapasztaljuk ezt, hogy meg vagyunk nagyon támadva, akkor Isten rendelt egy gyülekezet, egy közösséget, aki által minket meg tud segíteni, ad bátorítást, és haladunk előre a nehézségek között is, mert van nekünk egy hitünk, van egy reményünk, ott van az Úr Jézus Krisztus.
1: Akkor most a záró szakaszban erről a hitről mélyebben hadd beszéljünk, és elolvasnám az ige részt Róma 3:23-tól 26-ig, mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hát órákat lehetne és sorozatokat lehetne erről a pár igéről tartani. Tömören mit tudnánk elmondani erről az igei szakaszról? Ebben a kontextusban mit jelent a Jézus hitéből való hitünk?
2: Vagyis a megigazulás.
1: Most már igen, mély teológiai kérdésekhez érkeztünk el. Nem, minthogyha az eddig elmondottak nem lettek volna fontosak, de egy olyan összetett lényegi kérdéshez érkeztünk, ami gyakorlatilag a hitéletünknek központi kérdése.
2: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy az üdvösségre való jutás az egy könnyű dolog, mert hinni kell, és üdvözültem, és akkor milyen nagyszerű, hogy ilyen, Isten ilyen könnyűvé tette ezt a dolgot számomra, akkor a szívében számára a hit csak egy ilyen elméleti dolog, egy ilyen hideg, gépies dolog, hogy hát igen, én tudom, és elhittem, hogy így van. Ennek az embernek az életébe nem lesz nagy változás. Ennek az embernek az életébe nem, az ilyen ember életére nincsen nagy hatás az Istennek. Csupán csak, hogy ő most levetette a kék zubbonyt, vagy a kék zakot, és fölvette a, nem tudom, más színű zakot. Viszont akkor, amikor valaki megérti az evangéliumot, hogy igen, Isten könnyűvé tette az üdvösség útját gyermekei számára. De számára ez nem volt könnyű. Ha valaki megérti, hogy mit jelentett Krisztusnak 4000 éves bukott ember bőrébe bújni, és mit jelentett Krisztusnak a második halál borzalmas sötétségébe belépni, hogy az Isten fia felvállalta az atyától való örökre való elválasztást és elszakadást, akkor az történik, amit Pál apostol mond a Galatákhoz írt 5. fejezetének 6. versében, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Na, ez a hit, hogy én el tudom hinni, hogy Krisztus ilyen messze képes volt elmenni, hogy a második halál torkába lépett bele, sötétségébe lépett bele. Ha én ezt el tudom hinni, akkor az én szívem szeretettel fog megtelni. Egy ilyen keresztény többet fog munkálkodni, mint bárki, aki folyton csak arra támaszkodik, hogy mit mond neki az Istentől, hogy ezt is csinált, azt is csinált. Mert megértette az evangéliumot. És az evangélium az, hogy mit tett Krisztus értünk. Ez az, ami mozgásba lendít minket. Megmozdít minket. De ezt el kell hinni. Meg kell ismerni, és el kell hinni. Különben nem sokat ír a hit.
0: Én arról a kapcsolatot szeretném még említést tenni. Milyen kapcsolat volt Jézus Krisztusnak az atyával? Ez a bizalom, ez a hit. Ha ilyen kapcsolatunk alakul ki, alakulna ki Jézus Krisztussal, mi megmentőnkkel, akkor valóban a Jézus hite élne bennünk. De sokszor úgy érezzük magunkat, hogy a kapcsolatunk nem jó az Istennel. Mi cselekedetünk, nincsenek összhangban, és a kapcsolat úgy érezzük, hogy távolodik. Viszont ezért szükséges a Jézus hite, hogy meglássuk a kapcsolatot, ami volt az atyával. És ez nagyon fontos, hogy megérezzük azt, hogyha jó a kapcsolatunk, akkor bízhatunk, hogy az üdvösség számunkra biztos.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát még szerettünk volna mondani, lenne is, amit ebben a témában. A Jóisten pótolja ki a gondolatokat, és adja az ő áldását a megértéshez. Amen.
2: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Talán még egy igeverset hadd olvassunk el, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai alkalommal a hitben járni tanulmány gondolatait beszéltük át. Kérem, maradjanak velünk, mert következik egy énekszám, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdésekre Jankó Kristóf lelkipásztor adja meg a válaszokat. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak.

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkéti tanulmányozás résznél tartunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől 28. fejezetig tanulmányoztunk, és az Étrend és táplálkozás című könyvből a 14. fejezetet vettük át. Az első kérdésünk így hangzik. Miért állítottak ajtonállókat az Úr házán a kapuihoz? A Krónikák második könyve 23. fejezet 19. részében találjuk a választ, amely így hangzik. És állítta ajtonállókat az Úr házának kapuihoz, hogy be ne mehessen, aki tisztáltalan bármely dolog által. Azt látjuk, hogy tisztáltalan emberek ellen állítottak kapunállókat, ajtonállókat az akkori az Úr háza előtt. Ez az a tanulságot adja nekünk az életünkbe, hogy nem fér bele minden. Oda kell figyeljünk, hogy a mi kapuinkat hogyan őrizzük. És a kapunk lehet a szemünk, a fülünk, mindez az információ, amit nézünk, amit hallgatunk, amit beviszünk. Figyeljünk, hogy mit engedünk be a szívünkön. Akkor is figyeltek, hogy az Úr házába kit és mit engednek be. Mi is a Szentlélek templomába figyeljünk, hogy mit engedünk be. A második kérdésünk, miért mondta Joás Amásiának, hogy kérlek, maradj otthon? A 25. fejezet 19. verse így szól. Te magadban így gondolkodtál, megveréd az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedjél. Kérlek, maradj otthon, miért szerezni magadnak a veszedelmet, hogy te is Júda elveszél általam? Azért, mert Amásiás felfuvalkodta sikere után, és fölöslegesen akart háborút indítani, Joás figyelmeztetét, és azt mondja, maradj otthon, miért keresnél bajt magadnak? Ha ezt mai üzenetnek vennénk, azt mondaná, nem minden harc a mi harcunk. Sok konfliktus büszkeségből, vagy bizonyítási vágyból, vagy a belső egóból születik. Isten nekünk néha azt mondja, maradj nyugton, maradj otthon, mert ez nem a te harcod. Sőt, a bosszúállásban is lehet, hogy hagyjuk a bosszúállást Istenre. A harmadik kérdésünk így hangzik, mit haigáltak a tornyok tetején, a kőfal szegletein felállított gépezetek? A 26. fejezet 15. versében találjuk a választ, amely így hangzik. Készítette annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására, és ez a híre messzire elterjedte, mert csodálatosan megsegítették Miglen megerősödik. Tehát ezek kemény gépek voltak, amelyek köveket és nyilakat haigáltak, ezzel védték a várat, ugye. Ez nagy, hogy Isten adott bölcsességet, kreativitás, fejlődést, akár a harcterén is, de a történet mégis figyelmeztet, amikor Uziá megerősödött, ő is felfuvalkodott. Tehát a siker lehet áldás, de csapda is, ha nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk. A negyedik kérdésünk, miért alázta meg az Úr Júdát? A Krónikák második könyvéből a 28. fejezet 19. verse így hangzik. Itt találjuk a választ. Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izrael királyáért, mert arra indítta Júdát, hogy vétkezik az Úr ellen. Tehát Júda vétkezik az Úr ellen, és ezért, mivel hűtlen volt az Úrhoz, elbújtotta Akház király Júdát. Ez az alázás nem bosszú volt, hanem figyelmeztetés. Isten néha megengedi az összeomlást, hogy visszataláljunk, felismerjük az álláspontokat, és újra keressük őt. Ez kegyelem számunkra, de sokszor fáj. Ezért a fájdalom is tanít valamire bennünket. Az ötödik, egy utolsó kérdésünk, mely hivatás értékesebb minden más tudománynál? A 14. fejezet szerint és Ellen White gondolatai szerint az Isten szolgálata és az embermentés munkája az, ami értékesebb minden más tudománynál. És ez nem csak a lelkészekre igaz, vagy az előjárókra. Lehetsz tanár, szülő, barát, bárki, aki az Urat szolgálod, és ezzel Istenhez vezeted az embereket. Ez a legnemesebb munka. Most gondolkodj el, kire van neked nagy befolyásod, hatásod, akit az Úrhoz vezethetnél. Kedves tévénézők, eddig tartott a naponkénti tanulmányozás kérdései. A következő alkalommal átvesszük a Krónikák másik könyvébe 29. fejezettől a 35. fejezetig, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv 15. fejezetét. Addig is a viszontlátásra!

Köszönöm Önöknek, hogy velünk voltak. Ezzel az alkalommal a Hitben járni beszélgetést követhették végig. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a következő beszélgetésnek a címe a bűn, az evangélium és a törvény. A viszontlátásra!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban. Ezúttal is itt van velünk stúdió vendégünk, sőt stúdió vendégeink, hiszen ma hárman fogunk beszélgetni. Köszöntöm mindenek előtt a mi különleges vendégünket, dr. Szigetin Jenő lelkészt, Isten hozott a stúdióban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: És köszöntöm ugyanakkor a mi állandó kedves vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt is, Isten hozta Önt is a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örömmel teszek eleget, úgy, mint eddig is, valahányszor erre alkalom nyílik.
1: Amint említettem, mai adásunk különleges, nem csak azért, mert hárman beszélgetünk, hanem sokkal inkább azért, mert az eddigi visszaemlékezések sorában egy újabb életrajzi állomáshoz érkeztünk el. Mindenki életében vannak olyan személyek, akik nyomot hagynak ő bennük, és egy életre emlékeznek az ő példájukra, munkásságukra. Személyesen számomra ilyen volt Moldován Vilmos lelkész, akinek az idén emlékezünk az ő halála 25. évfordulójára. Ebből az alkalomból vagyunk itten, hogy megemlékezzünk az ő életéről, munkásságáról, és tesszük mindezt azért, hogy a benne felelhető értékeket újra felelevenítsük, és bátorítást, lendületet kapjunk az igazság útján megtett lépéseinkhez. A következőkben Moldován Vilmos talán egyik legismertebb könyvéből, könyvének hátoldaláról szeretnék egy rövid szöveget idézni. A könyv címe Bibliai Tantételek kézikönyve, amely legelső kiadásában megjelent 1980-ban. A könyv hátoldalán találjuk a következőket. Moldován Vilmos, adventista lelkész, Marosvásárhelyen született 1927-ben, tanulmányait is ott végezte. A csillogó tehetségű és sokoldalú képességekkel megáldott ifjút az adventista egyház azonnal alkalmazta, mint igehirdetőt, először Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen. Irodalmi és szónoki adottságai felkeltették a közösség figyelmét, s a Brassó-Mékerti Lelkészképző Intézetben töltött tanulmányi évei után Kolozsváron, Nagyváradon, Tordán, Vajdakamaráson szolgálta az ige ügyét. Lelki ajándékainak szélesebb körű és egyre kiteljesedő gyümölcsöztetése céljából az Észak-Erdélyi Egyházterület vezető és irányító

a Moldován Vilmos kúriának a székhelye, mert édesapját is így hívták. Édesanyja pedig mezőfelei származású Pál Ida. Így lett Moldován Vilmos felesége. Házasságukból 5 gyermek született. János 1924-ben, Irénke 25-ben, Moldován Vilmos 1927-ben, Emil 1936-ban, és az egyetlen élő gyermek, Moldován Vilmos testvéröccse, Gabi Moldován Gábor született 1939-ben. Moldován Vilmos elemi és középiskoláit Marosvásárhelyen végezte. Ott tanulta ki a kereskedelmi liceum keretében a közgazdaságnak rejtélyeit. Mert édesapja különösképpen kereskedőt, vagy pedig kereskedelmi szakértőt akart volna nevelni fiából. Mert tudni kell azt is itt, hogy édesanyja hitbuzgó, Krisztust váró advent keresztjén asszony volt, de nem úgy az édesapa. Nem azért, mert nagyon nagy ortodox lett volna, nem, hanem mert nem szívelte a hívőket. Moldován Vilmos saját bevallása szerint 13 éves volt alig, amikor a Marosvásárhely központi gyülekezetében először prédikált. Nem is a szószék katedrájáról, mert onnan nem igen látszott volna ki, hanem a katedra mellől. Ez volt a szószékkel való találkozásának első ünnepi alkalma. 15 évesen keresztelkedett meg a Marosban. Barta Balázs, áldott emlékű lelkipásztor által. Vele együtt keresztelkedtek meg kollégái, későbbi kollégái, barátai, Pap Sándor, Szász Albert, Kiorján Dániel. 1944-ben alkalmazást kapott az evangéliumi munkába, mint evangélista. Barta bácsi nagyon nagy szakértelemmel tudta mozgosítani az ifjúságot. Meggyőződésem, hogy majd később a veje, Gálfi Lajos testvér, őtől tanult nagyon sokat azon a területen, ahogy ő tudta folytatni az ifjú evangélisták mozgosítását, bárhol, bármelyik egyházkerületben szolgálta Isten ügyét. 1947 és 49 között a Mékert, Brassó melletti Mékerti misszióiskolának volt a hallgatója. Azért nem tudták tovább folytatni teológiai tanulmányukat, mert 1949-ben a hírhedt tanügyi reform alkalmával államosították a misszióiskolánkat. És mi több, hogy a keserűség még nagyobb legyen, a Securitate, a belügyminisztérium Securitate és tiszti kiképző iskolává alakították át a mékerti misszióiskolánkat. Így 1949-ben, mikor úgymond kényszerületen meg kellett szakítsa a tanulmányait, a kolozsvári egyházterület ifjúsági titkárává hívta el

0: bízta meg Moldován Vilmost. 1950 és 52 között Nagyváradon találjuk Kelemen István lelkipásztor mellett segéd lelkészként. Itt többször is letartóztatják, kínozzák, próbálják beszervezni, próbálják üldözni, ő pedig, mint Krisztusnak elkötelezett katonája, állta a támadások sortüzét. 1953 életének egy napfényes esztendeje volt, amikor az akkori egyházterületi elnök Bauer János leányát, Bauer Adelheidot nőül veszi. Boldog házasságukból három gyermekük született. Robert, Erhard és Edith. 1954 és 1988 között lelkes, nagy képességű, kitűnő szervező lelkipásztora volt a kolozsvári, a tordai, a vajdakamarási egyházkerületeknek. Ez idő alatt, 1976 és 1980 között a kolozsvári protestáns teológia hallgatója volt, ahol oklevelet is szerzett adventista pásztorációs teológiából. Ezt követően 1981 és 85 között a Bukarestben működő lelkészképző intézetnek volt tanára. Ezután visszatért Kolozsvárra, ahol nyugdíjazásáig 1988-ig fáradhatatlan ige hirdető, gyülekezet szervező, ifjúságbarát, tanulmányi kirándulásokat szervező lelkipásztor volt egy olyan időben, amikor ezeket a tevékenységeket a belügy sortüze alatt kellett megszervezni, és vállalta. Nyugdíjazása egyáltalán nem hozott számára nyugállományt. Nem. Még többet utazott, még több sorozatot tartott, amelyről úgy tudom, hogy majd önéletrajzi beszámolójában fog említést tenni. Tevékeny, nagyra becsült, köztiszteletnek örvendő lelki tevékenységét 1989. február 16-án egy tragikus baleset következtében fejezte be. Ez lenne a szürke számadat Moldován Vilmos különben nagyon gazdag élettörténetének. És úgy gondolom, hogy majd a beszélgetésünk során ezeket a száraz adatsorokat kitöltjük lélekkel. Moldován Vilmos emlékével.
1: Emlékeket ébresztenek az emberben még ezek a száraz számadatok is, hiszen akik valamennyire is ismertük őt, a számokhoz emlékek, tapasztalatok, tanítások kötődnek. Emlékszem arra is, hogy Moldován Vilmos nem egyszer, amikor egy-egy különlegesebb alkalommal igehirdetést tartott, lett légyen az esküvő, evangelizációs igehirdetés, vagy akár egy évzáró istentisztelet, gyakran papírokkal a kezében jött föl a szószékre, de nem csak a diszpozíció, az igehirdetés volt rajta, hanem egy-egy vers is. Sőt, visszaemlékszem, pontosan már nem tudom, melyik verséről mondta ezt, de egy újévi istentisztelet alkalmával ezzel a szavakkal állt föl testvérek, hoztam egy újévi üdvözletet, jóformán a tinta sem száradt meg rajta, és elolvasta a verset, amelyet a gyülekezetnek írt. Ezeket a verseket összegyűjtötték, később aztán postmortem könyvkiadásban is megjelentek, és kisebb, nagyobb kereséssel ez a könyv ma is elérhető. A könyv hátoldaláról szeretnék egy rövidebb ismertetőt elolvasni, és ezzel bevezetni dr. Szigeti Jenő kedves stúdióvendégünk szavait. A verses kötetről a következőket olvassuk. Ez a kötet a prédikátor költő verseit rejti. Az ige által termékenyített versek ezek, ezért mondani valójuk üzenet. Moldován Vilmos tragikus sorsának beteljesedéséig prédikátor lelkipásztor volt. Hivatásához élete fogytáig hűséges volt. Tudott hűséges lenni a kevesen éppen úgy, mint a sokon is. Szolgált kisfalusi gyülekezetekben és Kolozsvárott. Volt, amikor leparancsolta a szószékről a hatalom. Ekkor teológiai főiskolát szervezett a Hargitán, melynek órái szénagyűjtés közben hangzottak el, az embert nevelő kollégium pedig a sátor volt. A tudás és hitembere volt, de soha nem volt csak elméletekkel foglalkozó szobatudós. Használni, építeni akart panaszkodás, lázongás nélkül, hűségesen Istenhez és a nyájhoz, ahogy lehet. Verseit ez a hűség melegíti át. Az igényesen, szépen kimondott szavak megfegyelmezett rendje a vers Moldován Vilmos számára. Prédikáció, amit csak hittel, csak Isten népe iránt elkötelezve, a mondott szó szépségének tiszteletével lehet elmondani. A stílus az ember. Ezek a versek vallanak Moldován Vilmosról, a prédikátorról, hivatásáról, hitéről, de arról is, ami számára a legfontosabb volt, az ígéről, Isten szaváról, ami neki is és nekünk is mindig cselekvést jelentő szó. Ez a könyv akkor éri el célját, és itt beilleszteném, az ő versei, az ő élete akkor éri el célját, ha nekünk is prédikál, ha jobbít, épít minket, hogy mi is cselekedni tanuljuk a jót úgy, ahogy lehet. Írta ezt dr. Szigeti Jenő, mint a verses kötet ajánló szövegét. Ezúttal pedig az írott szövegen túl szeretném megkérdezni itt most életnagyságban, milyen emlékek ébrednek egy ilyen visszaemlékezés kapcsán, éppen csak az elején, az egykori barátban, szolgatásban?
2: Én nem tudtam, ugye kezdettől fogva nyomon kísérni Moldován Vilmos kedves Vili barátomnak az életét. Az első találkozásunk után, amikor Magyarországra jött, rögtön 10 perc alatt jó barátok lettünk. Moldován Vilmos nagyon sokszor elmondta ezt a mondatot, ez szinte szállóigeszerű volt, hogy ő a prédikáció szerelmese. Ő minden dolgában prédikátor volt. Ez a szó ma megkopott nagyon a közhasználatban. 16. századtól kezdve a prédikátor ez egy nagy rang volt. Az, aki az Isten ígért felelős, aki Isten igének a hirdetője. Számos lehetőség nyílt előtte, ezekről mindig beszélt, és mindig jókedven beszéltünk, hogy ilyen, olyan, amolyan eltérítő, nagyszerű ajánlatok jönnek, hogy hagyja ott a szószéket. A szószék neki mindig fontosabb volt mindennél. A másik jellemzője az volt, hogy pásztor volt. Ez azt jelentette, hogy nem csak a kiváló értelmiségi emberekkel volt hajlandó foglalkozni, azokkal is nagyon jó barátságot épített, hanem az egyszerű öreg nénik pásztora volt. Tudom, egyszer sikerült a Székelyföldön végig menni egy kirándulás alkalmából, és természetesen betértünk minden olyan kis hajlékba, ahol egy szál adventista is volt, És tudom azt, és megdöbbentő élmény mai napig is, ha behunyolom a szemem, látom, legegyszerűbb parasztnén is úgy fogadta, mint az édes, messze szakadt fiát, megölelte, megcsókolta a mamákat, és tényleg úgy volt, hogy látszott, hogy ő ennek a családnak a tagja. Elmondta azt, hogy 9 éves korában lépett be először a gyülekezetbe, és azt mondja, utána már akkor érezte, hogy innen nem lehet elszabadulni. És ő tényleg nem is szabadult el életében a gyülekezettől. Nagyon érdekes, hogy az életrajzában elhangzott, hogy sok-sok szenvedésen átment, hát a kommunista időben ez természetes volt, sok-sok beszervezést utasított vissza, ezekről nagyon sokat beszélgettünk, de az érdekesség az, hogy sohasem volt benne egy olyan attitűd, hogy na, én most mártír vagyok, én most szenvedek, most én sóhajtozok. Ez mindig nagyon jókedvűen mondta, úgy, mint egy kedvenc sportja volt a tenisz, úgy, mint egy teniszpartit. Úgy vette ez egészet, hogy az Úr ezt megengedte azért, mert valamiért jó lesz ez még nekem. Ezt mindig elmondta. Ezt még nem tudom, de valamiért jó lesz nekem. Nagyon sokszor úgy volt, hogy egy-egy vidámabb történetet, amit elmondtam, gyorsan előkapta a ceruzát és feljegyezte. Ebből vagy vers lesz, vagy pedig a prédikációmban egy példa. Ezért a prédikációi hallatlanul élőek voltak. Nagyon sok prédikációt készítettünk együtt, ami úgy volt, hogyha sikerült eljönni Magyarországra, édesanyámnál lakott, 3 házal odébb lakott, és akkor már reggel korán mondta, hogy na, már én fent vagyok, én nem sokat alvó ember vagyok, gyere gyorsan, mert csináljuk együtt. Dániel könyvét így tanulmányoztuk végig együtt, és ebből ő könyvet is írt, és megvan ez a könyv, illetve a prédikáció sorozatból lett később könyv. És én azt hiszem, hogy ha őt jellemezni akarnám, akkor a verseiről is kell néhány szót mondani. Ezek a versek nem úgy készültek, hogy valami esztétikai igény alapján írok egy verset, hogy én híres ember legyek. Ezeket a verseket úgy terjesztette, hogy na, itt van egy vers, gyerekem, szavald. Jön egy esküvő, majd írok egy verset az esküvődre. Ha jön egy gyülekezeti alkalom ünnepi, akkor írok egy verset a gyülekezeti alkalomra. Sokszor a térdén, vonaton, sokszor a szószéken, egyszer volt egy olyan eset, hogy együtt voltunk valahol, ketten prédikáltunk, és még én prédikáltam, addig írt egy verset a térdén. Szóval ez így van, így kiszakadt belőle a vers szinte. Én, ha szabad, akkor egy verset elolvasnék, ami egy egész korai, ez a Váradi idején készült, amikor ifjúsági titkárból lett Kelemen testvérnek a segédlelkésze Váradon 1950. október 7-én kelt ez a vers. Kelemen István bácsiról pedig el kell mondani, ez volt az első magyar nyelvű felszentelt prédikátor, 1910-ben szentelték fel, tehát egy ilyen öreg-öreg bútordarab volt, és Vilmos az úgy szerette, mint az apját, és állandóan beszélt róla, még akkor is, hogyha néha az öreges gondolkodás és a fiatalos gondolkodás csatáiról számolt be, akkor is sok-sok kedves történetet mondott el. Ez a címe ennek a versnek az, hogy Jó pásztor. Ez körülbelül kifejezi azt, ami Moldován Vilmost egész életében jellemezte. Így szól ez a vers. Füves mezőkön, zöldelő dombon terelgeti nyáját a jó pásztor. Kell vigyázzon, és kell szorongjon, mert vagdak támadják meg százszor. Kalján pihen a fáradt bárány, simogatja, óvja, eteti, s ki elveszti, azt vére árán az Orrt hegyekben megkeresi. Nevén szólítja báránykáit, elől megy, és azok követik. S ha nyáj simább útra vágyik, összetöri az útköveit. Ében és viharban ő vigyáz, akolba terelgeti a nyájat. Nincs egy zokszava, ha gyötri láz, ő nem alszik, és nem fárad. Pedig ő is sír, ő is könnyez, ha elesik egy-egy gyenge bárány, ha elfárad a füves szőnyeg, s gondok súlyát érzi vállán. De bátor, ha jön az ellenség, sátán az ordító oroszlán, tudja, hogy csak kevés idő még, s elpusztul végleg a gonoszság. Gondoljuk el, ez 1950. 1949-ben megszűnik a szeminárium. Jön a kommunizmusnak az első sötét korszaka. Ez a vers, ami akkor elhangzott Váradon, aztán nagyon sokszor, én nagyon sokszor hallottam Magyarországra, és átkerült, mert voltak ilyen titkos csatornák. Emlékszem erre a versre először, hogy Miskolcon, amikor 1953-ban ugye sok embert elbocsájtottak a Szombattér, és ha nem dolgozott valaki, akkor közveszélyes munkakerülésért internálták. Ezért az egyház szervezett a Bükkbe egy olyan brigádot, amelyik erdei munkás brigád volt, és tudom, hogy mi is ott dolgoztunk nyáron, hogy meglegyen a ruhára való, megkeressük, mert szegény idő volt az a Magyarország életében. Emlékszem, hogy ott hallottam először valakitől felolvasni ezt a verset, és tudom azt, hogy a gyengébb szívű testvérnök azok zokogva hallgatták ezt végig, mert annyira prófétai volt ez a vers. Akkor még én őt személyesen nem ismertem, csak később, de amikor először találkoztam, akkor rögtön eszembe jutott ez a vers. És valóban úgy van, hogy ez a vers összefoglalja mindazt, ami a prédikátort jelenti. Nem lelkipásztor úr, nem professzor, mindegyik lehetett volna. Hadd említsem meg például azt, csak egy apróság. A Kolozsvári Református Teológiai Egyetemen a diploma dolgozata Johann Sebastian Bach muzsikájának teológiai összefüggéséről szólt. Lehotka Gábor, aki világhíres orgonaművész volt, és az első igazi orgonáról szóló könyvet írt a magyar nyelven, amikor adventista lett és megkeresztelkedett, akkor megmutattam neki ezt a dolgozatot, aminek egy példánya, sokszorosított példánya nálam megvan. Lehotka egy éjszaka végigolvasta, és azt mondta, ez a legzseniálisabb könyv, amit Bachról valaha is írtak, azt mondja, pedig én Bachról legalább 500 könyvet olvastam, mi különböző nyelveken. Tehát nagyszerű tudós is lett volna, de minden tudása, minden művészi tehetsége, remek képeket festett, remek képzőművészeti adottsága volt, 1000 talentummal megáldott ember volt, szolga volt, mindent alárendelt annak, hogy lelkipásztor legyen. És én azt hiszem, hogy az ő öröksége az az, hogy a tudás az nem hatalom, hanem felhatalmazás a szolgálatra. És a szolgálat az a szószéken kezdődik, és ott is fejeződik be. Ha rágondolok, mindig ettől melegedik a szívem.
1: Miután röviden megismerkedtünk az életrajzzal, néhány személyes élménnyel, szeretném megkérdezni most Timis Balázsi Sándor lelkészt, aki évtizedeken át szolgatás és jó barát volt. Próbáljon meg visszaemlékezni az ő ismerettségüket, barátságukat, mondjam úgy, indító legkorábbi élményekre, tapasztalatokra.
0: Mielőtt még erre válaszolnék, ismételten visszatérek, mint az előbbi felszólalásomban is, visszatérnék a temetési napra. A gyászbeszédbe belefoglaltuk egy nagyon kifejező és nagyon rászabott énekünknek az idézetét. Emlékszem, hogy milyen hatással volt a gyász gyülekezetre, mikor megszólaltottam, mint a szép csillagok, mind-mind elmúlnak, ha a napsugara a földre ér. Fűszálként az emberek is elhullnak, egy megmarad, mit Jézusért tettél. És most jön, kimondottan Moldován Vilmosra vonatkoztatva. Hű szolga, te, ki vitézül harcoltál, buzgó munkádban majd összeestél. Te megnyugszol, de az új földön marad gyümölcsként, amit Jézusért tettél. Azt hiszem, hogy akkor is, és a mai visszaemlékezésünkben is összefoglalja azt a jó kívánságunkat, amit Moldován Vilmos emléke előtt róvunk le. Mert ennek az énekünknek minden szava, minden bekezdése, minden hangfoszlánya őróla beszél, és ő hozzá van intézve. Ami pedig az emlékeket illeti. Hát visszatérnék, kedves szolgatársam, dr. Szigeti Jenő felszólalásához, amikor megemlítette, hogy Nagyváradon Kelemen István idős prédikátor mellett segédlelkészkedett. Ő maga mondotta el, úgy, ahogy említetted, hogy még az árnyékolt eseményekről is olyan vidáman számolt be. És elmondta, hogy Nagyváradon egy péntek este otthon maradt, oda volt beosztva a főnökétől, aki kiment vidékre. Nem tudom, Fugyivásárára, vagy Diószegre, mindegy. Igen ám, de Kelemen néni otthon maradt. Moldován testvér péntek esti előadásában beszélt, jól felkészülve, a 2300 éves proféciai időszakról. Mikor hazajött Kelemen bácsi, mondja Moldován Vilmos, a néni beszámolt. Képzeld el, ez a kölyök mihez fogott hozzá? Amire a legelső alkalomkor a gyülekezetben a lelkész főnök így szólt a testvérekhez. Hallom, hogy itt nektek a 2300 éves proféciáról prédikáltak. Hát ide figyeljetek. Ha ti akartok a 2300 éves proféciáról előadást hallgatni, akkor most hallgassatok meg engem, mert amikor már én rég erről prédikáltam, az, aki nektek az este prédikált, ő még hátul gombolós nadrágban járt. Ezt olyan humorosan, olyan jókedvűen mesélt el nekünk, jól lehet, hogy nem úgy volt az éppen a címére címezve szánva, hogy ezzel megdicsérje az alantasát. De ő, mint József egykor, bármi is történt, Isten azt jóra fordította, és ez történt Boldován Vilmos segédlelkész korában Nagyváradon. Ami pedig a mi barátságunkat illeti, munkatársi viszonyunkat. Ó, még olyan messze volt, még joghallgató voltam, de Moldován Vilmos már maga mellé vett segédlelkészként. Ezt teszem idézőjelbe. De azt ő komolyan vette, hogy mit láthatott bennem, nem tudom. De tudom, hogy nem tudom, a szabályok mellőzésével vagy megmagyarázásával, de bevont a gyülekezeti bizottsággyűlésekre. Mint konszultáns.
1: Mint tanítványt.
0: Mint tanítvány. És innen maradt többek között sok-sok áldott és drága emlék mellett egy különleges emlék, ami Moldován Vilmos pedagógiai készségét illeti. Felvetődött egy kérdés, amit végül is szavazattal kellett lezárni. A felszentelt gyülekezeti vén Dengel Károly testvér a barikád másik oldalán bizonygatott, érvelt végig a bizottság ülésen, de a szavazatnál alul maradt. Befejeződött a bizottsági ülés, imádkoztunk, és azután, na testvéreim, akkor most befejeztük a gyűlést, én szombaton Patában leszek, és megkérlek szépen, Dengel testvér, vezesd le a testvéri gyűlést. Azt a testvéri gyűlést, amelynek a témáját állandóan megvétózta a presbiter. Alig vártam azt a szombatot. Most hogy lesz? Emberileg gondolkodva, azt mondtam, nagyon nehéz dolga lesz Dengel bácsinak. De nem az volt. A gyülekezetben sok felszólalás volt, ami egy az egyben hasonlított a Dengel testvér bizottsági felszólalásához. Ő pedig egy az egyben azokkal az érvekkel, amelyekkel őt háttérbe szorították a bizottság ülésen, szorította háttérbe a felszólalókat. És úgy vezette a testvéri gyűlést, mintha legalábbis ez a bizottsági ajánlás őtől leszármazott volna. Így tanította munkatársait becsületre Moldován Vilmos. Egy másik áldott emlék, tudni kell azt is, hogy az 50-es években Moldován Vilmos nagyon komoly problémával küzdött a térdével. Mind a két térde megtelt vízzel. Nagyon nehezen járt. És hol történt ez a úgynevezett baleset? Szováton. A kis szováti gyülekezetbe tél végén látogatás tévén beesett, mert ugye nem az úton ment, keresztül vette a mezőt. Beesett egy jégtábla alá, majdnem derékig a hideg, jéghideg vízbe. Ennek következőben történt aztán a megbetegedés. De az úr átsegítette ezen a próbatételen is. Elég az hozzá, hogy engem, mint segéd lelkészét, de még nem voltam még szemináriumi hallgató sem, felhasznált, és azt mondta, légy szíves, szombatra menj ki Szovátra. Azt is el kell mondanom, hogy akkor nem úgy látogattuk a gyülekezeteket, mint most, hogy egy szombaton 6 gyülekezetet végig látogattunk. Mert nem is volt módunk arra. Hát alig mentünk ki azzal a ratával, a széteső autóbusztal, végre megérkeztünk Szovát központjába. Onnan fel kellett menni a Kolozsi útra, térdigérő sárban. És mindez péntek délután, naplemente előtt le kellett bonyolítani. Megérkezem Szovátra, felmegyek a Kolozsi úton, életemben először ott Szováton. És a megadott címre bemegyek. Kikötöm a kender csepivel megkötött kaput, de ilyen volt akkor a kerítés, és belépek az udvarra. A nyári konyha lépcsője alatt egy bórgyú nagyságú fehér kutya. Felemeli a fejét, és visszateszi. És akkor én folytattam az utamat. De abban a pillanatban megjelent Kovács néni, a házi asszony, az ajtóban. És ijedtem ugyan, de ő köszönt. Békesség, atyafi! Békesség. És bementem a konyhába. Mondom, ismersz engem valahonnan? Nem. Hanem ez a kutya olyan hamis. Itt körben már összeharapta a szomszédokat. De szombaton, amikor jönnek a hívők, olyan szelid, senkit nem ugat, senkit nem bánt. És ezért, mikor láttam, hogy ő nem ripakodott rád, hanem visszatette a fejét, tudtam, hogy te atyafi vagy. Ez volt az első delegációm Moldován Vilmos megbízásából. A szováti gyülekezetben. Ami pedig a továbbiakat illeti. Mi nagyon jó baráti viszonyba kerültünk már a 60-as évek elején. És ez abban csúcsosodott ki, ezt aztán szent emlékként tartom emlékezetbe, hogy egy szombat délután Bauer bácsi, Moldován Vilmosnak apósa, nyugalmazott egyházterületi elnök megszólított az udvaron. Sanyi, eljönnél holnap reggel velünk egy kirándulásra? az öreg úr meghív kirándulásra. Hogyne, Barbács, én nagyon szívesen, ez nekem nagy megtiszteltetés. Na, akkor reggel innen indulunk, és reggel el is indultunk két motorkerékpárral. Moldován Vilmos vitte a 250-es MZ-jén Bavar testvért, engem pedig vitt szintén a 250-es MZ-jén Nagy Mihály, lelkész. Felmentünk a felekre, nem mondott semmit, hogy mi történik. Leereszkedtünk Bányabükre, Bányabük kijáratánál félrehúztunk egy mezei útra, és motorhibát mímeltünk. Ott mondta meg Bahar bácsi: gyerekek, itt fognak átmenni egy fekete kocsival Figör testvér, a generálkonferencia elnöke, és Fridlin testvér, a divízió elnöke. Mennek Bulgáriába. De Romániában nem kaptak semmihez jogot, hogy valakivel felvegyék a kapcsolatot. Mai napig nem tudom, nem érdeklődtem, hogy akkor Bahar bácsi honnan tudta meg. Az úr elrendezte. Valóban egy idő után megjelenik a kocsi, Bahar bácsi int az útszélén, hát akkor nem volt akkora forgalom, mint ma, ugye minden szökőben volt egy autó, ugye. Azok is félrehúznak, felnyitják a motorháztetőt, kinyitják a csomagtartó fedelét, kiteszik a pótkereket, mintha hibát javítanánk. És az autó belső részénél leültünk a fűre, imádkoztunk, és megkezdődött a kölcsönös tájékoztatás a generálkonferencia, divízió és Románia között. Hát elképzelitek, hogy mekkora megtiszteltetés volt számomra, hogy engem kiválasztott úgymond negyedik delegátusnak, hogy találkozzam a generálkonferencia vezetőjével, illetve a divíziónk elnökével. Ezt a találkozást nem tudom elfelejteni. Jól lehet, hogy a beszélgetésből akkor nagyon keveset értettem, mert német nyelven folyt a beszélgetés, de aztán Bahar testvér elmondta, hogy tájékoztatta testvéreinket helyzetünkről, és imával befejeztük a találkozót, ők tovább mentek, mi pedig hazatértünk.
1: Kedves szigeti testvér, melyek az első emlékek, amelyek barátságotokhoz fűződnek?
2: Első emlék az az, hogy egyszer véletlenül, de nincsenek véletlenek, nem hiszek a véletlenbe.
1: Talán ezt inkább mondjuk úgy váratlanul, vagy?
2: Váratlanul. Megjelent Moldován testvér, akinek a versét ismertem, meg hallottam róla, meg tudtam róla, és 10 perc alatt jó barátok lettünk. Néhány udvariassági szó, bemutatkoztunk egymásnak után, rögtön arra tért, hogy te, hallottam azt, hogy akkor járt ő, ez akkor volt, amikor ő a református teológiára járt, és rögtön elkezdtünk szakmáról beszélni, hogy így mondjam, milyen csúnyán, tehát bibliai dolgokról beszélni. És az volt a szín érzésem, hogy még ki nem mondtam a szót, ugyanazt ő elmondta. Tehát tökéletesen egy hullámhosszon voltunk. Ez egy nagyon érdekes jelenség, amikor az ember együtt tud gondolkodni valakivel. És ez így volt, hogy tényleg együtt gondolkodtunk sok mindenről. Sok minden nehézségről is beszéltünk, sok minden örömről is beszéltünk. Ami bennem megmaradt, az a következő. Ezek a beszélgetések aztán folytatódtak többször, amikor lehetett, én is jöttem, stb. Sok-sok ilyen találkozó volt, akkor Timis testvérrel is akkor ismerkedtem, akkor Timis testvér a Dél-Erdélyi, Észak-Erdélyi konferenciának volt az elnöke, és sokszor falazott nekünk, mert elmentünk ide-oda, amoda, mert nem volt engedély, ugye akkor ezt nem tudják a mai fiatalok, hogy nem úgy volt, hogy átjöttem, és akkor felálltam a szószékre, és prédikáltam nálunk, és náluk is úgy volt, hogy engedélyhez volt ez kötve. Ezerféleképpen kitaláltuk ezeket az alkalmakat, és tudom azt, hogy egyszer volt olyan, hogy egy szombaton 6 helyre szerzett engedélyt Timis testvér, valami csoda folytán sikerült, és hát amilyen gyorsan mentünk, az nem igaz, ott tényleg imádkozni meg lehetett tanulni. Emlékszem, hogy Szikre egy nagyon rossz út vezetett. Rendkívül rossz volt. Akkor a gödrök voltak, egy Trabant befért a gödörbe. És azon egy 80-100 kilométeres sebességgel vezetett a testvér, és mindig elkísért a moldován testvér, és ezek a beszélgetések nagyon-nagyon élénkek és testvériek voltak. Az volt az érdekes, hogy ezeken a beszélgetéseken az ember többet tanult, mint sokszor egy szemináriumi év alatt, sok-sok gyakorlati dolgot. Ami a gyakorlatot illette, moldován testvérnek valóban, erre Timis testvér is utalt az előbb, valóban óriási érzéke volt ahhoz, hogy az embereket ne győzködje, hanem olyan helyzeteket teremtsen, amikben az emberek meggyőződtek. Ahogyan ez a bizonyos Dengel testvérféle dolog is volt a testvéri óra, ilyen többször is csinált. Sokszor nagyon nehéz helyzetekben tanácsolt így. És tudom azt, hogy mindig mondta, hogy minél hamarabb vegyél tehetséges fiatalokat magad mellé, és minél hamarabb ültess be őket a bizottságba, mert én is így voltam, azt mondja, és én is így csinálom otthon, és szerezzenek ezek tapasztalatot. És ő valóban a gyakorlat teológusa volt. Az érdekesség az, hogy tudom azt, hogy volt egy nagyon feszült időszak itt a gyülekezetekben, ez a kis pohár kérdése. Azt hiszem, még most se ült el sehol ez a vihar.
1: Visszhangja még itt-ott hallatszik.
2: Itt-ott hallatszik. És őnek egy nagyon egyéni véleménye volt. Egyrészt leírta, és az Magyarországon meg is jelent, a kispohár, nagypohár úrvacsorának az egész kérdéséről egy remek tanulmányt írt, ami tudományosan is nagyszerű. Éppen most doktorál egy hölgy, aki az úrvacsoráról írja, egy református hölgy a disszertációját, és náluk is probléma kispohár, nagypohár kérdése most Magyarországon, és megismertettem ezzel a tanulmánnyal, azt mondja, hát ilyen remek tanulmányt még nem is olvasott, hát ki ez a Moldován Vilmos? Hát mondom, sajnos nincs közöttünk, de a tanulmány itt van, úgyhogy a disszertációjában használni fogja ezt a tanulmányt, egyik fő forrás munkája lesz. Itt is az volt a véleménye, hogy nem harci kérdést kell ebből csinálni, hanem egyszerűen az emberek józan eszére kell hatni az igével. Tehát el kell mondani, ez az igei háttér, és drágám, ez az igei háttér, te úgy dönsz, ahogy akarsz. Én alkalmazkodom hozzád, mert az úrvacsora az nem azon fordul meg, hogy milyen pohárból veszel, mert nem a pohár veszi az úrvacsorát, hanem te vagy az, aki az úrvacsorát veszed. Benned mi van? Legfeljebb a kis pohár vagy a nagy pohár megmutatja, hogy benned mi van. És arra figyelj, hogy benned mi van. Ezt rendezd el az úrral. Ez csak egyetlen egy példa volt. Én nagyon sokszor voltam az ő lakásában, ami ugye természetesnek tűnik ma, de ez abban az időben volt, amikor idegeneket fogadni nem lehetett. Nem aludhattam nála, ha el kellett menni szállodába aludni, mert nem lehetett
1: külföldieket fogadni.
2: Én sose fogom elfelejteni, hogy ő mennyire felett állt mindenféle nemzetiségi érzésem vagy nacionalizmuson, hogy volt a szelőszobában 3 ilyen tábla, fából készült tábla. Az egyikre rá volt írva gyerekek szempontjából, ma ezen a héten románul beszélünk, ezen a héten magyarul beszélünk, ezen a héten németül beszélünk. A gyerekeket mind a 3 nyelvre tökéletesen megtanította. Ma is az egyik fiával, aki Németországban van, tartom a kapcsolatot, és azt mondja, hogy ez áldott jó emlék, mert azt mondja, nekem sokkal könnyebb volt itt beilleszkedni, bár a nagyapám német volt, anyám is német volt, Bauer lány, és Bauer bácsi egy nagyon kiváló, nagyon melegszívű ember volt, és hát németül egy kicsit kotyogtunk természetesen, de ez, hogy a moldován papa megkövetelte azt, hogy a fiai ekkor használják azt, amit elsajátítottak, ez is az ő pedagógiai érzékére vallott. azt lehet mondani, hogy rengeteg ilyen történetet, apró, kicsik és mozzanatot tanultam tőle, hogy hogy kell nem rábeszélve, nem utasítva, nem parancsolva, hanem nagyon ügyesen, nagyon, nagyon gyakorlatian nevelni az embereket.
1: Ösztönözve.
2: Ő sokszor erre az ösztönzésre elmondta, hogy ez ugyanezt kicsit kell csinálni, mint a gyerekekkel. A gyereknek azt mondott, hogy valamit ne csinálj, akkor ezt meg fogja csinálni. Mert a gyerek nem arra hallgat, amit mondsz neki, hanem amit lát tőled. Adj példát. És hogyha példát adsz, akkor a gyerek is téged fog utánozni. Mert látja, hogy az jó. Ő ilyen ember volt. És egy vers megint, ami eszembe jut, az egy vers, amit még korán Váradon írt, szintén a Váradi évei alatt, ott elég sok verset írt, nagyon kérték a fiatalok a verseket, jó alkalmas verseket, összesen csak két verszak, 1951. január 10-én írta, és ennek a mottója egy E.G. White idézet. Az idézet az így szól: aszerint ítéltetünk meg, amivé válhattunk volna, de nem lettünk azzá. Ez egy nagyon sokat mondó idézet, és ő az volt, aki ezt állandóan szem előtt tartotta. Mindig úgy ítélte meg az embereket, hogy mivé lehetett volna ez az ember, milyen lehetőség van egy emberbe. És a prédikátornak az a feladata, hogy az emberből ezt a lehetőséget kibányászni. Ne ahhoz mérd magad, ez a címe a versnek. Ó, ne ahhoz mérd magad, mi nagy utat tettél, s mögötted elmaradt a múlt, a hamvas dér, ó, nem érd az utat. Most jövőbe hajolva, bámulj viradatba, s lásd meg te hitvány szolga, hogy arra haladva mivé lehettél volna. És az az ember volt, aki arra haladva élte meg az életét. Azt lehet mondani, hogy Moldován Vilmos életét, ahogy én, mint barát ismertem, ez egy egyenes vonallal lehet ábrázolni. Nem pedig ilyen girbebú urbával. Nem tért el soha. A kezdettől fogva ő egyet tett, és ehhez mindig kitartott. Jó vagy rossz alkalommal, rossz körülmények között, jó körülmények között egyformán.
1: Kedves hallgatóink, eddig sikerült eljutnunk mai beszélgetésünk folyamán, azonban mindenkit bátorítok, hogy hallgassanak bennünket a jövő héten is, hiszen emlékek felelevenítése, tanulságok levonása következik beszélgetésünk második részében, amikor két mai kedves stúdió vendégünk remélhetőleg velünk lesz, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Ezen a ponton szeretném megköszönni dr. Szigeti Jenő és Timis Balázsi Sándor lelkésztestvéreimnek az kedvességüket, az áldozatkészségüket és a visszaemlékezéseket a hallgatók nevében is.
2: Mi sok szeretettel köszönjük a lehetőséget.
1: És természetesen, ahogy ezt a kedves hallgatóknak jeleztem, várunk a jövő héten is, hogy folytassuk további megemlékezések sorával azt, amit most elkezdtünk.
3: Ha Isten velünk lesz, és az ő akaratával megegyezik ez, találkozunk a jövő héten is Moldován Vilmos megemlékezésével.
1: Mindezen megemlékezéseknek, hogy mondjam el, két alappillére van. Az egyik, megemlékezünk, mint évfordulóról, az ő halálának 25 éves évfordulójáról, és azon keresztül még inkább róla magáról. Másrészt pedig egy igei szakasz is bátorít bennünket ilyen formán, amit már olvastunk adásunkban. Zsidó 13.7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. És mielőtt elköszönnék már a kedves hallgatóktól, szeretnék még annyit elmondani, érdeklődésüket felkeltendő, hogy a következő adásunkban meghallgatunk egy rövid felvételt, amelyen Moldován Vilmos saját maga beszél az életrajzáról. Várunk tehát mindenkit nagyon sok szeretettel mához egy hétre beszélgetésünk második részében. A viszonthallásra!

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Családi kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A következő néhány percben folytatni fogjuk elmúlt műsoraink témáját, a családi élet alapját képező kommunikációval kapcsolatban, amikor szeretnénk újból és újból kihangsúlyozni, mennyire fontos odafigyelni a két házastárs között fent lévő kapcsolatra, akkor, amikor érzéseinket, gondolatainkat okvetlenül ki kell fejeznünk. Ezzel kapcsolatban egyre gyakrabban találkozunk azzal a felvetett problémával, hogy egyre kevesebb szóval tudjuk kifejezni érzéseinket és gondolatainkat. És ezt már nem csak az iskolában a gyermekeknél vesszük észre, hogy az olvasásnak a hiánya nyomot hagy a mi életünkben, hanem a felnövekvő generáció a családi életben fogja igazán megsínleni ennek a hiányát. Tehát mai műsorunk témája, hogyan tudjuk a kommunikációt fejleszteni, és ezen belül különösen a szókincsünket. Miért lenne olyan fontos ez?
2: Nagyon fontos, mert különleges beállítottsággal rendelkezünk, úgy a férfiak, mind a nők. És hogyha különösen nem tudjuk kifejezni a mi érzéseinket, szegényen maradunk, és különösen élettársunk érzi meg ezt legjobban. Ha pedig nem tudod kifejezni érzéseidet, érzelmeidet, nagyon egyszerű, használj egy szinonima szótárt, és gazdagítsd a te szókincsedet. Amikor szóba jön az, hogy beszélj a te érzéseidről, próbáld meg ezeket több mondatban kifejezni, nem csak egy egyedüli mondatban. Próbáld meg, hogy használj olyan szavakat, amelyek kifejezik a te érzéseidet, és persze ezeknek kifejezését nagyon jó, hogyha kibővítjük, és szépen elmagyaráznunk, mintha egy történetet mondanunk a mi életünkről. Nagyon sokszor azt mondják a nők, és legtöbbször jogosan mondják ezt. Például azt mondja egy nő, az én férjem 20 percig beszél a telefonon egyik barátjával, és amikor megkérdem, mit beszéltél, az egész 20 perces beszélgetést elmondja egy mondatban. Én nem szeretném a lerövidített variánsát ennek az elbeszélgetésnek, hanem szeretnék egy regényt, ha lehet, egy mondat helyett. Egyik nap, mondja egy másik hölgy, hazajött a férjem, és azt mondja, hogy találkozott egyik barátjával, akinek felesége szült azon napnak reggelén. És azt kérdeztem, és miük van, fiú vagy lány? Milyen súlyos volt a gyerek? Hány órakor született? Ő egyszerűen azt válaszolta, hogy ő nem emlékszik, hogy ezekről az apró adatokról, csak egy dologról, hogy született egy gyerekük. Egy másik hölgy pedig azt mondta, hogy a férfiak hajlamosak távirat stílusban kommunikálni. Miközben a nők szeretnék, hogy olyan legyen a kommunikálás, mint egy finom étel, aminek nagyon örvensz és jól érzed magad utána. Mi a férfiak nem szeretünk beszélni az apró adatokról, de hallgassatok meg minket akkor, amikor egy olyan témáról beszélünk, ami nekünk fontosnak tűnik. Munkahely, hobbi, sport, vagy akármi más ehhez hasonló. A férfiak pontosan olyan szépen és olyan bőven beszélhetnek, mint a nők, hogyha akarják ezt tenni. Apró adatokat, érzéseket fejezhetnek ki. Hallottam olyan elbeszélgetést férfiak között, amelyek mély befolyást gyakoroltak rám, és még könnyeztem is. Olvasok évente olyan könyveket, amelyeket férfiak írtak, és higgyétek el, hogy nagyon szépek és nagyon kellemesek ezek a könyvek, amikor foglalkozol velük. A férfiak képesek kifejezni az ők érzéseiket. A férfi gazdagíthatja az ő szókincsét azért, hogy minél jobban ki tudja fejezni az ő érzéseit, és az ő feleségével el tudja ezeket beszélni, és örömöt szerezzen az ő feleségének. Ő elmondhatja neki, kedvesem, megpróbálom elmondani azt, amit átéltem ma, még ha nem is fogom rendszerezetten elmondani mindazt, amit szeretnék, szeretném mégis elmondani azt, amit éreztem. A feleségnek megvan az alkalma, hogy meghallgassa és megértse mindazt, amit éreztem én. Ami nagyon fontos, nem kellene kritizáljon, nem kellene javítson, nem kellene ítéletekről beszéljen, hanem egyszerűen csak hallgassa.
1: Hogyan tudnánk szemléltetni egy egyszerű érzést? Hogyan kellene egy kicsit bővebben körülírni azért, hogy a másik félben azt az érzést keltse, hogy igen, elmondtuk mindazt, ami fontos nekünk.
2: Ahelyett, hogy azt mondjam a jegyesemnek, vagy a házastársamnak, ma vásároltam egy kocsit, és ezzel befejeztem az információt. Elmondhatom sokkal bővebben ezt. Nem tudod, mit tettem ma. Annyira boldog vagyok. Végre szertettem egy olyan dologra, amit már rég meg akartam valósítani, de nem volt bátorságom erre. Rég érdeklődök egy jó kocsi után. Összehasonlítottam az árakat, és képzeld el, kedvezményben is részesítettek. Annyira boldog vagyok, hogy meg tudtam vásárolni ezt a kocsit. Szeretnéd, hogy sétáljunk egyet vele? Tehát ne feledd el sohase, hogy sokkal többet mondjál a te jegyesednek, vagy a te feleségednek, mint egy egyszerű információ, vásároltam egy kocsit. Azok az emberek, akik szeretnek téged, szeretnék ismerni a te érzéseidet, a te gondolataidat, és hogyha egy döntést hoztál, és ha csak egyszerűen el fogod mondani, hogy mit döntöttél, és nem beszélsz arról a folyamatról, amely ide vezetett ehhez a döntéshez, nagyon szegényes lesz a te kapcsolatod, és ahelyett, hogy fejlődne a te kapcsolatod a szeretett személlyel, nap mint nap, mind szegényebb lesz ez a kapcsolat.
1: Olyan jó lenne megérteni, mit is jelent a családi életben az igazi kommunikáció. Nem csak információ közlése, hanem mindenek előtt az érzéseknek a kifejezése, hiszen így tudunk egymáshoz közelebb kerülni. Nagyon jól tudjuk, hogy egy családban a nő nagyon sokat tehet a család boldogságáért. Hogyan segíthet a férjének egy ilyen esetben, amikor nagyon nehezen fejezi ki érzéseit, hogy fejlődjön és esetleg meg is tanulja az érzéseinek a kifejezését?
2: Egy nő több mindent tehet azért, hogy segítsen az ő férjén, hogy könnyebben tudjon kommunikálni. Egy dolgot hiszen el kell fogadjon, hogy a változás ez időben történik, és ezért szükséges az idő. Így a nőnek harcolnia kell, lehet éveken keresztül egy szokással, a férfinek szokásával, és ezért nem kellene igen sokat kérjen tőle egy nagyon rövid idő alatt. Egy hölgy a következőket mondja el. Amikor a férjemmel szóba állok, szeretném, hogy beszéljen az ő érzéseiről, de ő az én kívánságomat kötelezőnek tartja. Egyik nap beszélt nekem erről a dologról, és azóta én figyelmesebb lettem az ő lelkiállapotára. Amikor beszélt az ő negatív érzéseiről, én figyelmesen meghallgattam. Nem óhajtott egy pár beszédet, és nem volt szüksége segítségre azért, hogy megoldja az ő problémáit. Csak egy olyan fülre, amely meghallgatja őt, és én kész voltam meghallgatni őt. Mennyire fontos, amikor egy nő így viselkedik az ő férjével, egy különleges segítségé válik számára, és máskülönben az ők életük megváltozik, és nem csak a férje számára segítség, hanem segítséget nyújt önmagának. Már ezután boldogabb lehet.
1: Akkor, amikor egy feleség vagy egy férj netalántán törekszik arra, hogy segítsen az ő házastársának, hogy boldogabbak legyenek együtt, odafigyelhetünk arra, hogyha egy módszer esetleg nem vált be, nem érdemes erőltetni azt a módszert, hanem szeretettel és

0: ezeket mondta. Néhány hónap után, amiután eljegyeztem a feleségem, a mi kapcsolatunk úgy tűnt, hogy nem fejlődik. És rájöttem, hogy nem a kapcsolatban van a hiba, hanem én vagyok a hibás. Amikor a jegyesem kérdezett, ő szerette volna, hogy egy hosszabb elbeszélgetésre kerüljön sor. Én egyszerűen tényeket mondtam el, cselekedeteket, gondolatokat tártam fel, de soha nem beszéltem érzéseimről. Azt tudhatta meg tőlem, amit egy számítógéptől is megtudhatott. Úgyhogy elhatároztuk, hogy minden nap töltsünk 15 percet, amikor együtt beszélgessünk. Ő egyetértett, hogy le fogja rövidíteni azokat a gazdag leírásokat, és én ugyanakkor egyetértettem, hogy igyekezni fogok, hogy gazdagabban fejezzem ki mindazt, amit érzek, és hogy használjak olyan szavakat, amelyek az érzéseket fejezik ki. Szükséges volt egy idő, amíg megtanultunk így kommunikálni, de az eredmények azok különlegesek voltak. Én beszélek neki az én érzéseimről, ő meghallgatja őket örömmel, és így közelebb érezzük egymáshoz magunkat.
1: Talán az egyik leggyakrabban használt módszer, amit el kell sajátítanunk, az a kérdéseknek a megfogalmazása. Hiszen egy kérdés nagyon sokat segíthet, vagy ronthat, hogy a válaszunk vagy rövid legyen, vagy egy kicsit gazdagabb. Hogyan figyeljünk oda a kérdések megfogalmazására?
0: Példáznám néhány kérdéssel. Szeretném megismerni, hogy melyik volt a legérdekesebb tapasztalatod ma, vagy a héten, vagy a munkahelyen. Egy másik kérdés. Mikor voltál haragos? Vagy mikor voltál boldog a héten? És ha ez megtörtént, melyik volt az ok? Van egy olyan oldalad, amelyet nem ismerek. Hogyha szükséges lenne beszéljek róla, mit mondhatnék erről? Úgy tűnik, hogy te szeretsz a kertben dolgozni. Miért szereted ezt? Melyek voltak a legnagyobb örömök a te gyermeki életedben? Vagy mi volt az, ami félelmet okozott gyermekkorodban? Ezek a kérdések, ezek segítenek, hogy az ember megnyíljon a kommunikálásra. Különösen, amikor a gyermeki életről van szó. Lehet, hogy egyes kérdések nehezünkre jönnek, mások pedig segítenek, hogy beszéljünk az érzésekről. Lehet, hogy némelykor jó, hogy a kérdés a cselekedetekre vonatkozzék. És lehet, hogy csak azután jó feltenni azt a kérdést, ami az érzésekre vonatkozik. Legtöbb férfinek sokkal könnyebb a cselekedetekről beszélni, a tapasztalatokról beszélni, és szükségük van egy időre, amíg kezdenek beszélni az ők örömeikről, vagy bánataikról. Egy jegyes lány megkérdezte az ő jegyesét. Kedvesem, szeretném, hogyha aprólékosabban beszélnél önmagadról. Szeretném megismerni a te érzéseidet. Úgy tűnik, hogy sokszor te kerülöd, és nem szeretnél ezekről beszélni. Miért jön nehezedre, hogy beszélj ezekről? Egy másik pedig sokkal határozottabban tette fel a kérdést. Kedvesem, tudod, hogy szeretnék megtudni sok mindent rólad. Szeretném ismerni érzéseidet, gondolataidat. Érzem ezt a szükséget, és azokban az elbeszélgetésekben, amelyekben nyitott voltál irántam, számomra ez örömöt jelentett. Olyan szépen körülírtad a dolgokat. Vajon kényszerítve érzed magad, hogy beszélj a te érzéseidről velem? Nem szeretném, hogy így érezd magad. Mégis értékelem, hogy beszéltél a te érzéseidről.
1: Lehet, hogy nem döbbenünk rá arra, hogy a családban a kommunikációt megalapozzuk már a jegyesség ideje alatt. Milyen mértékben sikerül a mi barátnőnkben, barátunkban azt az érzést kelteni, hogy fontos számunkra, és bennünk pedig megbízhat. Hogyan befolyásolja

0: a kezdeti ismerkedési szakasz, az ekkor kinyilvánított magatartás, hogy a későbbiek során valaki nyíltan tudjon beszélni, vagy pedig esetleg zárkózott legyen.
1: Ha például a jegyes lány rákérdez az ő lévendő férjére, hogy szereti-e az ő munkahelyét, és ha jön a válasz, és a válasz így szól, utálom azt, amit teszek, szeretném megváltoztatni minél hamarabb a munkahelyet, és te pedig azonnal rávágod, hát hogy tudsz így beszélni? Hát ez biztonságot jelent számunkra, és képzeld el, hogyha te nem kapsz más munkahelyet, mi lesz velünk? A mi jövőnk ettől függ. Az eredmény nem lesz más, mint az, hogy a te férjed nem lesz nyitott irántad, mindazt, amit érez, magába fogja zárni, és az a híd, amit megépíthettél volna, a kommunikálásnak hídja, és ami az intimitáshoz vezetett volna, ez nem valósult meg, és lehet, hogy valahol a távolban, hogyha meg fog-e valósulni.
0: Úgy, ahogy minden területen, ezen is nagyon fontos, hogy akkor, amikor valaki törekszik, akkor ezt ki is fejezzük, és megköszönjük. Miért hat ez pozitívan például a család életében, ami máskor olyan természetesnek tűnhet, hogy boldogok legyünk, hogy közel kerüljünk egymáshoz, elmondjuk érzéseinket. De ha segítségről van szó, amikor a feleség szeretne segíteni, miért olyan fontos ez a lépés, hogy megköszönjem akkor, amikor ezt megteszi?
1: Akkor, amikor akarok valamit tenni az én férjemért, először is fejezd ki azt, hogy mit jelentett számodra, amikor megtudtál valamit a te férjednek érzéseiről, és kérdezd meg tőle, hogy mit tehetnél azért, hogy nyitottabb légy iránta, és hogy ez segítség legyen az ő számára. Kérdezd meg azt is, hogy miért kellene imádkozzá? Te szeretnél imádkozni, te imádkozol érette. De hogyha tudnád, hogy miért is imádkozzál, ez örömöt jelentene számodra is, és Isten számára is. Amikor megnyílik és beszél az ő érzéseiről, ne késedezz, hogy elmondd neki, hogy értékeled, és hogy hálát mondjál. Köszönd meg neki azt, hogy nyitott volt irántad. Ezek az alkalmak közelebb vonnak egymáshoz titeket, és végképp a ti házassági életetek változni fog, mivel a kommunikálás meghatározza, hogy milyen lesz a házastársi élet. Én kérem Istent, hogy segítsen meg minden családot, minden jegyes párt, hogy javíthassanak az életükön, különösen amikor a kommunikálásról van szó, és adja Isten, hogy az élet mind boldogabb és boldogabb legyen.
0: Köszönöm szépen ezt a bátorító felhívást, köszönjük az értékes gondolatokat, hallgatóknak a figyelmet, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Ötvös Márton előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a második fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény ma a Juhász Gyula írta az Utolsó Vacsora című vers, amelyet Nyári István fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Máté evangéliuma.
1: Második fejezet. Amikor pedig megszületett vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincséiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát.
0: És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba. És maradj ott, ameddig én mondom néked.

alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedékbe, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban. Mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig fölkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Archeleus uralkodik, Heródesnek, az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték Galilea vidékére tére. És odajutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.

Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János, a mester nagy szívén pihen. E tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felül a fuvalom hűsen, szomorúan a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra. Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében, mély tengerek derűs békéje élben. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

A szívem minden terhét az Úr elé viszem, hisz bánatom és gondom megosztja velem. Lényegében a Zsoltáros is ugyanezt mondja. A 32. Zsoltárban azt olvassuk az első versben. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztel. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. A legkönnyebben megtapasztalható csoda az ember életében. Amikor arról gondolkodunk, hogy mi is az élet legnagyobb terhe, és persze sok minden eszünkbe jut, hiszen mindannyian különböző feladatokra készülünk, találkozásokra, nehéz beszélgetésekre, kihívásokra. Mégis azt mondhatjuk, hogy az életben nincsen nagyobb teher az értelmetlenségnél. Mert arra gondolni, hogy annak, amit tettem, az égvilágon semmi értelme nincs. Vagy ezt nagyban még kellemetlenebb végig gondolni, hogy az életem, ami most van, de egyszer majd nyugovóra térek, vagy a Biblia mondja, elalszom, meghalok. És utána, hogyha emberileg nézzük az életet, hogy ennyi volt, és nincsen egy reménység. Szóval az életnek ez az értelmetlensége. Azzal együtt, hogy mennyi szép dolog van. Az elmúlás a szépséghez, az értelmességhez képest, hogy itt van egy gondolkodó lény, amelyik felfogja önmagát, felfogja az értékeket. Tudja, mi az, hogy szeretet. Tudja, mi az, hogy jóság. Tudja, mi az, hogy összetartás. Szóval, hogy lát igaz és jó dolgokat, és gyönyörű dolgokat, hogy tud nevetni, hogy tud, és aztán az egész semmivé válik. Szóval ez az értelmetlenség, ez az egyik legborzasztóbb dolog az életben. Ahogyan már mondtam is, a pszichológia tulajdonképpen az ember minden félelmét és bizonytalanságát ebből a végső értelmetlenségből eredezteti, az ettől való félelemtől. Nagyon sok iskola, amelyik ezt taglalja. De hogy az ember életében az értelmetlenség napi szinten is ott legyen, hogy mondunk és teszünk dolgokat, amik értelmetlenek, mert a Biblia szerint a legnagyobb értelmetlenség a bűn egyébként. A bűnnek egy nagyon egyszerű definíciója van a Bibliában, a bűn az a törvénytelenség. Tehát amikor kilépek a világegyetem rendjéből, kilépek a szeretet rendjéből, félreteszem a törvényeket, és azt mondom, hogy már pedig én forgalommal szemben akarok autózni. És ebben az állapotában az ember megél egy pillanatnyi szabadságot, egy rendkívül rövid távú, rendkívül intenzív élményt, mert azért valljuk bennek, van egy adrenalin növelő hatása ennek a fajta közlekedésnek, a bűn közlekedésének, a kressz teljes félretételének. Azonban tulajdonképpen az értelmetlensége abban mutatkozik meg, ahogy végül a csattanás pillanatában akár életekben teszek kárt, a magam életét is beleértve, akár életeket oltok ki a magam életét is beleértve. Szóval amikor az ember ezen gondolkodik, és ehhez képest olvassa ezt a gondolatot, hogy milyen fantasztikus érzés volt, mondja Dávid, amikor én inkább leálltam a leállóságba, abba hagytam ezt a butaságot, ezt az értelmetlenséget, és oda mentem a törvényadóhoz, a teremtőmhöz, és bevallottam neki. És kértem, hogy bocsássa meg, hogy vegye el ezt a terhet. Boldog mondás, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, aki azt mondja, a vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem, eldöntöttem magamban, hogy most már abba hagyom, most már bevallom ezt, mert az abba hagyás ott kezdődik, hogy bevallom. Bevallom ezt, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Nem azt mondja, hogy ilyen vagy olyan módon kellett ezt nekem emberi közvetítőkön keresztül elrendeznem, közvetlenül az Istenhez kapcsolódtam, és abban a pillanatban, amikor én ezt megtettem, elvetted rólam bűneimnek terhét. Mondd ki, és te leszel a boldog ember. Mondd ki, és leteszed a terhet. Mondd ki, és megtapasztalod, hogy milyen az, hogy elveszi a hátizsákodat, ami tele van kemény kövekkel, amiktől izzadsz, amik lassítanak, amik... Persze, hú de bátor vagyok, hú de erős vagyok, majd én megmutatom. Van egy szabadság élménye a szeretetlenségnek, van egy szabadság élménye a bűnnek, akár a 10 parancsolat bármelyik törvényéről legyen szó,
hogy de én most kipróbáltam, de végre terhek nélkül vagyok, és tulajdonképpen csak az emberi frusztrációimat akarom lerázni azzal, hogy belekóstolok olyan dolgokba, amik nem jók, amik értelmetlenek, mert életellenesek, mert a másik élete ellen vannak, mert a másik boldogsága ellen vannak, mert engem is csak égetnek, mint a gyertyát a két végén. Szóval mekkora ajándék ez? Mondd ki, és nem kell félned attól, ha neki mondod ki, hogy majd mit fog erre szólni. Ugyanis az Isten nem úgy van vele, hogy na, ez a bűnös, megnézd, arról beszél, hogy ő sajnálja. Hanem úgy van vele, hogy végre egy bűnös, aki sajnálja. Az Isten nem úgy van vele, hogy már megint ezt kell hallgatnom, hanem úgy van vele, hogy de jó, hogy vannak emberek, akik ezt akarják rendezni. Szóval, hogy az már az Isten szövetségese, még nem vált szenté, sőt, egész életében fognak bizonyos küzdelmek zajlani az életében, de az Isten felé nincs gond azzal, hogy elmondod, hogy mit gondolsz, mit mondtál, mit tettél, hanem ő pont ezt várja. Nála ez jelenti a szövetségesi, a baráti viszony kezdetét. Hogy elmondod, hogy mit tettél. Sokszor ugye töprengek a statisztikánkon, hogy vajon hát hányszor teszünk le ilyen terheket. Mert hogyha olyan ritkán követünk el hibákat, bűnöket, törvénytelenségeket itt erkölcsi értelemben, emberi kapcsolatainkban, beszédünkben, amilyen gyakran kérünk bocsánatot, hát akkor ez a világ nem így kéne, hogy kinézzen, nem? Mert hogy a probléma pont ez azzal a világgal, hogy sokkal több rösztér történik, mint amennyit belát az ember. És ez gyűlik. És az emberi szívvel is itt van a probléma, amikor sokkal több rossz történik, mint amennyit belát az ember. És a belátás ott kezdődik. Mondd ki, menj Istenhez, és tedd le a terhedet. És azonnali megkönnyebbülés, azonnali gyógyulás várható. Nem úgy van, hogy az ember belát valamit, és akkor az Isten azt mondja, hogy na jó, mit csináljunk ezzel a taggal? Hát akkor most küldjük el négy kézláb térdelve, csinálja ezt. Az Isten nem így van vele. Végre van itt egy jégkézláb teremtmény, mert bűnözni mindegyik bűnözik, de hogy ez azt mondja, hogy bocsáss meg Istenem. Hát na most az ilyen teremtménnyel azonnal akar valamit kezdeni az Isten, és egy dolgot azonnal kezd, és azt mondja, hogy örülök, hogy szövetségesek vagyunk, nekem ilyenekre van szükségem. Ilyenekre van szükségem. Isten felé nincs gond abban, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt gondoltam, ezt tettem, erre vágyok, ez van a szívemben. Nála ezzel nincs gond tőle, előtte nincs mit szégyelni, mert ha nem mondod egyébként, akkor is tudja. Tehát ilyen értelemben most nem leleplezted magad, hanem azt mondja, hogy vannak bátor teremtmények is, vannak őszinte teremtmények is, és persze ő azon dolgozik, hogy lehetőleg minél több, vagy mindegyik az legyen, hogyha rajta múlna. De ez a gyógyulás titka, hogy egy régi, én csak azt találtam, hogy talán ázsiai közmondás mondja, hogy ruha sara kimosása, lélek sara kimondással tisztul. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással. Hogy mondta a zsoltáros? Vétkemet bevallottam, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam magamban, most már bevallom a hamisságomat, és te elvetted rólam. Bevallom, elvetted. Mennyi a különbség a kettő között? Ugyanaz a szempillantás szó jut eszembe, mint ami arról szól, akkor szólal meg Pálnál, Pál apostol írásában, amikor azt mondja, hogy Jézus visszatér az ég felhőiben, és feltámadnak az igazak, és egy szempillantás alatt elváltoznak. Nekem ugyanez a szempillantás szó jut az eszembe. Mert az őszintén Istenhez forduló ember az Isten első számú szövetségese és barátja. A többit is szereti. A többiért is fáradozik. De az ilyen ember az Isten oldalára állt. És még hátra vannak neki küzdelmek, persze, hogy lesz még mit tanulni. De megtanulta a legfontosabbat, az első lépést a hazafelé vezető úton. Az első lépést, ha már egyébként hosszabb ideje megy hazafelé, sőt már haza is ért, már van kapcsolata az Istennel, de ne felejtsük el, ez a rutin, ez a mindennapi életünk része és lehetőség a boldog ember megvalósulásához. Ruha sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Hát éljünk a lehetőséggel. Szeretnék erről majd több dolgot, több gondolatot is elővenni. Szeretném, ha gondolkodnánk, ahogy a kötődésen is gondolkodtunk. Szeretném az önismeretnek ezt a területét is, hogyha végig gondolnánk, mi akadályoz bennünket ebben, milyen csapdák vannak a belátás útján,
az önigazolással miért kell annyira komoly küzdelmet folytatnunk. De most ez a lényeg. Ruhasara kimosással, léleksara kimondással tisztul. Mondd ki, és meg fogod tapasztalni azt, mivel a kimondás előtt tudod, hogy a szeretet Istenéhez jövök. Bízhatok benne. Nem félnem kell tőle. Várja az ilyen teremtményeket. Mondd ki, és legyél biztos benne, hogy amit kimondtál, azt ő, hogy mondja a Zsoltáros? Bevallottam hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kérjük az ő segítségét ma reggel is ehhez. Köszönjük, jó atyánk, hogy velünk vagy. Hát köszönjük, hogy egy ilyen furcsa szövetséget kell még megtanulnunk, mert a világban, ha barátokat akarunk szerezni, nem így kezdjük, hogy elmondjuk azt, hogy milyenek vagyunk. Köszönjük, hogy a te világod fordítva működik, és az értelmetlenséget, a céltalanságot akarod először is elvenni az életünkből. És arra bátorítasz, hogy ezt hozzuk hozzád, és hogyha előbb beszóltunk valakinek, vagy furcsa indulatok, vagy gondolatok, vágyak vannak a szívünkben, vagy hamis indítékok, de jó arcot vágtunk hozzá. Szóval ha bármilyen módon a bűn, a szeretetlenség, a képmutatás elejtett minket, jöhetünk hozzád, és te szövetségessé választasz minket az őszintességért. Legyél velünk, és taníts minket erre, hogy így legyünk erősek, így legyünk bátrak a hitben, a bizalomban, az egyenességben. Olyan sokszor elvárnánk emberektől, hogy egyenesek legyenek, pedig bizony mi magunknak is milyen nehezen megy ezt tanulni. Maradj velünk, és tarts meg minket ezen az úton, a te nagy-nagy szereteteddel köszönjük, hogy megteszed. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ezzel az alkalommal egy újabb beszélgetésre kerül sor a szombatiskolai tanulmány keretében. Ebben a negyedévben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatunkat egyre inkább a jó Istennel. És a mai beszélgetésünk központi gondolata az, hogy mit jelent hitben járni. Az alapigét olvasom a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verséből, a hit pedig a remélet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Isten hozottal és szeretettel köszöntöm Pálffy Miklós lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Böder Márton testvért, gyülekezetvezetőt a Széki gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ezzel az alkalommal velünk vagy.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jó Isten áldja meg a hallgatóságot is.
1: Az első kérdés mindig ebben a tanulmányban az a meghívottakkal megbeszélve, hogy hogyan is tudjuk mélyíteni a kapcsolatunkat a Jó Istennel. Igaz, mindenki erre vágyik, mindannyian ezt szeretnénk, hogy a Jó Isten az életünkben egy valóságos Isten legyen, és ez pedig egy folyamatot jelent. Mit jelent ez az életünkben?
2: Az emberi tapasztalat úgy tud gyarapodni az élet bármilyen területén, hogyha arra időt szánunk, ez az első. Hogyha valaki valamilyen szakterületen szeretne a tapasztalatát, vagy az ismereteit gyarapítani, elsősorban időt kell szánni rá. És természetesen nem csak időt, de ha ideje nincs, akkor semmi egyéb nincs azon a szakterületen. Én úgy gondolkodom, hogyha a mi atyánkban, amikor imádkozzuk, hogy add meg nékünk ma mindennapi kenyerünket, ez nem csak a fizikai kenyérre vonatkozik, hanem a lelki kenyérre, aki Jézus Krisztus elsősorban. Tehát, hogyha én fizikailag táplálkoztam ma, és gyarapodtam, akkor lelki értelemben az Istennel való kapcsolatomban csak akkor gyarapodtam, ha én ma táplálkoztam Krisztussal. Ha nincs ez az idő erre számva, akkor az ember lelki élete elpusztul, az Istennel való kapcsolata lehet, hogy formailag megmarad, igen, mert ő tudja magáról, hogy ő Isten gyermeke, és hogy ő szövetségre lépett az Istennel, de ez csak egy régi emlék, és nem él ott semmi, nem gyarapszik semmi. Tehát elsősorban idő kell, és persze sok más.
3: Én úgy gondolom, és úgy vélem, hogy a hitbejárás nem csak egy érzés, hanem egy életforma. Az ember, aki keres az Isten akaratát, és keres kapcsolatot a Jó Istennel, Isten megnyilatkozik, és először is az Isten keresi az embert. Az ember kell az, aki válaszol az isteni hívásra, és a hitbe való járás sokszor nem csak az, hogy mindent látok előre, hanem Isten lépésről lépésre vedett. Ha megnézzük a 119. Zsoltár 105. vers azt mondja, hogy egy mécses a te ígéd. Tehát, hogyha én reflektorfélbe tudnék járni, és mindent meglások, akkor nem kéne a segítség. Viszont figyeljék meg, hogy milyen szép, amikor az ember rábízza magát valakire, és bízik benne. Mint a szülő-gyerek kapcsolata, olyan kell az ember kapcsolata az ő teremtőjével.
1: Ebben a témakörben rögtön az elején szerintem fontos különbséget tenni a hit dolgában, a hit kérdésében, mert erről fogunk beszélgetni. Hogy különbség van-e a között, hogy hisszük-e az Isten létezését, és Istenbe hiszünk? Miért fontos a kettő között különbséget tenni? Vagy a kettőt miért kell aztán társítani?
2: Jakab apostol említi azt, hogy az ördögök is hisznek és megfélemlenek, és hát elsősorban a démonok számára az Isten létezése nem kérdéses, mert ők már látták őt, ismerik őt, közelségében éltek, viszont ők is hisznek, hiszik azt, hogy Isten képes dolgokat megvalósítani, és hogy Isten képes alkotni, stb. Stb. Tehát ők is hisznek. De mi a különbség az ördögök hite és a keresztény ember hite között? Elsősorban én úgy fejezném ki ezt a különbséget, hogy ameddig az ördögök elvesztették a bizalmukat Istenbe, teremtőjükbe. Ők hiszik, hogy van, mert látták is, és azt is hiszik, hogy az Isten dolgokat fog megvalósítani, de elvesztették bizalmukat benne. Ez nem most kezdődött. Itt kezdődött a bűn igazából, amikor Sátán megbádolta az Istent, hogy ő önkény uralkodó, és ezért megpróbált elszakadni tőle, és egy sajátos életformát létrehozni, vagy életvitelt létrehozni, mert bizalmatlanná vált az Istennel szemben, hogy az Isten a javát akarja. Pál apostol ellenben, amikor a bibliai hitről beszél, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. versében azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, ezen a ponton nincs különbség, mert a démonok is hiszik, hogy létezik, de még mond valamit, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát bizalommal fordul az ember az Istenhez, tudja, hogy az Isten jót akar neki, és jót fog cselekedni vele, és ez a bizalom az Istenbe a démonok esetében nincs meg. És egyes emberek esetében sincs meg, akik nem tudnak bízni benne. Lehet, hogy hiszik, hogy létezik egy Isten valahol, egy ilyen deista, szemléletmódú Isten hit, de ez az Isten nem avatkozik be az életbe, és ő ott van valahol távol, nem tudunk róla, ő se tud nagyon rólunk. A bibliai hit pedig az, amik lépten nyomon rá tudja bízni magát az Istenre, a teremtőjére, hogy jót akar tenni neki, és jót is tesz.
3: Igen, a hívő ember először is ott kezdődik, hogy hisz Isten létezésében. És nem elégséges, ez az első lépés, igyekszik Isten akarata szerint járni. Tehát, hogyha én nem ismerem az isteni akaratot, csak úgy gondolom, hogy az én elképzelésem körülbelül ez az Istenről, lehet, hogy téved az ember, és biztos, hogy téved. Viszont a hívő ember nem csak beszédben kell, nem nyilatkozzon, hogy hiszed Istenben, hanem tettekben is. Nagyon fontos ez.
1: Talán ez megint úgy kapcsolódik össze, mint az, hogy hisszük az Isten létezését, de hiszünk benne is. És ez pedig a hit pedig a tettekkel is kapcsolódik.
3: Így van. Például Ábrahám, tudjuk azt, hogy hit Ábrahám. Tehát nem elég hinni, mert azt mondta Pál Péter testvér, hogy az ördögök is hisznek, de rettegnek. Nem elég hinni, viszont eszembe jut egy eset, hogy sokszor eset jönnek hozzám a fegyörök a börtöntől, és meg szoktam kérdeni, hogy miért zárják be az embert a hitiért? Nem zárják be, de igen. Mert olyan dolgot hiszel, ami ő végbe akar vinni. De nem azt jelenti azt, hogy én hitem, hanem Istenbe bízik, nem Istentől van, hogy az jó is. Az Istenben a bízalom mindig nyugodt, az Isten hagyatkozik az ember, és tudja az, hogy mondja Pál apostol, tudom, kibe hittem. Ez az isteni bízalom.
1: Kérdés az, hogy miért is van szükségünk a hitre? Az ember miért kell hitből éljen?
2: Mert nincsen más módja arra az embernek itt, akik itt élünk a térbe és az időbe, hogy az Istent megismerjük. Az Isten nem vethető alá a tér és az idő törvényeinek. Van, amikor Isten megjelenik a térbe és az időbe, de az csupán csak akkor van, amikor ő kinyilatkoztatja magát a tér és az idő koordinátáin, vagyis tehát felfoghatóvá teszi magát, észlelhetővé teszi magát számunkra, akik itt élünk a térben és az időben. Ahhoz, hogy az Istent megismerjük, én úgy gondolom, hogy akár a mennyben is, hogyha ez történne, ugyancsak a hitre kell támaszkodni, még ha látnánk is őt, azért, mert ő nem a teremtett világ valóságába szorítható be, mint mi. Ugye mi megismertük egymást, mert ugyanolyan koordináták között pereg a mi életünk itt a térben és az időben. Nem tudunk elrejtőzni, nem tudunk kiszállni a tér és az időből. Az Isten, mivel ő nem teremtmény, ő bármikor láthatatlanná tehetné magát, mondjam, elvonhatná magát a teremtett lények elől, nem teszi ezt, úgy gondolom, a mennyei világ elől, nem rejtőzik el, de ha akarná, elrejthetni magát, és magát másnak adhatná ki a teremtett világ előtt, még azok előtt is, akik nem buktak el, mert ő Isten. És ez egy olyan, tehát benne van az Isten természetében ez, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak itt a Földön, hanem akkor is, amikor látni fogjuk őt, nekünk hinnünk kell, hogy ő tényleg a javunkat akarja, és ahogy megalkotott minket, az ő törvény, az igazsága, a szeretete, azok tényleg olyanok, amilyennek tűnnek. Ezt el kell, hogy higgyük. Na most itt a Földön annál inkább szükségünk van arra, hogy higgyünk abban, hogy ő tényleg ilyen. Persze azt is megtehetjük, hogy nem hisszük, hogy ilyen. Vagy ferde képünk van az Istenről, és vannak ilyen emberek, nagyon szomorú, hogy van ilyen. De nincs más út arra, hogy az Istent megközelítsük másként, mint hitáltal.
1: Bontsuk ezt ki akkor ezt a gondolatot, hogy mit jelent hívőnek lenni és hitetlennek. Ugye Jézus azt mondja, János Evangélium a 20. fejezet 27. versében, ne légy hitetlen, hanem hívő, mondja ezt Tamásnak. Hogyan tudjuk véghez vinni a hitet az életünkbe? Hogyan valósul meg, mit jelent a hitetlen, és mit jelent a hívő?
3: Attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük. Tehát, hogyha én keresem az Istent, akkor biztos, hogy az Isten úgy kinyilkoztatja magát, hogy nekem a legfontosabb. A tanulmányunk beszél arról, hogy Jézus látja mi hitünket. Látja azt, hogy mire vágyunk. Nagyon fontos ez, hogy mire vágyunk. Az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a jóra vágyjon. Viszont a bűn megrontotta ezt a vágyat. Vágyunk a jelenre. Vágyunk azt, hogy minden most legyen meg. És ne felejtsük el, hogy a hit, amit Isten a szívünkbe ültetett, ez hajlamos arra, hogy meggyengüljön. Tehát neki nagyon fontos, hogy az Istennel párbeszédet folytassunk. És a leckénk beszél, hogy Ábrahám, Mózes és Jobbal Isten párbeszédet folytatott. Isten megérdi azt, hogy a mi hitünk megerősödjen benne azáltal, hogy konkrét tapasztalatunk legyen vele, hogy megerősödjünk. Na most feltevődik a másik kérdés, hogy kinek könnyebb hinni, nekünk, vagy az Ószövetség népének? És azt mondja a zsidókhoz itt levélben, hogy minket a bizonságunknak nagy fellege vesz körül. Azt, hogy tegyünk félre minden akadályt, és megkönnyítjük ez a bűn. Tehát ez a mi dolgunk félretenni minden akadályt. Viszont amennyi bizonság van nekünk, sokkal nagyobb előnyben vagyunk, mint az Ószövetség népe.
2: A szószoros értelmében minden ember hisz valamit. A hitetlen ember is, hogyha így fogalmazzuk meg ezt a kérdést, a hitetlen ember azt hiszi, hogy nincs Isten. Ő ezt nem tudja bizonyítani, nem tudja kivizsgálni, és utána lekövetkeztetni, hogy tudományosan bebizonyítottam, hogy nincs Isten. Hanem a kérdés az, hogy a hitetlen mit hisz, és a hívő mit hisz. Mindenki hisz valamit. Amikor felszállok a repülőgépre, én hiszem, hogy a repülőgép társaság átvizsgálja a pilotákat, és nem kerülnek oda olyan emberek, akik öngyilkosok akarnak lenni a gép rakományával, vagy a gép, hát azokkal, akiket a gép szállít, azokkal együtt. Tehát a bizalom kérdése, hogy mit hiszünk, stb., ez minden ember életében jelen van. Az igazi hit, az egy döntés. hogy én mit hiszek. Annak alapján, amit ismerek. Nekem céltudatosan, vagy az ismeretem

0: véleménye az, ami van. Na most a kérdés az, hogy az illető ember mit csinál evel a sejtelemmel? Mit csinál az ismerettel, amit szerzett, akár ismeri a Bibliát, akár nem, és miután az ember átgondolja, hogy na most hogyan is állnak a dolgok az életben, ezután én hozok egy döntést. Elhiszem ezt a fajta gondolkodást, hogy van valahol egy teremtő, kell lennie valahol valakinek, aki ezt létrehozta, vagy hogyha a Bibliát olvasom, akkor megtehetem, hogy hitelt adok neki, és elhiszem, hogy mi van benne, az valós, vagy úgy döntök, hogy nem ezt hiszem el, hanem talán a Koránt fogom elhinni, mert az nekem valószínűbbnek tűnik, vagy egyszerűen a tudományban hiszek, hogy ugye a materialista életfelfogás, hogy akkor nincsen Isten, de az is hit kérdése. Tehát egy döntés a hit végeredményben.
1: Vannak, akik a hit dolgát jelként irányítják, és hogyha a jelet kapnak a Jóistentől, hisznek beavatkozásába, mondjuk azt, hogy létezésében is, és akkor elköteleződnek. A Biblia történelme beszámol ilyen helyzetekről. Igaz, a Jóisten nem egyszer jelet küldött az ő népének, Mózes által, Gedeon életébe is ezt látjuk, és sorolhatnánk, a bírák korában sokszor a jelek által a Jóisten megszólított valakit. Mehetünk-e a jelek után? Jók-e a jelek, kevésbé jók, bizonytalanságra vezetnek, bízhatunk-e abban? Mi az, ami a hitünket meg kell, hogy határozza? Látva azt, hogy a múltban a Jóisten adott jelet az ő jelenlétére és munkásságára egy csoport, egy közösség vagy egy ember életében.
2: Úgy gondolom, hogy nekünk, akik Biblia ismerő emberek vagyunk, nekünk Isten sokféleképpen megnyilatkozott, és ezt meg tudtuk tapasztalni. Minden dolog, amit történik velünk, mert isteni gondviselés kell, lássuk benne. Viszont persze, hogy a leckénk arról beszél, hogy a farizeusok, az úrítósad jöttek, de milyen szándéka akarták ők a jelet látni? Az, hogy megkísértsék őt, valamint szaván fogják. Na most már az Isten nem ilyen. Azt mondja egyik énekünk, hogy aki kétkedő boncolja őt, annak választ nem ad, de hívő előtt az Úr megfejti magát. Tehát a legelső lépés, amikor mi Istentől jelet akarunk kapni, az alázatos szív. És eszembe jut egy eset. Jön hozzám egy más egyházba való barátom, lelkesen. Na, mit mutatom meg nekem még az Úr? Valamit jelet kaptál álomba, vagy valahogy tudsz még valami újat? Mondtam neki, én úgy gondolom, hogy amely kinyilkozott Isten az igényén keresztül, amennyit találtam, én azokat akarom beteljesíteni, mikor azokat beteljesítettem, akkor kérek, Uram, adjál még valami újat. De mi azt szerettem, mindig az újat szeretjük, különösen a fiatalok, új legyen, valami rövid legyen, de új. Viszont bármikor reformációra volt szó a történelemben, mindig a nép vissza kellett menjen az eredetihez. Visszatérve a jelre, amikor kérik a fariteusok a jelet, azt mondja itt a leckénben, hogy lelke mélyéből felsóhajt Jézus. Azt mondja, hogy milyen jelet még akartok? Mi az, ami titeket hívőbbé tesz? Viszont én úgy gondolom, hogy a jel sokszor nem lehet jó a mi számunkra, mert Isten nem úgy látja, ahogy mi látjuk. A gyerek is sok mindent kér, a szülő pedig azt mondja, hogy nem, ez elég. Vigyázni kell a jellel, viszont nagyon fontos az Istennek a megismerése. Ha megismertem az Istent, bízok benne, ha bármi történik, az a javon szolgál, és a többit bízzam rá.
0: A valóság az, hogy nem csak, hogy voltak, vannak talán még jelek, hanem Isten jeleket használt azért, hogy hitet ébresszen az emberekbe, és a bibliai időkben, Ótestamentumban, Újtestamentumban több olyan bibliai epizód van, amikor Isten csak úgy tudja megszólítani az embert, hogyha csodát művel. És Isten nem is várta el például Gedeontól, vagy Mózestől és a zsidóktól, a fáraótól, nem is várta el, hogy higgyenek neki, anélkül, hogy az ő hatalmát ne bizonyítsa olyan jelek által, amelyeket

0: nem tudott volna elvégezni. Jézus Krisztus esetében is sokszor hasonló a helyzet, habár ugye Jézus Tamásnak mondja azt, hogy ne légy hívő és ne hitetlen, ugye, és megadja neki a jelet. Szóval, gyere, bocsánat, a te újadat az én tenyeremben, és a többi. De Jézus azt mondja, hogy boldog azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát Jézus azt mondja, hogy igen, adtam gyereket az én gyermekeimnek, mert ők nem tudtak hinni másként. De nem ez az ideál. Az ideál az, hogy valakinek olyan hite legyen, hogyha nem is látja ezeket a jeleket, ő akkor is tud hinni. De akkor vajon az lenne a helyes hit, amelyik vakon hisz? Egyáltalán nem. Na most én két dolgot mondanék a jelekkel és a csodákkal kapcsolatban. Az első dolog, hogy az az idő, amikor Isten a jelek és a csodák alapján adta a hitet, elmúlt. Volt egy ilyen idő a Bibliában. Mi egy más időt élünk. Amikor a hitünk a Szentírásra kell, hogy épüljön, és nem a csodákra. Miért? Mert mi egy olyan időt élünk, ahogy olvasunk róla, Jézus megjövendőlte ezt az időt, Máté 24:24-ben könyvészbe tartani, hogy hamis proféták és hamis Krisztusok támadnak. Tehát az utolsó időben is mi éljük ezt a világot, amikor a keresztény gúnyába bújt démonok, emberek megkísérelik Isten munkáját lemásolni, és már vannak ilyenek, hogy jeleket és csodákat látnak emberek különböző felekezetekbe, de ezek majd megsokasodnak, ahogy közeledünk Jézus Krisztus második eljövetele fele, és Isten megengedi, hogy az utolsó időben a jelek már ne képezzék az egyedüli, világos egyértelmű kritériumot valakinek a hitére, ellenkezőleg. Az emberek teljesen zűrzavarban lesznek a jelek és csodák miatt. A második dolog, amely a jeleket és a csodákat illeti, én nem vetném meg a jeleket és a csodákat. Miért nem? Mert olvassuk például amikor az apostolok prédikáltak, ott nem csak megtérés volt, hanem például a Cselekedetek könyvének második fejezetének 43. versében, 15. fejezet 12. versében, ahol Péteren és Jánoson keresztül miközben prédikáltak, Isten jeleket és csodákat is művelt, mert amikor az Isten szent lelke kitöltetik, és az Isten munkája hatalmasan halad előre, természetes velejárója az, hogy megnyilatkozik az Istennek természet feletti hatalma, és hogyha ez nincs, akkor szerintem ott van egy probléma. Hogyha én bevetem a szántóföldemet búzával, és egy szem búza nem kell ki, van egy probléma.
1: Most már itt a kérdés az is, hogy mi számít jelnek a mai világban. Igaz, hogyha jelekről beszélünk, és az életünkben, hogyha látjuk a Jóistennek jelenlétét, mert ez is egy jel.
0: Igen, és ez az isteni jelenlét a Bibliában nem csak, hogy meg van említve, hanem Jézus több helyen kihangsúlyozza ezt a dolgot. Nem azt mondja Jézus, hogy csak akkor higgyetek, hogyha így látjátok, de azt mondja például Márk 16:16-ban is itt a hit kapcsán mondja, azt mondja, aki hiszen és megkeresztelik, ugye üdvözül, aki pedig nem hiszen elkárhozik, és így folytatja, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezüket, és meggyógyulnak. Ezek a jelek követik, ott vannak a hívő ember életében, ha pedig nincsenek ott, van egy probléma. De nem képezhetik a mai világban a hitnek az alapját, ami a Biblia.
1: Ez a gondolatsor, amit megosztottál az előbbiekben, hogy a hívők elővigyázatosak kell legyünk a jelekkel kapcsolatosan, ugyanakkor nem is hiányozhat a hit, a jel felismerése az életünkbe. Ugye Ellen White az Utolsó napok eseményei című könyvben ezt nagyon jól megfogalmazza, pontosan így, ahogy hallhattuk, hogy az utolsó napokban, időkben annyira sok csoda és jel lesz, ami nem az Istentől származik, Isten népének nem ad bizonyosságot a csodákban való megerősödés arra vonatkozólag, hogy létezik Isten és közbelép, hanem a Szentírás az igaz, egyedüli mérce. Ugye ez annyira meghatározza az adventizmusnak is a működését és az elképzelését az Isten munkájáról és dolgáról. De az is igaz, hogy a Jóisten mai napig jelek által közbeavatkozik az életünkbe, csodákat tesz, ezt fel kell, hogy ismerjük, de marad az, hogy mindent az igének az alapján, ami az igét felülírja, vagy ami az igétől elkülönülve másképpen történik, akkor ott el kell gondolkozni.
0: És csoda, de nem fér bele az igei keretbe, akkor tényleg csoda, de nem az Istentől van, és el kell vetni.
1: A hit kérdésénél maradva, azt mondja Jézus Márk evangélium a 4. fejezet 40. versében, és mondta nekik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincs hitetek? Hát minden bizonnyal azt gondolták magukról, hogy van hitük, és Jézus azt mondja, hogy nincsen. Hogy van az, hogy néha mi magunkról azt gondoljuk, hogy hitben erősek vagyunk, és a Jóisten lehet mást lát, a valóságban nincs ott a hit az életünkben. Hogy tudjuk leellenőrizni azt, hogy hívők vagyunk nem az Isten létezése felől, hanem az Istenben, az ő munkálkodásába, közbeavatkozása felől?
0: Nos, én úgy gondolkodom, hogy a hitnek van egy objektuma, az, hogy mit hiszek. Amikor valaki azt mondja, hogy ő Istenben hisz, vagy Krisztusban hisz, főleg az utolsó időben, az nem azt jelenti, hogy ő tényleg az igazi Krisztusban hisz. Mert a Biblia megjövendőlte, és ezt már említettük, nem fogom újra említeni, hogy Sátán utolsó munkája Krisztus nevében fog történni a kereszténység leple alatt. Na most én keresztényként lehet, hogy hiszek. De a között, amit én hiszek, vagyis a hitem között és az objektum között, hogyha nincs egy, ha az objektum téves, akkor a hitem is téves. Mert az Isten és a hívő között, vagy a hit és az Isten között van egy összeölelkezés, amely csak akkor jön létre, hogyha a hitem objektuma helyes. Mondok egy példát. A zsidók, akik Jézus Krisztust elítélték, hittek Istenbe. Ezek nem ateista emberek voltak, nem pogány emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik ismerték a Szentírást, de téves felfogásuk volt a messiásról. Ebben az egy pontban, tehát hitték, amit Mózes törvénye parancsolt, és olyan pontosan igyekeztek betartani a mózesi törvényt, hogy nem mentek be a törvényházba, mondja János evangéliumának 19. fejezetében, hogy ne feltessék meg magukat, hogy a húsvéton részt tudjanak venni. Tehát egy pogány épületben nem mehettek be. Tehát ezek hívő emberek voltak. De egyetlen egy pontba a hitük téves volt, téves felfogásuk volt a messiásról. És ezért ő közöttük és az Istenük között nem történt meg ez az összefonódás. Isten nem válaszolt a hitükre. A hitüknek nem volt semmilyen következménye. Meddő maradt a hitük. És hasonló a helyzet szerintem a mai kereszténységben is, hogy a mai keresztény és az Isten között nincsen egy kölcsönhatás. A hit és az objektívum között nincsen egy kölcsönhatás, mert téves, ferde gondolataik vannak arról, hogy ki is ez az Isten. És mivel ezek a gondolatok tévesek is ferdék, nincs egy összeülelkezés. Isten, ez a hit nem ragadja meg az Istent. És az Isten sem tudja megragadni ezt az embert, mert ez az ember teljesen feltén gondolkodik az Istenről. És ezért ez a hit nem vezet sehova, amikor jön a megpróbáltatás és a nyomorúság. Persze, hogy ott van a félelem, mert ahhoz, hogy ne legyen ott a félelem, szükségem van arra, hogy Isten az ő szent lelke által egy munkát végezzen bennem. Ha pedig nincs ez az összeülelkezés, amiről beszéltem, akkor nem végzi el ezt a munkát.
1: Tanulmányunk erről úgy beszél, hogy egy érzés csupán a hit. Mondhatjuk azt, hogy egy olyan érzelem, ami nem jut kifejeződésre. Tehát gyakorlatilag egy megfoghatatlan olyan valami, ami nem valóság a mi életünkben. Csak egy ábránd. Egy képzelet.
0: Egy
1: igen,
0: képzelet.
1: Egy ábránd. Egy déli báb, ha
0: egy
1: ezt
0: déli
1: a
0: báb.
1: Hasonlatot használjuk.
0: Igen, tehát gondoljunk bele, hogy az utolsó zsidók, akik meghaltak Jeruzsálem ostromában, a leghívőbb zsidók voltak, mert ők voltak azok, akik a templomba menekültek. Tehát ott akarták a hitüket kifejezni, hogy itt, ha minden elpusztul, ez nem pusztulhat el, mert az az Istené. De egy ábránd volt. És mivel nincsen olyan válság ma a világban, hogy az emberek ilyen drámai, tragikus szituációra jussanak, mert az emberek békésen leélik a 80-90 éves életüket, és nem jönnek rá, nem bizonyosodik be, hogy igazából ők egy ábrándot követtek, és nem volt igazi hitük.
2: Ne felejtkezzünk meg, hogy a hit útján megjelennek a kételyek is. És ez nem a hit ellentéte, hanem ez része az útnak. A hit útján vannak olyan dolgok, amik, ha nehézségben van részünk, a mi hitünk meginokat. Viszont az igazi hit akkor mélyül el, amikor próbák vannak. Mindig felkészülni erre, hogy a hitünk egyszer próbál lesz téve. Nagy segítséget nyújtott nekünk a megpróbáltatásokba és a nehézségekben a közösség, amire nagyon fel szeretném hívni a nézők figyelmét is. Mennyire szükséges az, hogy egy közösségben éljünk. És Jézus alapította meg, hogy legyen az ember egy mi közös lény, legyen egy olyan hely, ahol bátorítást kap, ahol más megvilágításban tudják meglátni az ő problémáját, bizony személy problémáját. És Isten tud nekünk sok erőt adni, hogyha van közösségünk egymással, így lehet közösségünk Istennel is. Mi a mennyországban nem fogunk bemenni, besétálni úgy, mint egyének, hanem mint közösség, mint egyház, mint gyülekezet, mint választott nép, mint maradék. Nagyon fontos ezt az oldalat is megvilágítani, hogy tartozunk egy közösséghez, hogy amikor úgy érezzük, hogy a hitünk gyengül, sajnos, sokszor megtapasztaljuk ezt, hogy meg vagyunk nagyon támadva, akkor Isten rendelt egy gyülekezet, egy közösséget, aki által minket meg tud segíteni, ad bátorítást, és haladunk előre a nehézségek között is, mert van nekünk egy hitünk, van egy reményünk, ott van az Úr Jézus Krisztus.
1: Akkor most a záró szakaszban erről a hitről mélyebben hadd beszéljünk, és elolvasnám az ige részt Róma 3.23-tól 26-ig, mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hát órákat lehetne és sorozatokat lehetne erről a pár ígéről tartani. Tömören mit tudnánk elmondani erről az igei szakaszról? Ebben a kontextusban mit jelent a Jézus hitéből való hitünk?
0: Vagyis a megigazulás.
1: Most már igen, mély teológiai kérdésekhez érkeztünk el. Nem, minthogyha az eddig elmondottak nem lettek volna fontosak, de egy olyan összetett lényegi kérdéshez érkeztünk, ami gyakorlatilag a hitéletünknek központi kérdése.
0: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy az üdvösségre való jutás az egy könnyű dolog, mert hinni kell, és üdvözültem, és akkor milyen nagyszerű, hogy ilyen, Isten ilyen könnyűvé tette ezt a dolgot számomra,
2: Jézus mindent elvégzett.
0: Akkor a szívében számára a hit csak egy ilyen elméleti dolog, egy ilyen hideg, gépies dolog, hogy hát igen, én tudom, és elhittem, hogy így van. Ennek az embernek az életében nem lesz nagy változás. Ennek az embernek az életében nem, az ilyen ember életére nincsen nagy hatás az Istennek. Csupán csak, hogy ő most levetette a kék zubbonyt, vagy a kék zakot, és fölvette a, nem tudom, más színű zakot. Viszont akkor, amikor valaki megérti az evangéliumot, hogy igen, Isten könnyűvé tette az üdvösség útját gyermekei számára. De számára ez nem volt könnyű. Ha valaki megérti, hogy mit jelentett Krisztusnak 4000 éves bukott ember bőrébe bújni, És mit jelentett Krisztusnak a második halál borzalmas sötétségébe belépni, hogy az Isten fia felvállalta az atyától való örökre való elválasztást és elszakadást, akkor az történik, amit Pál apostol mond a Galatákhoz írtlevő 5. fejezetének 6. versében, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Na, ez a hit, hogy én el tudom hinni, hogy Krisztus ilyen messze képes volt elmenni, hogy a második halál torkába lépett bele, sötétségébe lépett bele. Ha én ezt el tudom hinni, akkor az én szívem szeretettel fog megtelni. Egy ilyen keresztény többet fog munkálkodni, mint bárki, aki folyton csak arra támaszkodik, hogy mit mond neki az Istentől, hogy ezt is csinált, azt is csinált. Mert megértette az evangéliumot. És az evangélium az, hogy mit tett Krisztus értünk. Ez az, ami mozgásba lendít minket. Megmozdít minket. De ezt el kell hinni. Meg kell ismerni, és el kell hinni. Különben nem sokat ír a hit.
2: Én arról kapcsolatban szeretném még említést tenni. Milyen kapcsolat volt Jézus Krisztusnak az atyával? Ez a bizalom, ez a hit. Ha ilyen kapcsolatunk alakul ki, alakulna ki Jézus Krisztussal, mint megmentőnkkel, akkor valóban a Jézus hite élne bennünk. De sokszor úgy érezzük magunkat, hogy a kapcsolatunk nem jó az Istennel. Mi cselekedett, hogy nincsenek összhangban, és a kapcsolat úgy érezzük, hogy távolodik. Viszont ezért szükséges a Jézus hite, hogy meglássuk a kapcsolatot, hogy volt az atyával. És ez nagyon fontos, hogy megérezzük azt, hogyha jó a kapcsolatunk, akkor bízhatunk, hogy az üdvösség számunkra biztos.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát még szerettünk volna mondani, lenne is, amit ebben a témában. A Jóisten pótolja ki a gondolatokat, és adja az ő áldását a megértéshez. Amen.
0: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Talán még egy igeverset hadd olvassunk el, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai alkalommal a hitben járni tanulmány gondolatait beszéltük át. Kérem, maradjanak velünk, mert következik egy énekszám, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdésekre Jankó Kristóf lelkipásztor adja meg a válaszokat. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak.

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkéti tanulmányozás részénél tartunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől 28. fejezetig tanulmányoztunk, és az Étrend és táplálkozás című könyvben a 14. fejezetet vettük át. Az első kérdésünk így hangzik. Miért állítottak ajtónállókat az Úr házán a kapuihoz? A Krónikák második könyve 23. fejezet 19. részében találjuk a választ, amely így hangzik. És állítta ajtónállókat az Úr házának kapuihoz, hogy benne mehessen, aki tisztáltalan bármely dolog által. Azt látjuk, hogy tisztáltalan emberek ellen állítottak kapunállókat, ajtónállókat az akkori az Úr háza előtt. Ez az a tanulságot adja nekünk az életünkbe, hogy nem fér bele minden. Oda kell figyeljünk, hogy a mi kapuinkat hogyan őrizzük. És a kapunk lehet a szemünk, a fülünk, mindez az információ, amit nézünk, amit hallgatunk, amit beviszünk. Figyeljünk, hogy mit engedünk be a szívünkön. Akkor is figyeltek, hogy az Úrházába kit és mit engednek be. Mi is a Szentlélek templomába figyeljünk, hogy mit engedünk be. A második kérdésünk, miért mondta Joás Amásiának, hogy kérlek, maradj otthon? A 25. fejezet 19. verse így szól. Te magadban így gondolkodtál, megveréd az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedjél. Kérlek, maradj otthon, miért szerezni magadnak a veszedelmet, hogy te is Júda elveszél általam? Azért, mert Amásiás felfuvalkodta sikere után, és fölöslegesen akart háborút indítani, Joás figyelmeztetét, és azt mondja, maradj otthon, miért keresnél bajt magadnak? Ha ezt mai üzenetnek vennénk, azt mondaná, nem minden harca mi harcunk. Sok konfliktus büszkeségből, vagy bizonyítási vágyból, vagy a belső egóból születik. Isten nekünk néha azt mondja, maradj nyugton, maradj otthon, mert ez nem a te harcod. Sőt, a bosszúállásban is lehet, hogy hagyjuk a bosszúállást Istenre. A harmadik kérdésünk így hangzik, mit haigáltak a tornyok tetején, a kőfal szegletein felállított gépezetek? A 26. fejezet 15. versében találjuk a választ, amely így hangzik. Készítette annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására, és az ő híre messzire elterjedte, mert csodálatosan megsegítették Miglen megerősödik. Tehát ezek kemény gépek voltak, amelyek köveket és nyilakat haigáltak, ezzel védték a várat, ugye. Ez nagy, hogy Isten adott bölcsességet, kreativitás, fejlődést, akár a harcterén is, de a történet mégis figyelmeztet, amikor Uziá megerősödött, ő is felfuvalkodott. Tehát a siker lehet áldás, de csapda is, ha nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk. A negyedik kérdésünk, miért alázta meg az Úr Júdát? A Krónikák második könyvéből a 28. fejezet 19. verse így hangzik. Itt találjuk a választ. Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izrael királyáért, mert arra indítta Júdát, hogy vétkezik az Úr ellen. Tehát Júda vétkezik az Úr ellen, és ezért, mivel hűtlen volt az Úrhoz, elbújtotta Akház király Júdát. Ez az alázás nem bosszú volt, hanem figyelmeztetés. Isten néha megengedi az összeomlást, hogy visszataláljunk, felismerjük az álláspontokat, és újra keressük őt. Ez kegyelem számunkra, de sokszor fáj. Ezért a fájdalom is tanít valamire bennünket. Az ötödik egy utolsó kérdésünk, mely hivatás értékesebb minden más tudománynál? A 14. fejezet szerint és ellenvált gondolatai szerint az Isten szolgálata és az embermentés munkája az, ami értékesebb minden más tudománynál. És ez nem csak a lelkészekre igaz, vagy az előjárókra. Lehetsz tanár, szülő, barát, bárki, aki az Urat szolgálod, és ezzel Istenhez vezeted az embereket. Ez a legnemesebb munka. Most gondolkodj el, kire van neked nagy befolyásod, hatásod, akit az Úrhoz vezethetnél. Kedves tévénézők, eddig tartott a naponkénti tanulmányozás kérdései. A következő alkalommal átvesszük a Krónikák másik könyvébe 29. fejezettől a 35. fejezetig, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv 15. fejezetét. Addig is a viszontlátásra!

Köszönöm Önöknek, hogy velünk voltak. Ezzel az alkalommal a Hitben járni beszélgetést követhették végig. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor a következő beszélgetésnek a címe a bűn, az evangélium és a törvény. A viszontlátásra!

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor azt mondjuk, hogy bibliai portrék, akkor nehéz feladatra válaszunk, mert kis mozaikokból kellene összeállítani valami olyan képet, ami alapján mégis nyernénk valamit egy ember életéről vagy tevékenységéről. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy olyan szeméről kell beszélni, mint Káleb. Nem tudom, hogy van-e Önök között valaki, aki Káleb nevét egyáltalán hallotta, esetleg Józsué nevét, de őrá inkább emlékezünk, talán Mózes nevét, hadd mondjam, akire még inkább, de azt mondjuk, hogy Káleb, akkor ő valahol ott a harmadik sorban van. Mindjárt egy érdekes kérdéshez jutunk, az, hogy a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van, akik nem vezető pozícióban vannak, hanem a második helyen, úgymond, ne talán a harmadik vonalban. És ha vezetési konfliktusról beszélünk, akkor rendszerint a vezető vagy a közvetlen helyettese között szokott feszültség kialakulni. Viszont Kálebbel kapcsolatban éppen az az érdekes tanulság lesz, hogy ő a maga nyugalmával, türelmével, békés, derűs természetével egy örök példát ad arra, hogy hogy lehet a második vagy a harmadik vonalban mégis eredményesen dolgozni. Most ez a rövid vázlat csak azt a célt fogja szolgálni, hogy Önöket emlékeztessen majd később az előadás lényegére. Azt a címet adtam neki, hogy Káleb, a bölcs és bátor hírszerző. Hát ha ezt a szót halljuk, hogy hírszerző, akkor már is bajban vagyunk, nem? Mert valami rossz dolgot asszociálunk, amikor halljuk a kifejezést, hogy hírszerző valaki, hogy már eleve nem lehet jó. Vagy valami titkos, valami gyanús ügy vagy ügyekbe keveredik az illető. Hogy mire gondoltam mégis? Káleb történetét a Biblia elején találjuk, pontosabban Mózes könyvében. Ugye a Bibliának az úgynevezett ószövetségi része, az eleje 5 könyvvel indul, mind az 5 könyv Mózes nevét viseli, és most különösen Mózes 4. és 5. könyvét, tehát az 5-ös sorozatból, az utolsó 2 kötetből fogok felolvasni néhány rövid részletet, illetve egy 6. könyvből is, ami követi Mózes 5 könyvét, és ez pedig Józsué könyve. Na most, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket, úgy kell elképzelnünk, hogy valahol az időszámítás előtt, talán olyan 1200-1300 évvel lehetünk. Talán inkább közelebb az idő előtt 1300, vagy esetleg az 1400-as és 1300-as évek között. Tehát ha ezt hozzáadjuk még, ami több mint 2000 évünket, akkor meglehetősen régi ez a történet, több mint 3000 éves. És gondolhatna az ember, hogy vajon van-e igazán tanulság abban, ami 3 vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt történt. Hát a következő néhány apró dolgot tudjuk erről az emberről, nem túl sokat. Tehát úgy vagyunk, mint az a gyerek, akinek van egy néhány építőkockája, nem túl sok. De ebből a néhány kis kockából megpróbál felépíteni valami szépet, vagy valami maradandót. Na, hogy tudjuk Káleb élet történetét így a kis kockákból összeállítani? Az első dolog, amit tudunk róla, Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben, a 3. és 7. versben található. Ott egyszerűen csak arról van szó, hogy választani kellett hírszerzőket, úgymond kémeket, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidóság új helyét, a mai Palesztina területét kikémleljék, vagy megtekintsék, vagy feltérképezzék, egyszerűen, hogy információt szolgáltassanak, hogy hogyan lehetne elfoglalni ezt az új területet. Na, egy olyan isteni rendelkezést kaptak, hogy minden törzsből egy embert kell kiválasztani, ugye 12 törzsből állt akkor Izrael népe, és minden törzsből egy vezető embert kellett keresni. Így megtudjuk azt a 4. könyv 13. fejezetéből, hogy Júda törzséből választották Kálebet. Tehát ő egy előkelő törzsből származott, hiszen Júda törzse mindig vezető törzs volt, és abból a törzsből várták a Mesiást is. De többet nem tudunk róla. Csak annyit, hogy egy vezető ember volt, egy előkelő törzsből. Na most, a történethez hozzátartozik az, hogy az az időszak meglehetősen zűrzavaros volt a zsidóság története szempontjából, mert amikor elhagyták Egyiptomot, egy teljesen ismeretlen, idegen, zord területre jutottak, ha elképzeljük a sínai félszigetet, vagy az arábiai sivatagot a mai Izraeltől délre, hogyha így magunk elé képzeljük a térképet, egy meglehetősen kietlen, száraz, lehet azt mondani, hogy barátságtalan, minden növényzetet és forrásokat nélkülöző hely volt ez, és bizony nekik ott hosszú időt kellett eltölteni. Eltöltöttek körülbelül egy 40 napot, vagy talán valamivel többet, amikor eljutottak arra a helyre, hogy most már a kémeket kiküldhették. Most ebből a részből szeretnék felolvasni egy néhány mondatot először, hogy ez a kémlelés hova vezetett. Tehát a 4. könyv 13. fejezeténél vagyunk, és onnan a 26. verstől olvasom a 31-ig. És visszatér a föld megkémleléséből 40 nap múlva, tehát 40 napig távol volt ez a 12 ember, minden törzsből egy-egy vezető. És mentek és eljutottak Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiaihoz, egyéb fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájában, Kádesbe, és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét. A föld gyümölcséről hadd mondjak annyit, hogy azt is megtudhatjuk, hogy olyan nagy szőlőfürtöket találtak abban az időben azon a területen, hogy két ember kellett ahhoz, hogy vigyen egy fürt szőlőt. Képzeljék el, hogy mekkora szőlőszemek lehettek ezek. Lehet, hogy két szem szőlővel, jól lakott az ember akkor, két-három szemmel, hogyha elképzeljük, hogy bizony két ember kellett, hogy egy fürtöt vigyen. Vittek így haza mutatóba abból a gyümölcsből, amit találtak. Elbeszélték azután, és így mondták, hogy elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, mondták Mózesnek, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Tehát közben bemutatták a nagy szőlőfürtöt. De a mondatot aztán így folytatták az emberek. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok egyesítve vannak, vagy erősítve vannak, és felette nagyok, sőt még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett pedig a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Tehát először azt mondták, hogy íme itt a bizonyíték, ahogy Isten megígérte, ez egy nagyon jó föld. A termése bizonyítja, hogy minden úgy van, ahogy számítottuk. Csak hogy, folytatták az emberek, a baj az, hogy ezek már város államokba szerveződött népek voltak, nem nomádok, mint Izrael törzsei, és bizony megtanulták, hogy akkor maradhatnak fenn, hogyha a városokat falakkal veszik körül, megfelelő védőerővel, katonassággal, ugyanakkor termetükre nézve ezek az emberek jóval nagyobbak voltak, fizikailag erősebbek, mint a zsidóság, és a válasz az volt, hogy rendben van minden, csak hogy ott van néhány nép, egyet-kettőt meg is említettek, Anák fiait, Kitteusokat, Jebuzeusokat, Emoreusokat, Kananeusokat és így tovább, olyan népeket, amelyek hát valószínű, hogy Ázsia más részeiről vándorolhattak oda, vagy esetleg Dél-Európából a Kitteusok, valószínű. De ezek már harcedzett emberek voltak, ahogy mondta, megfelelően berendezkedtek, városokat építettek, és nyilván védték, és védeni akarták a területüket. Na most, ha valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van a dolog, amire kértél engem, csak hogy, akkor mindig az lesz a fontos, ami a csak hogy után van, nem az, ami a csak hogy előtt. Tehát egy olyan szép képet festett arról a területről, hogy azt mondjuk, hogy na hát akkor minden rendben lesz. De az illető így folytatja a mondatot, hogy csak hogy, akkor arra kell jobban odafigyelnünk, mert utána jönnek a kifogások, hogy ugye rendben van a dolog, csak hogy, vagy rendben van, de. És akkor az illető felsorolja, hogy ez meg ez meg ez meg ez a baj, tehát mégse lehet oda bejutni. Na itt történt ezekkel az emberekkel. És aztán így olvasom tovább a 31. és 32. verset is, hogy jó lehet Káleb, tehát itt fordul elő azután a neve, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik elmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Ebből a néhány mondatból legalább három tanulságot vehetünk, hogy mit tett Káleb. Hadd tegyem hozzá, hogy Káleb és Józsué ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy mégiscsak elfoglalhatjuk ezt a területet. 10 azt mondták, hogy nem. Tehát 10 ember véleménye a kettővel szemben, hát ez egy elég rossz arány, nem? Ha így szavazunk, akkor általában leszavazzuk a dolgokat. És akkor az emberek arra 10-re szoktak figyelni, nem a 2-re. De Káleb elsősorban is csendesítette a háborgókat. Tehát valószínű megvolt valami olyan képesség benne, hogy nyugalmat árasztott magából, és le tudta csendesíteni, meg tudta nyugtatni ezeket a háborgó embereket, akikben a lázadás megvolt. Hadd tegyem hozzá, hogy másokok miatt is lázadtak már ezek az emberek korábban, hiszen egy idegen területen voltak, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. Ugye féltek a környezetük, féltek a vadállatoktól, féltek a váratlan támadásoktól. Most még itt van előttük egy újabb feladat, hogy el kell foglalni megerősített városokat, amelyeket ők soha nem csináltak, nem voltak háborúzó nép. Egyszerűen úgy érezték, mintha félrevezették volna őket. Na most ilyen helyzetben megnyugtatni valakit nem könnyű feladat. És úgy tűnik, hogy ha Káleb portréját meg kellene rajzolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan ember volt, aki a lázongó, háborgó, elégedetlenkedő, türelmetlenkedő embereket le tudta csendesíteni. Tehát meg tudta őket nyugtatni, csendre intett másokat. Ugyanakkor a második tulajdonsága a bátorság volt. Ezért is tettem a címbe azt, hogy ő bölcs és bátor hírszerző. A bátorsága azt jelentette, hogy így mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk ezt a földet. Na, nagyon sokszor az életben nem az elhatározáson múlnak a dolgok, hanem a bátorságon. Emlékszem arra, amikor valamikor nagyon régen az érettségim ideje volt, és hogy abban az időben még egy kis tarisznyát kaptunk a ballagásnál, és a tarisznyában volt egy Adi idézet. A Tűz csiholója című versből volt két sor. Ha jól emlékszem, így hangzik, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mert ugye ez egy jellegzetes Adi mondás, vagy Adi megfogalmazás, hogy merni és bátornak lenni, hogy ő még a között is különbséget tett, hogy bátrak voltak, akik mertek. Ha ezt az idézetet is megjegyezzük, nem fog ártani nekünk, de minden esetre az biztos, hogy Kálebről is hasonlót lehet elmondani, hogy ő úgy tudott nagy lenni, és úgy lett később nagy ember belőle, hogy bátor volt és mert szemben a többivel, a 10-zel. A harmadik tulajdonsága pedig, hogy el tudta oszlatni a kétségeket, a bizonytalanságot. Tehát az emberekben ott volt az a gondolat, hogy talán igen, talán nem. Bizonyára voltunk mi is már hasonló helyzetben, hogy nem voltunk egészen biztosak abban, hogy ezt most megtehetjük vagy nem, mint olyan 50-50% lett volna bennünk. Talán igen, talán nem. Na ez a legrosszabb. Ez olyan, mint amikor valaki megáll a járda szélén, és azon gondolkodik, hogy átmehet-e a következő jármű előtt, vagy nem. És minél tovább gondolkodik, annál biztosabb lesz, hogy nem mehet át, mert közeledik a jármű. Mikor már közeledik, akkor újra megfordul benne a gondolat, hogy talán még igen, de aztán a következő pillanatban talán mégse, és akkor ott marad. És miközben vár,

Jellemző volt, hogy ezt a kételkedést, ezt a bizonytalanságot is el tudta oszlatni, hiszen azt olvastam róla, kétség nélkül megbírunk ezzel a területet. Tehát kétség nélkül, mondta ő, kétségtelenül el tudjuk foglalni ezt, csak bátorság kellene hozzá. Azután, hogyha a következő fejezetre fordítjuk a figyelmünket, ugyanebben a könyvben a 14. fejezet, 6. versétől a 10-ig, ez a 3-as pont, itt azt találjuk, hogy ő hűséges és bizakodó is volt mindezeken túl. Tudni, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy nem mehetünk mibe, nem tudjuk elfoglalni ezt a területet, akkor a leírás szerint Isten maga is szólt a néphez, és azt mondta nekik, hogy jó, ha nem hiszitek azt, hogy ide bemehettek, akkor nem is fogtok bemenni. Egyenesen azt mondta Mózesnek, hogy téged foglak nagy népét tenni, és a többieket meg eltörlöm. Na most ebben a helyzetben mit tudott mondani Káleb? Nagyon érdekes a 14. fejezetből, olvasom a 6. verstől egészen a 10-ig, hogy Józsué pedig a Nun fia és Káleb a Jefuné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. Tehát miután ez a lázadás bekövetkezett, ugye mert 10 a 2 ellenében azt mondta, hogy nem lehet bejutni erre a területre, ezek az emberek az ellen véleményüknek egy kicsit a bánatuknak is, mint egy kifejezést adva, meghasogatták a ruháikat, a palástjuk szegélyei beszaggatták. És azután szólt az Izrael fiai egész gyülekezetének, és ezt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy. Na, érdekes módon ők is használták ezt a kifejezést, ez a két ember a 10-zel szemben ugyanazt a szót használta, csak pozitív értelemben, mert utána az következik, hogy csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Na, mi történt ezután? Egy újabb tulajdonságot fedezhetünk fel, hogy ez az ember, tehát Káleb és mellette Józsué, kifejezték az érzelmeiket. Miért érdekes ez? Mert az európai kultúrában a férfiak általában nem fejezik ki az érzelmeiket. Ez a mi kulturális örökségünk, hogy a férfi kemény. A férfi nem mutatja az érzelmeit, a férfi nem sír, a férfi nem lágyul el, hogy így fejezzem ki. Hát a férfinek keménységet kell, szilárdságot kell, kitartást kell tanúsítani. Nem szabad az érzelmeit kifejezni, mert az érzelem kifejezése a gyengeség jele. Ezt mondja a mi kultúránk. Viszont vannak népek, ahol ki lehet fejezni az érzelmet, és a férfi férfi marad attól, hogy kifejezte az érzelmeit. Na, itt a korabeli szokás szerint azzal, hogy a ruhájukat behasogatták. A bánat jeleként is megtették ezt, nagyon sok esetben pedig a bűnbánat jeleként. Ebben az esetben valószínűleg a bánat jele volt, talán a felháborodás jele is bizonyos mértékig kifejezte az érzelmeit mind a két férfi. És a következő tulajdonság, hogy realisták voltak. Tehát részt vettek a kémlelésben, és azt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, igen, igen, jó föld. Na most, amikor az ember nem elégedett valamivel, akkor a jót is rossznak szokta látni, nem? Szoktuk mondani, hogy sötétben látja a világot. Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy menj át az árnyékos oldalról a napos oldalra. Tehát sok ember úgy van, mintha szándékosan az útnak azon az oldalán sétálna, ahol árnyék van. És nem kéne más tennünk, csak átmenni a napos oldalra, és már is minden megváltozna. Na, ez így volt velük is. Mert reálisak voltak, és azt mondták, hogy nem szabad eltúlozni a nehézséget, mert ha a nehézséget eltúlozom, akkor nem veszem észre a lehetőséget. A lehetőség pedig az volt, hogy ez igen, igen, jó föld. Tehát realisták maradtak. Az újabb tulajdonság a bizalom. Szintén nagyon fontos. Nem csak a személyes életünkben, de a közösségi életre is, családi életre azt lehet mondani, de minden emberi közösségre
alapvető

Jellemző az, hogy ha eredményesek akarunk lenni, úgymond sikeresek akarunk lenni, összetartók akarunk lenni, akkor egymás iránt bizalom kell. És ez a bizalom megvolt benne, hiszen azt mondta Káleb, hogy ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát megvolt benne ez az előlegezett bizalom, hogy igen, ha Isten jó akaratú, hiszen jó akaratú, mert így tapasztalták, akkor el tudjuk foglalni a területet. És végül az utolsó jellemvonás, hogy csak hogy ne lázongjatok, mondta ez a két férfi. Hát ha állandóan háborgunk, meg türelmetlenkedünk, meg elégedetlenkedünk, nem jutunk sehova sem. Emlékszem arra, hogy az egyik nagyapám, anyai nagyapám, olyan ember volt, hogy mindig mérgelődött. Mint gyerek visszaemlékeztem rá, meg emlékszem rá még most is, hogy ha valami nem sikerült neki, tehát egy szöget akart beverni valahova, és elgörbült a szög. De nem azért, mert rossz volt a szög, hanem mert rosszul ütött a szögre. Olyan mérges tudott lenni, hogy mi nem tudtuk, hova bújunk, gyerekek. Ha netalán úgy ütött a szögre, hogy közben az ujjára is ütött. Hát akkor még mérgesebb lett, és eldobta a kalapácsot. Mint a kalapács lett volna hibás azért, hogy az ujjára ütött. Na nekünk gyerekeknek olyan menekülnünk kellett, mert ugye hát mi kell a gyereknek, mint látja azt, hogy a nagyapa az ujjára üt. Ugye akkor mi nem hasogattuk meg a ruhánkat, hanem hát a szánk az körbe szaladt, hogy így mondjam, és persze a nagyapa annál dühösebb és annál mérgesebb lett. Na ez egy nagyon érdekes emberi tulajdonság, hogyha valami nem sikerül, akkor ahelyett, hogy a megoldást keresnénk, dühösek leszünk. Persze a vérmérsékletünktől függően van, aki sose lesz dühös. De azért a legtöbb ember, különösen azok az emberek, akikről azt hiszem egyszer beszéltem itt ebben a körben, vagy egy hasonló körben, a szangvinikus típusú emberek, akik eleve ilyen érzelmi kitörések vannak, de azok rettentően dühösek tudnak lenni, ha valami nem sikerül nekik. Sőt, annyira dühösek, hogy oda csapják és abba hagyják, és nem is csinálják többet. Emlékszem egyszer egy fiatal ember, egy barátomra, aki szólót akart énekelni. És én nem vagyok igazán zeneértő ember, de valahol eltért a dallamtól, és annyira zavarba jött, pedig nagyon jó énekes volt, hogy összecsapta a kottáját, és kiment a teremből. Úgyhogy akkor kísérte a zongoránál, egy pillanatra megdermett, és nem tudta, hogy most mi következik. Nem szólt egy szót, csak összecsapta a kottát, kiviharzott a teremből. Nem tudta elviselni a kudarcot. Na, ilyen érdekesek a szangvinikus emberek, hogy egyszerűen nem tudják a kudarcot elviselni, inkább lázonganak, és ebben a lázongásban van valamiféle félelem, talán egy belső félelem, amit nem tudnak legyőzni magukban. Inkább feladják, mint hogy újra kezdenék. És úgy tűnik, hogy Káleb bölcsessége ebben volt, azt mondta, hogy ne lázongjatok Isten ellen, mert tőlük eltávozott az erő és az oltalom, de az Isten velünk van. Mennyire józan volt ez az ember. Azt mondta, a lázongotok nem vezet sehova. Tehát ő elutasította a lázadást és a félelmet. Na most mindezek után egy szomorú dolog történt, amit nem olvasok el, csak elmondom szavakban, hogy miután a többség mégis lázongott, Istennek az volt a végső döntése, hogy nem mennek be a földre. Annyira nem, hogy azt mondta, hogy a 12 ember közül csak az a kettő, aki a jó hírt vitte, azaz Káleb és Józsué, mennek majd be a földre, a többiek nem. És az a 10 ember, a másik 10 ott a helyszínen meghalt. Plusz Isten azt mondta, hogy az a generáció, amely látta ezeket a dolgokat, evett a nagy szőlőszemből, tehát tudta, hogy hova mehetnének, nagyon sok dolgot tapasztalt maga körül, ugye a manna hullás, amiről talán hallottunk, vagy az, hogy a kősziklából víz fakadt, és számtalan olyan dolog, ami arra emlékeztethette őket újra meg újra, hogy van valaki, aki törődik velük. Na mégis ez a generáció amellett döntött, hogy nem. Legjobb, ha visszamennek Egyiptomba. És akkor Istennek az volt a végső válasza, hogy mivel 40 napig tartott a föld megkémlelése, minden napért kapnak egy évet. Ez elég szigorú büntetésnek tűnik, nem? És azt mondta, hogy ez a generáció a 20 évestől felfelé meg fog mind halni. Tehát a következő 40 esztendőt ott töltötték. Bolyongtak a Sínai hegy körül, vagy a Sínai félszigeten, a dél-arábiai sivatagban. Még mindenkit eltemettek,
Csak a következő generáció, az ő gyermekeik, meg azután a még kisebbek, a harmadik generáció tagjai maradtak meg, illetve a két ember, Káleb és Józsué. Sőt, a történethez az is hozzátartozik, hogy még maga Mózes sem, aki az igazi vezető volt, nem mehetett be. Persze más okok is közrejátszottak, de végül ő sem mehetett be erre a megígért földre. Most nézzük azután, hogy mi volt Káleb legfőbb jellemzője. Erre a két bibliai szakaszra gondolok most. Tehát Mózes 4. könyvénél vagyunk, a 14. fejezetnél. Aztán a 26. majd a 32. fejezetben hasonló gondolatokat találunk. Nagyon érdekesek ezek. 14. fejezet, 20. versétől. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, tehát az ő utódai. Azután a 30. vers, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká lesztek abban. Kálebet, a Jefuné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Majd még egyszer a 37. 38. versben egy hasonló gondolatot találunk. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt a csapás által. Csak Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefuné fiú maradának életben, a férfiak közül, akik mentek a földet megkémlelni. Azután a 26. fejezetben van egy mondat, amely nagyon érdekes. Mert az Úr mondotta nektek, bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem marad meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefuné fia, és Józsué, a Nun fia, még egyszer. Végül a 32. fejezetből egy-két rövid mondatot szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatosan, a 10. verstől 12-ig. Azért megharagudott az Úr azon a napon, és megesküdött, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam. Kivéve a Kenizeus, Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. És megharagudott az Úr Izraelre, és bujdostatta őket a pusztában 40 esztendeig, míg megemésztetett az egész nemzetség, amely gonosz cselekedett az Úr szemei előtt. Tehát amit az előbb elmondta, ezek a bibliai leírások ezt tartalmazzák. Hogy ez a két ember, Káleb és Józsué, mivel bennük valami más lélek volt, így fogalmazott Mózes ebben a könyvben. Ez a más lélek arra indította őket, hogy a többséggel szemben a saját jó tapasztalatukhoz hűségesek maradjanak. Mi ebből a tanulság? Hogy néha a többséggel szemben is meg kell állnunk, nem? A legtöbb ember úgy van, hogy megy az árral. Tessenek nekem el, én a legtöbb ember olyan, szívesen megy az árral. Nagyon nehéz az árral szemben úszni, vagy nagyon nehéz a többséggel szemben egy véleményt képviselni. De erről a két emberről éppen ezt találtuk itt feljegyezve, hogy ők tökéletesen követték Isten a többséggel szemben. Na most nézzük, hogy mi történt azután. Eltelt az a bizonyos 40 esztendő. Egy kicsit több is, mint 40 év, egész pontosan 45 év. Káleb és Józsué körülbelül 40 évesek lehettek, mikor mindez történt. Most tessék ehhez a 40-hez adni még 40-et, vagy 45-öt. Hány évesek voltak akkor, tehát amikor a honfoglalásra végül sor került. Ugye az erejük teljében voltak 40 évesen egy generáció, akik elfoglalhatták volna azt a területet, de a bizalmatlanságuk meg a lázongásuk miatt ez nem meg. Így felnőtt egy újabb generáció a 40 év alatt, de abból az eredeti generációból nem maradt csak 2-3 ember.
azaz Káleb és Józsué, tehát az ő életkoruk már akkor mintegy 80-85 esztendő volt. Na mit tud tenni egy 80-85 éves ember? Azt gondolnánk, hogy nem sokat. De minden élet szemlélet kérdése szerintem. És nagyon érdekes az, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. Itt vagyunk még mindig Mózes 4. könyvénél, csak most már a vége felé lapozunk, a 34. fejezethez, hogy ugye eljutottak végre-végre, 40 év után Kánaán földjéhez, és ott meg kellett szervezni egyrészt a honfoglalást, másrészt pedig a föld felosztását. Most Mózes 4. könyve 34. fejezetében, 16. verstől a 19-ig, azt olvashatjuk, hogy a földosztás egyik szervezője lett Káleb. Olvasom a 34. fejezet 16. versétől, hogy szólt azután az Úr Mózesnek, mert Mózes még velük volt. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani ezt a földet. Eleázár a pap, és Józsué a Nún fia. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. És ezeknek a férfiaknak neve a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. Tehát már fölnőtt egy újabb generáció, de még mindig vezető maradt. Na hát ahhoz nagyon jó vezetőnek kell lenni valakinek, hogy 40 év után még mindig vezető legyen, nem? Általában azt mondják a vezetéshez értő emberek, hogy minden jó vezető 10 év után leköszön. Van, aki hamarabb leköszön, de egy vezető általában 10 évnél tovább igazán jó vezető nem lehet. Nagyon ritka. Szinte zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki 10 év után még mindig jó vezető maradjon. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a vezető szempontjából is nagyon jó, ha 10 év után valami más csinál. Legalább átmenetileg. Utána megint próbálkozhat a vezetéssel. De ha valaki 40 éven keresztül vezető, akkor igazán zseniálisnak kell lennie, nem? És itt, amit felolvastam ezek szerint, az első, akit kiválasztottak, hogy a földosztásban, meg a honfoglalásban vezető legyen, az első, aki az első jelentős törzset, tehát Júda törzsét képviselte, nem a következő generáció egyik embere, aki fiatal volt és erős, hanem egy idős ember, aki már akkor mintegy 85 esztendős volt. Tehát megőrizte vezető szerepét. Na most átjutunk Mózes 5. könyvéhez, ahogy mondtam, hogy Mózes 4., majd 5. könyvéből, végül Józsué könyvéből is néhány kisebb részletet felolvasnék. Mózes 5. könyve első fejezetéből, 34. verstől szeretném olvasni a 37. versig. Meghalá az Úr beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván, e gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem a ti atyáitok, és hogy a ti atyáitoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefuné fiát. Ő meglátja azt, és ő neki adom azt a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még a következő vers is. Még én rejám is megharagudott az Úr miattatok, mondván, te sem mégy be oda. Mármint Mózes. És tényleg Mózes sem mehetett be. A különös az tehát, hogy aki az első vonalban volt, Mózes, végül nem jutott át a határon. Aki a második vonalban volt, Józsué, lett a vezető. Aki a harmadik vonalban volt, Káleb, megmaradt vezetőnek. Még mindig, és hogy így mondjuk, egy helyen előbbre került ebben a rangsorban. De ő maga is részt kapott a földből. Hiszen azt olvassuk, hogy megláthatja a földet, amelyet korábban ugye 40 évvel előtte látott, és neki adom a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak. Tehát Isten megerősítette ezt a korábbi ígéretet. Na most azután nézzük, hogy ennek a hűséges embernek, aki 40 éven keresztül kitartó volt, végül mi lett a jutalma. Most átlépünk Józsué könyvéhez, ami követi Mózes 5. könyvét, és Józsué könyvéből, a 14. fejezetből egy különös részt szeretnék elolvasni, a 6. verstől a 14-ig. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, mert ezek a legfontosabb részek. Hozzámentek pedig Józsuéhoz, Júdának fiai Gilgálba,
és mondta nekik a kenizeus Kálev Jefuné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, amikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja a Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki a hírt, amint az én szívembe volt. Nagyon érdekes gondolat. Nem úgy, ahogy a többség diktálta, vagy ahogyan szerették volna hallani, hanem ahogy az az ő szívében ott volt. Őszintén, így lehetne mondani. Az atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet taposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé, mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr e dologról Mózessel, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 85 esztendős volt ez a férfi. És ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra, kelésre. Hát nem sűrűn látunk ilyen embereket, azt hiszem. Akik 85 éves korukban azt mondják, hogy olyan erőm van, mint 40 éves koromban volt. És a végén, az utolsó mondat szerint, most azért ad nékem ezt a hegyet. 85 éves ember még hegyet akar mászni. Hegyet kért. Nem a sík területet, ahol kényelmesen lehet sétálni, hanem ő még hegyet akart mászni. Hegyet kért, amelyről szólt az Úr azon a napon, és megáldta őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Megkapta a hegyet. 85 éves volt, és 85 éves korában azt mondta, hogy ugyanan erős vagyok, mint 40 éves koromban. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye arról, hogy mitől öregszünk. De ez a történet nekem azt mondja, hogy mitől nem öregszünk. Na, ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, hogy tudnélik valaki nyugodt és derűs. Csendre tud inteni másokat. Bátorítani tud, hogy eloszlatja a kételyt, hogy bizakodó, és még az érzelmeit is kifejezi időnként. Nem szégyelli. Realista. És van benne bizalom, bizalom abban, hogy az Isten jó akaratú. Egyszer valaki azt mondta nekem, sose felejtem el, miután felfedezték nála, hogy rossz indulatú daganata van, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ez a daganat jó indulatú vagy rossz indulatú, hanem hogy az Isten jó indulatú. Nagyon érdekes mondás. Na, valahogy Kálev olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Isten jó indulatú. Nem az a fontos, hogy a többség milyen indulatú, hogy most háborognak, lázonganak, hogy félnek, hogy menekülnek, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Nem. Fontos az, hogy abban bíznak, hogy az Isten jó akaratú, és így elutasította a lázadást meg a félelmet. Más lélek volt benne. És a tanulság tehát az, hogy mi magunkat öregíthetjük meg bizonyos magatartási formákkal, illetve fiatalon tarthatjuk magunkat, megint csak bizonyos magatartási formákkal. Becsületes volt Kálev, megőrizte az erejét, a fizikai erejét, és végül a földet is megőrizte. Végül, ha Józsué könyvéhez lapozunk egy pillanatra, illetve Józsué könyvénél vagyunk, de a következő fejezethez, a 15. fejezethez, akkor ebből azt is megtudhatjuk, hogy a jó példa mennyire ragadós, idézőjelben. Tehát mennyire jó hatása van a jó példának. Józsué 15. rész, 15. versétől olvasom egész a 19-ig. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Kálev, tehát Kálevről van szó még mindig. Aki megveri Kirját
Széfert, és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Aki a bátor, 85 éves ember, mondta, hogy a lányomat feleségül adom. Elfoglalta pedig azt Otniél Kénáznak, a Káleb testvérének fia. Néki adta Akszát, az ő leányát feleségül. És lőn, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a szamáról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, adj áldást nékem. Mivel, hogy szárazföldre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Tehát figyeljük meg, hogy egy bátor ember azt mondja, hogy aki meg tudja mutatni, hogy milyen bátor, megkapja a lányomat. Megjelent ez az Otniel nevű személy, aki legyőzte az ellenséget, megmutatta, hogy bátor, megkapta a lányt. Utána a lány megmutatta, hogy milyen bátor, az apjának. És akkor azt mondta az apjának, hogy ne csak a földet ad nekem, hanem a forrást is, mert mit érek a földet? Víz nélkül. Tehát a végső tanulság az, hogy ha őrizni akarjuk az egyéniségünket, akkor merjünk hűségesek maradni ahhoz, amiről meggyőződünk. Tehát ne engedjük azt, hogy a többség valamilyen formában befolyásol bennünket, mint ahogyan ebben a régi-régi történetben találjuk, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Kálebnél vagy Józsuénél ezt láttuk, bár most Józsuéről kimondottan nem beszéltünk, csak Kálebről, de körülbelül egykorúak voltak, tehát amit elmondtam Kálebről, valószínű ugyanazt el lehetett mondani Józsuéről is, de Kálebnek ez a különös története van, és csak ő az egyetlen szinte, akiről ezt olvassuk, hogy eltelt 45 év, és 45 év után ugyanan erős volt, mint korábban. Hadd kérdezek valamit végül, hogy tudnak még önök valakiről a Bibliában, aki még egy kicsivel tovább is élt, mint Káleb, vagy Józsué, és valami hasonlót tudott mondani, mint Káleb. Hogy ő már ennyi idős, mondta az illető, és még mindig ugyanolyan ereje van, mint fiatal korában. Még ugyanolyan tisztán lát, mert akkor még nem volt szemüveg, ugyanolyan tisztán lát idős korában, mint ahogyan látott fiatal korában. Bibliai rejtvény. Ki is mondtuk a nevét egyébként a történet kapcsán többször is. Mózes! Mózesről azt olvassuk, hogy 120 évig élt, és amikor 120 éves volt, akkor azt találjuk róla Mózes 5. könyve végén, az utolsó fejezetben, hogy nem fogyott el az ereje. 120 éves korában, és hogy ugyanolyan jól látott, azaz így mondja a Biblia régiesen, hogy nem homályosodott meg a szeme. Végül a tanulság a Biblia újszövetségi részében van, ahol egy érdekes listát találunk, ezt most nem fogom elolvasni, de följegyezhetik a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ezt a fejezetet úgy ismerjük, hogy a hithősök sora, vagy a hithősök listája. Igaz, hogy itt Káleb neve nem fordul elő, de előfordul olyasmi, hogy hitáltal legyőztek országokat, emberek. És előfordul valakinek a neve Gedeon. Igaz, hogy ő később élt, talán egy 100 évvel később, mint Káleb, de egy nagyon érdekes személyiség ő is. Nem sok van róla a Bibliában, de az a kevés is elég ahhoz, hogy tanuljunk belőle. Én most megköszönöm önöknek a türelmüket és a figyelmüket, és azt kívánom, hogy ebből a rövid kis vázlatból maradjon meg bennünk az, hogy igen, ha valaki hűséges önmagához és hűséges Istenhez, akkor nem csak a fiatal kora lesz jó, hanem az idős kora is. És azt a különleges ajándékot kaphatja meg, hogy idős korban is erős marad, és egészséges is, és ugyanaz a bizalom lesz benne, mint amivel indult az élete kezdetén. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk bevezetője Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléhez. Ami a levél írójának a kilétét illeti, erre fény derül már a levél első fejezetének az első verséből, amelyben Pál köszönti a levél címzetjeit oly módon, hogy név szerint bemutatkozik, és még Timóteust is említi. Nem csoda hát, hogy a keresztény ókor ezt a levelet egyhangúan Pál apostolnak tulajdonította. Az apostol neve a levél bevezetőiben biztos alap volt és marad a mindenkori keresztény gyülekezetek számára. Azon kívül az egész levél magán viseli a pogányok apostolának a bélyegét. Nem érdektelen az sem, hogy a levélíró és az olvasók közötti sokrétű kapcsolat csakis Pál és a Filippi-beli gyülekezet között állhatott fenn. A levélről mondjuk el azt is, hogy a Filippi-beli gyülekezetnek szól, amely főként megtért pogányokból állott, de minden valószínűség szerint egy zsidó kisebbség is csatlakozott hozzájuk. Egy héttel ezelőtti adásunkban elmondtuk, hogyan alakult ez a gyülekezet. Később, a harmadik misszióút során, körülbelül Krisztus után 55 táján, Pál másodízben is meglátogatta a várost. Ez kitűnik az apostolok cselekedetei 20. fejezetének a 6. verséből. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk őhozzájuk Troászba, 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. A közte és a gyülekezet között levő kapcsolatok mindig különösen szívélyesek voltak. Ez különösen a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének az első